0: És ami most jön? Ez is egy nagy kedvenc. Regál Lili és a vadója, Heal Me!
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a telefon, Viber és SMS számunk 0620-311-111. Jöhetnek az üzenetek ilyenkor éjszaka is. Már 4:30 is elmúlt, én pedig arra gondoltam, hogy Sam Felddel folytatom, aki egyébként nagyon nagyot megy, most épp az Egyesült Államokban turnézik, legutóbb Las Vegasban zenét, most pedig nekünk hozza az igazi mai slágert, Sam Feld, Rosalind és a Heart Like Mine.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy kölye szempontjából érdekes világnapot pörögtek ki, például a tapasz világnapja és az egyél zöldséget nap is ezen a héten volt. Csak mondom. A Coldplay-jel folytatom az igazi mai slágerek között, ez a Sky Full of Stars. Itt a rádió egyen.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zsenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsék jövő héten pedig újra hajóra szállnak, és természetesen viszik a hallgatóikat is, már aki felfír a hajóra, na ezért kell időben elindulni. 6 és 7 óra között lesz pénteken a Szántódrév komp kikötőben a felszállás, aztán 7 órától indul a hajó Balázsékkal, a hallgatókkal, és persze a zenei sztárvendéggel, DJ Metzger Vickivel és a BSV-vel. Na ez lesz jövő héten pénteken, most meg ez a nagy kedvenc, ami indul, Ray és a Where is my husband a rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, a nagy kedvencek továbbra is nálunk szólnak. Nagyon jó dalokat válogattam a következő órára. Hozom például Alex Kenji-t, de DJ Metzger Vicky is itt lesz, és Bibi Rexa is. Na de a kezdés. Az Taylor Swift-é. Az igazi mai sláger a következő óra elején, a The Fate of Ophelia pár perc, és ezt indítom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Robotok segítik a gyógyulást, új terápiás eszközök a Semmelweis Egyetemen. Van, amikor a technológia nem csak kényelmet ad, hanem valódi esélyt is. Most Budapesten több száz gyerek számára nyílt új lehetőség. Új robotterápiás eszközparkot adtak át ugyanis a Semmelweis Egyetem Pető András Kar központjában. Amint egy 300 millió forintból beszerzett rendszer, a központi idegrendszeri sérüléssel élő gyermekek fejlesztését segíti, és a szakemberek szerint jelentős előrelépést hozhat a terápiában. A 7 egységből álló eszközpark nem helyettesíti, hanem kiegészíti a jól ismert konduktív nevelést, azt a magyar módszert, amely világszerte ismert és elismert. A cél az, hogy a hagyományos pedagógiai megközelítést modern technológiával erősítsék meg. A robotikus eszközök több területen is támogatják a gyerekeket, segítik a mozgáskoordináció fejlesztését, erősítik az izmokat és javítják a mobilitást. A gyerekek például testsúly támogatással gyakorolhatják a járást, miközben a szakemberek a törzstartásra és a finom motorikára is figyelnek. Ez különösen fontos, mert az ilyen jellegű fejlesztés mindig összetett, egyszerre több készséget kell erősíteni ahhoz, hogy valódi előrelépés történjen. A beruházás egyik a legfontosabb eleme, hogy az eszközök használata ingyenes azoknak a gyerekeknek, akik a kar központjában vesznek részt fejlesztésben. Ez pedig komoly segítség a családoknak. Eddig a konduktív nevelés elérhető volt ugyan állami finanszírozásban, de a legmodernebb eszközök nem minden esetben álltak rendelkezésre helyben. A mostani fejlesztés azért is különleges, mert egyesíti a pedagógiai és az egészségügyi megközelítést. Ha a rendszer a gyakorlatban is beválik, akkor hosszú távon sok gyermek fejlődését gyorsíthatja, és ezzel családok mindennapjait teheti könnyebbé. Ez az a pont, ahol a technológia már nem a jövő, hanem nagyon is a jelen és kézzelfogható segítséget ad a mindennapokban.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió!
3: Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak így.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely ő pedig David Guetta, aki háromszor is megtöltötte a Stade de France-t egy saját showval, és valami elképesztő volt. Hát ha valaki nem látott belőle részleteket, akkor szerintem bátran keresen rá. Zseni! Ahogy ez az igazi mai sláger, és Alex Kenji és a Bambolé, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Kellemes éjszakát!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsék pedig pénteken újra hajóznak majd. És persze viszik a hallgatókat már, aki felfér a hajóra, és viszik DJ Veckermikit és a BSV-t, velük is bulizhatunk majd. Ez meg Nagy Bogi és Dess, és ha jó lesz,

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, és úgy tűnik bekeményít a brit kormány a közösségi média használat terén. Megtiltják ugyanis ezt a 16 évnél fiatalabb gyerekeknek, ezt jelentette be a brit miniszterelnök egy sajtótájékoztatón néhány nappal ezelőtt, és van ehhez egy felmérés is, és úgy tűnik, hogy a brit lakosság nagy része ezt támogatja. A radio1.hu-n írunk még róla a részleteket. Én viszont az igazi mai slágereket intézem továbbra is, most David Guetta lesz a Madison Love és a Never Going Home Tonight a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is jönnek Balázsik a Balázsik Weekenddel, jövő héten pedig jön a hajózásuk, amiről minden info a radio1.hu-n, egy viszont tuti, óriási élmény lesz idén is. Ez pedig az igazi mai sláger, ami a következő zenei órát indítja, Tóth Abigé, Lex & Sugar Daddy, mindjárt hozom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Bemutatkozott Kína új pilóta nélküli légi óriása, sikeresen végrehajtotta első repülését Kína legújabb fejlesztésű pilóta nélküli helikoptere, amely mérföldkőnek számít az ország alacsony légterű repüléstechnikai fejlesztéseiben, és új szintet jelent az 1 tonnás kategóriába tartozó légieszközök korszakában, jelentette a kínai állami média a gyártócégre hivatkozva. A monstrumot T-1400 névre keresztelték, és már megvolt az első tesztrepülés is. A vállalat elnöke elmondta, hogy a jármű legnagyobb felszálló tömege 1400 kg, teherbírása pedig 650 kg. A T-1400 több mint 8 órán keresztül képes a levegőben maradni, és kifejezetten szélsőséges környezeti viszonyokra tervezték. Mínusz 40 és plusz 55 Celsius fok között tud működni. Emellett 6500 méteres repülési magasságot is képes elérni, és erős szélben is tud stabil maradni, ismertette az elnök. A vállalat közlése szerint a helikopter Harbinban készült, és elsősorban Heilongjiang tartomány kiterjedt mezőgazdasági erdős, valamint vizes területein való alkalmazásra szánják. A tervek szerint mezőgazdasági munkákban, logisztikai feladatokban és vészhelyzeti mentésben is tudják hasznosítani, a későbbiekben pedig az egész országban beszeretnék vezetni a típust. Kína egyik legfontosabb gabonatermelő és erdőgazdálkodási központjaként nevezetes. Heilongjiang tartomány az utóbbi években kiemelt szerepet játszik az alacsony légterű gazdaság fejlesztésében. A tartomány tervei között szerepel, hogy 2027-ig több új légtérhasználati reformot és azok alkalmazását valósítaná meg a régióban. A kínai kormány tavaly új gazdasági növekedési hajtóerőként nevezte meg az alacsony légtérben történő közlekedés és szállítás fejlesztésére szakosodott iparágat, amely azóta gyors növekedésnek indult.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a Rádió Edit, csak igazi mai sláger, mert egyébként Jason Derulo, aki pár napja Magyarországon is koncertezett, és hozta a családot is. Remélem, hogy jó élményekkel tért haza ő is Magyarországról. Na ez pedig egy újabb nagy kedvenc már Kashmirtől, egy amerikai digitális producertől, akinek egyébként indiai gyökere is vannak, és ezt hallani is fogjuk a dalban. Az igazi mai sláger a Wild Ride, amit már is indítok.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Nagy kedvence ez, viszont egy pici extra tempó senkinek nem fog ártani most a folytatásban, főleg, hogyha egy friss kedvence hozom, és Joel Corey-val. Az igazi mai sláger a Galantis-szal közös Stay a Little Longer. Ez jön a Rádió 1-en.

0: a Rádió Egy, ahol csak igazi mai sláger megy.
1: Csak igazi mai sláger megy.
2: Let's get down to business.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió Egyik csak igazi mai sláger megy. Minden énekes előbb-utóbb előjön azzal, hogy imádna filmezni. Taylor Swift is, hát ha most nem is klasszikus film, de legalábbis a Toy Story-ban ugye közreműködött és betétdalt is készített hozzá. Ez viszont az a dal, ami most a slágerlistákat uralja tőle, és teljesen jogosan teszem hozzá. Az igazi mai slágerek között Taylor Swift és az Opel Light, amit már is indított.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Közmeghallgatást tart Kecskemét önkormányzata, gyalogos híd köti majd össze a Neumann Egyetem két kampusz részét. Folytatódik a hőség. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Közmeghallgatást tart Kecskemét önkormányzata június 24-én a Városháza dísztermében. A fórumon a helyi lakosok és szervezetek képviselői kérdéseket tehetnek fel, illetve javaslatokat fogalmazhatnak meg a várost érintő ügyekben. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a kérdéseket legkésőbb 3 nappal az esemény előtt írásban kell benyújtani a jegyző részére. A beadványokat személyesen, postai úton vagy e-mailben is el lehet juttatni. A közmeghallgatás azok számára is követhető lesz, akik nem tudnak személyesen részt venni. Az eseményt online is közvetítik. A fórum június 24-én délután 3 órakor kezdődik a Kecskeméti Városházán. Látványos szakaszába lépett a Neumann János Egyetem Campus 2 fejlesztése Kecskeméten. A mintegy 19,5 milliárd forintos beruházás keretében megkezdődött az Izsáki út felett átívelő gyalogos híd csatlakozásának kialakítása, írja a hírös.hu. A híd a jelenlegi GANF épületet kapcsolja majd össze az új campus résszel, így a hallgatók és az oktatók a közúti forgalom érintése nélkül biztonságosan közlekedhetnek a két terület között. A kivitelezés több helyszínen is zajlik, jelenleg gépészeti, villamos és száraz építési munkákat végeznek. A tervek szerint az új létesítményeket 2027 harmadik negyedévében vehetik birtokba a hallgatók és az egyetem partnerei. Új fogalmakat vezetne be az új KRESZ. A jelenleg társadalmi egyeztetés alatt álló tervezet szerint megszűnne a párhuzamos közlekedés fogalma. Helyette egyértelműen meghatároznák az előzés, a kikerülés és a mellette elhaladás szabályait, mondta a rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub KRESZ bizottságának elnöke.
3: Az előzés az nagyjából azonos a korábbi fogalmi rendszerrel, pontos, hogy úgy kell végrehajtani, hogy a forgalmi sávot az ember elhagyja, és az abba való visszatérés után se zavarja a szemben jövő forgalmat. A kikerülés az azt jelenti, hogy a szemben jövő forgalom zavarása nélkül, akkor ha az úton tilos előzni, akkor is ki lehet kerülni a gépjárművet.
2: Legtöbb 36 fokot mérhetünk Kecskeméten, Baján és a térségben. Folytatódik tehát a hőség. Elszórtan ugyan akár záporok, zivatarok is kialakulhatnak, viszont éjszakára sem hűl le a levegő 18 foknál jobban. A meteorológusok jelzése szerint a következő héten is ugyanilyen időre számíthatunk, 35-36 Celsius fokos csúcsokkal.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Robotok segítik a gyógyulást, új terápiás eszközök a Semmelweis Egyetemen. Van, amikor a technológia nem csak kényelmet ad, hanem valódi esélyt is. Most Budapesten több száz gyerek számára nyílt új lehetőség. Új robotterápiás eszközparkot adtak át ugyanis a Semmelweis Egyetem Pető András kar központjában. Amint egy 300 millió forintból beszerzett rendszer, a központi idegrendszeri sérüléssel élő gyermekek fejlesztését segíti, és a szakemberek szerint jelentős előrelépést hozhat a terápiában. A 7 egységből álló eszközpark nem helyettesíti, hanem kiegészíti a jól ismert konduktív nevelést, azt a magyar módszert, amely világszerte ismert és elismert. A cél az, hogy a hagyományos pedagógiai megközelítést modern technológiával erősítsék meg. A robotikus eszközök több területen is támogatják a gyerekeket, segítik a mozgáskoordináció fejlesztését, erősítik az izmokat és javítják a mobilitást. A gyerekek például testsúly támogatással gyakorolhatják a járást, miközben a szakemberek a törzstartásra és a finom motorikára is figyelnek. Ez különösen fontos, mert az ilyen jellegű fejlesztés mindig összetett, egyszerre több készséget kell erősíteni ahhoz, hogy valódi előrelépés történjen. A beruházás egyik legfontosabb eleme, hogy az eszközök használata ingyenes azoknak a gyerekeknek, akik a kar központjában vesznek részt fejlesztésben. Ez pedig komoly segítség a családoknak. Eddig a konduktív nevelés elérhető volt ugyan állami finanszírozásban, de a legmodernebb eszközök nem minden esetben álltak rendelkezésre helyben. A mostani fejlesztés azért is különleges, mert egyesíti a pedagógiai és az egészségügyi megközelítést. Ha a rendszer a gyakorlatban is beválik, akkor hosszú távon sok gyermek fejlődését gyorsíthatja, és ezzel családok mindennapjait teheti könnyebbé. Ez az a pont, ahol a technológia már nem a jövő, hanem nagyon is a jelen és kézzelfogható segítséget ad a mindennapokban.
0: Az egészségperceket hallották.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
5: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi.

Rádió-e, csak igazi mai sláger. Megy hello mindenkinek egy szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után 10 perccel, június 21-én az Alajosok és a Leilák, a névnaposok sok boldogságot nekik. Hétvége van, nyári szünet is van, az igazi mai slágerek pedig szólnak, és nálunk szóval mi.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

Jó, egy csak igazi mai sláger megy. Ő James Hype, aki zenélt, és ha valaki akar egy igazán jó szettet hallgatni és nézni is akár, az keresse rá, hogy milyen bulikat csinál, egyszerűen óriási. Bár egyébként ezt elmondhatom Martin Garrix-től is, aki már is érkezik az igazi mai slágerrel, ez a Butterflies a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A nyárias hétvége folytatódik 33 fokkal, de ma azért sok helyen lehet eső, sőt holnap is, de kettő megint csak napos idő, és hát folyamatosan 30-31-32 fok. Itt a Rádió 1-en pedig megállás nélkül az igazi mai slágerek, Fischer remixében J-Lo és a Waiting for Tonight. Ezt hozom a hírek után pár percen belül a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Bemutatkozott Kína új pilóta nélküli légi óriása, sikeresen végrehajtotta első repülését Kína legújabb fejlesztésű pilóta nélküli helikoptere, amely mérföldkőnek számít az ország alacsony légterű repüléstechnikai fejlesztéseiben, és új szintet jelent az egy tonnás kategóriába tartozó légi eszközök korszakában, jelentette a kínai állami média a gyártócégre hivatkozva. A monstrumot T-1400 névre keresztelték, és már megvolt az első tesztrepülés is. A vállalat elnöke elmondta, hogy a jármű legnagyobb felszálló tömege 1400 kg, teherbírása pedig 650 kg. A T-1400 több mint 8 órán keresztül képes a levegőben maradni, és kifejezetten szélsőséges környezeti viszonyokra tervezték. Mínusz 40 és plusz 55 Celsius fok között tud működni. Emellett 6500 méteres repülési magasságot is képes elérni, és erős szélben is tud stabil maradni, ismertette az elnök. A vállalat közlése szerint a helikopter Harbinban készült, és elsősorban Heilongjiang tartomány kiterjedt mezőgazdasági erdős, valamint vizes területein való alkalmazásra szánják. A tervek szerint mezőgazdasági munkákban, logisztikai feladatokban és vészhelyzeti mentésben is tudják hasznosítani, a későbbiekben pedig az egész országban beszeretnék vezetni a típust. Kína egyik legfontosabb gabonatermelő és erdőgazdálkodási központjaként nevezetes. Heilongjiang tartomány az utóbbi években kiemelt szerepet játszik az alacsony légterű gazdaság fejlesztésében. A tartomány tervei között szerepel, hogy 2027-ig több új légtérhasználati reformot és azok alkalmazását valósítaná meg a régióban. A kínai kormány tavaly új gazdasági növekedési hajtóerőként nevezte meg az alacsony légtérben történő közlekedés és szállítás fejlesztésére szakosodott iparágat, amely azóta gyors növekedésnek indult.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Pénteken pedig jön Balázsik nagy hajózása, Szántó Drév Kompkiltő. 7 óra, pénteken az indulás, de már 6 órától a felszállás elindul, és érkezési sorrendben nagyon-nagyon fontos, időben oda kell menni, van, aki órákkal korábban már ott lesz, és azért hozzáteszem, igaza van, mert hatalmas élmény, van egy befogadó képessége a hajónak, szóval tényleg megéri időben érkezni, a sztár fellépők pedig a BSV-s DJ Metzger Viki lesz ezen a nagy hajózáson, és persze ott lesznek Balázsék is végig a Balcsin, szuper időben, nagy élmény lesz. Ez pedig közben egy újabb nagy kedvenc, amit elindítottam, Szemfeld Rosalind és a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Új körforgalom épül az 52-es főúton Izsák közelében. Fokozott a tűzveszély Bács-Kiskunban. Ma van az apák napja. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Fontos közlekedés biztonsági fejlesztés kezdődött Bács-Kiskun vármegyében. Megkezdődött egy új körforgalom építése az 52-es főúton a Kis-Izsáki és Szabadszállási elágazás térségében, írja a Vármegyei Lap. A beruházás az 52-es főút átfogó felújításának része, amelynek keretében a Fülöp-háza és Solt közötti útszakasz újul meg. A fejlesztés során összesen 4 új körforgalmat alakítanak ki. A projekt célja, hogy biztonságosabbá és gördülékenyebbé tegye a közlekedést ezen a forgalmas útvonalon, ahol az elmúlt években több baleset is történt. A munkálatok idején forgalomkorlátozásokra és sebességkorlátozásokra kell számítani, ezért a szakemberek fokozott figyelmet kérnek az érintett útszakaszon közlekedőktől. Továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben Bács-Kiskun vármegyében a tartós szárazság és a magas hőmérséklet miatt. A szakemberek figyelmeztetnek, a kiszáradt növényzetben akár egy eldobott cigarettacsik, vagy egy apró szikra is komoly tüzet okozhat. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a szabadtéri tüzek többsége emberi figyelmetlenségre vezethető vissza. A tilalom idején az erdőkben, fás területeken és azok 200 méteres körzetében még a kijelölt tűzrak helyeken sem szabad tüzet gyújtani. A vármegyében a nagy erdős területek, a homokhátsági növényzet és a külterületi tanyák miatt különösen magas a kockázat. Ma van apák napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az édesapák szerepére és felelősségére a családok, valamint a közösség életében. Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója rádiónknak azt mondta, jobb világot csak úgy lehet építeni, ha jobb gyerekeket nevelünk.
2: Nem olyan világ lesz, amilyen technológiákat ma létrehozunk, vagy törvényeket alkotunk, vagy gazdaságot építünk, hanem olyan világ lesz, amilyen gyereket nevelünk. Apaként ehhez hozzátenni, az egy hihetetlen fontos dolog. Apa és anya mást tesz hozzá a gyerekhez, például az apáktól tanulják a humort a gyerekek, és az élet megküzdéséhez ez nagyon szükséges.
1: Legtöbb 36 fokot mérhetünk Kecskeméten, Baján és a térségben. Folytatódik tehát a hőség. Elszórtan ugyan akár záporok, zivatarok is kialakulhatnak, viszont éjszakára sem hűl le a levegő 18 foknál jobban. A meteorológusok jelzése szerint a következő héten is ugyanilyen időre számíthatunk, 35-36 Celsius fokos csúcsokkal.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
3: Rádió
0: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: ez a Rádió 1.
1: Itt csak igazi mai sláger, megy szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, tudom, korán van, de tudom, kellenek az igazi mai slágerek, és hozom is ezeket megállás nélkül. Én a megszálló Car Keys, amit indítok, aki pedig üzenne a számunk 0623 111 111. Jó kávézás, jó ébredezés, szép reggelt mindenkinek!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy picivel fél hét előtt járunk, és most egy olyan előadót hozok, aki abból a szempontból is szerintem nagyon vagány, hogy mindig a saját útját járja, és ez sokszor nem az egyszerűbb út, ez nagyon fontos. Ő például lehetett volna úgyis világsztár, hogy az egyik nagy, sőt, talán a világ legnagyobb tehetségkutatójában a döntősök között van, vagy akár meg is nyeri azt, de ő pont a döntő előtt, mikor bekerülhetett volna, visszalépett. Pedig már a zsűri azt mondta, hogy mehet, ő viszont azt mondta, hogy ez valahogy mégse az én utam. Utána következett pár év szünet, de aztán mégiscsak valami olyanra talált rá, ami tehetségkutató nélkül is felrepítette a legnagyobbak közé. Ő Benson Boone, ez pedig az aktuális igazi mai slágere, a Beautiful Things, amit indítok itt a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Érkeznek az új Gripen vadászgépek Kecskemétre. A Bányai 12A nyerte a kecskeméti tablóversenyt. Másodfokú hőségriasztás van érvényben. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok. Legkésőbb június 30-áig megérkezik Kecskemétre a 4 új vadászgép, az MH Vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. repülődandár bázisára. A fejlesztésnek köszönhetően a Magyar Honvédség Gripen flottája 14-ről 18 repülőgépre bővül. A magyar pilóták emellett több nemzetközi misszióban is részt vesznek, például a balti államok légtérvédelmében, számolt be róla a Vármegyei Lap. A bővítés a haderőfejlesztési program része, amelynek célja a légierő képességeinek erősítése. A Bányai Júlia Gimnázium 12. A osztálya szerezte meg az első helyet a Kecskeméti Média Centrum idei tablóversenyén. Az eredményhirdetést a tanévzáró fesztivál keretében tartották meg, írja a híres.hu. A 2016 óta megrendezett versenyre idén 14 iskola, több mint 50 végzős osztálya nevezett. A tablók a főtéren és online is megtekinthetők voltak, a szavazás során pedig több ezer voks érkezett a résztvevőkre. A győztes Bányai 12A osztály 705 szavazatot kapott. A második helyen a Kecskeméti Piarista Gimnázium 12D osztálya végzett 365 szavazattal, míg a harmadik helyet a Bányai Júlia Gimnázium 12. B osztálya szerezte meg 302 voksal. A szervezők szerint a tablókiállítás és a verseny nem csak a végzősök bemutatkozását szolgálja, hanem közösségépítő szerepe is van, hiszen alkalmat teremt a találkozásokra, a beszélgetésekre, a régi emlékek felidézésére. Másodfokú hőségriasztás van érvényben kedd éjfélig. Az országos tisztifőorvosa tartós meleg miatt rendelte el az intézkedést. Fontos, hogy senkit ne hagyjunk parkolóautóban még néhány percre sem. Erről Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvívője beszélt rádiónknak.
2: Egy napon, vagy akár csak fél árnyékban parkoló autó belső hőmérséklete ilyenkor akár a 70-120 fokot is meghaladhatja. Éppen ezért életveszélyes abban tartózkodni. Soha egyetlen percre se hagyjunk gyermeket, idősembert vagy házi állatot parkoló autóban.
1: Legtöbb 36 fokot mérhetünk Kecskeméten, Baján és a térségben. Folytatódik tehát a hőség. Elszórtan ugyan akár záporok, zivatarok is kialakulhatnak, viszont éjszakára sem hűl le a levegő 18 foknál jobban. A meteorológusok jelzése szerint a következő héten is ugyanilyen időre számíthatunk, 35-36 Celsius fokos csúcsokkal.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy ki az, aki vágyik már fesztiválra? Jó hírem van, jövő héten lesz újra játék, a Dunapart Fesztre lehet tőlünk páros belépőket nyerni, viszont aki nem akar eddig várni, annak is jó hírem van, mert hogy igazi fesztivál hangulatú kedvencet hozok, picivel 3/4 hét előtt. Bibi Rex a Fate lesz, és a New Religion, amit indítok a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A fővárosiaknak mondom, ma sem jár a kettes metró, a Deák tér és az Örs vezérterek között filmforgatás miatt alternatívát kell most keresnünk, de hát nagyon menő színészek, nagyon menő filmet forgatnak egyébként Magyarországon, hát valamit valamiért. Például Save the Fate of Ophelia. És ezt a dalt nem csak úgy céltalanul bedobtam ide, ez az, amivel indítom a következő zenei órát. Pár percen belül a legfrissebb infók után itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
3: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
4: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
2: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
5: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázs

0: Bónusz Balázsékkal a Bahar Kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26 péntek reggel. Szántódrév kikötő. Balázs

0: Mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fecsa nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Közmeghallgatást tart Kecskemét önkormányzata, gyalogos híd köti majd össze a Neumann Egyetem két kampusz részét. Folytatódik a hőség. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Közmeghallgatást tart Kecskemét önkormányzata június 24-én a Városháza dísztermében. A fórumon a helyi lakosok és szervezetek képviselői kérdéseket tehetnek fel, illetve javaslatokat fogalmazhatnak meg a várost érintő ügyekben. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a kérdéseket legkésőbb 3 nappal az esemény előtt írásban kell benyújtani a jegyző részére. A beadványokat személyesen, postai úton vagy e-mailben is el lehet juttatni. A közmeghallgatás azok számára is követhető lesz, akik nem tudnak személyesen részt venni. Az eseményt online is közvetítik. A fórum június 24-én délután 3 órakor kezdődik a Kecskeméti Városházán. Látványos szakaszába lépett a Neumann János Egyetem Campus 2 fejlesztése Kecskeméten. A mintegy 19,5 milliárd forintos beruházás keretében megkezdődött az Izsáki út felett átívelő gyalogos híd csatlakozásának kialakítása, írja a hírös.hu. A híd a jelenlegi GANF épületet kapcsolja majd össze az új campus résszel, így a hallgatók és az oktatók a közúti forgalom érintése nélkül biztonságosan közlekedhetnek a két terület között. A kivitelezés több helyszínen is zajlik, jelenleg gépészeti, villamos és száraz építési munkákat végeznek. A tervek szerint az új létesítményeket 2027 harmadik negyedévében vehetik birtokba a hallgatók és az egyetem partnerei. Új fogalmakat vezetne be az új KRESZ. A jelenleg társadalmi egyeztetés alatt álló tervezet szerint megszűnne a párhuzamos közlekedés fogalma. Helyette egyértelműen meghatároznák az előzés, a kikerülés és a mellette elhaladás szabályait, mondta rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub KRESZ bizottságának elnöke.
2: Az előzés az nagyjából azonos a korábbi fogalmi rendszerrel, pontos, hogy úgy kell végrehajtani, hogy a forgalmi sávot az ember elhagyja, és az abba való visszatérés után se zavarja a szemben jövő forgalmat. A kikerülés az azt jelenti, hogy a szemben jövő forgalom zavarása nélkül, akkor ha az úton tilos előzni, akkor is ki lehet kerülni a gépjárművet.
1: Legtöbb 36 fokot mérhetünk Kecskeméten, Baján és a térségben. Folytatódik tehát a hőség. Elszórtan ugyan akár záporok, zivatarok is kialakulhatnak, viszont éjszakára sem hűl le a levegő 18 foknál jobban. A meteorológusok jelzése szerint a következő héten is ugyanilyen időre számíthatunk, 35-36 Celsius fokos csúcsokkal.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
3: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A következő egy sűrű hét lesz itt a Rádió 1-en. A mai napon erre még jó rá kell majd pihennünk közösen. Lesz például játék, Dunapart Fest, páros belépőket lehet nyerni, és lesz persze hajózás is Balázsékkal. Az minden évben zseni. Viszont most még vasárnap van, meg hát nem beszélve arról, hogy alig múlt 7 óra, szóval egyelőre még csak pihenjünk rá erre az egészre, és élvezzük az igazi mai slágereket. Most Tóth Abigail és Accent és a Sugar Daddy jön.

Azok rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

a radio1.hu-n talál részleteket, de az egyik legnagyobb újdonság azért mégiscsak az, hogy a legjobb ázsiai popzenei előadás kategória is a következő Grammy gálán már kiosztásra kerül. Most pedig az igazi mai slágerek között két óra folytatásban imádom ezt a dalt, Turn the Light

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy Gongleg frissebb hírei.
1: Új körforgalom épül az 52-es főúton Izsák közelében. Fokozott a tűzveszély Bács-Kiskunban. Ma van az apák napja. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Fontos közlekedés-biztonsági fejlesztés kezdődött Bács-Kiskun vármegyében. Megkezdődött egy új körforgalom építése az 52-es főúton a Kis-Izsáki és Szabadszállási elágazás térségében, írja a Vármegyei Lap. A beruházás az 52-es főút átfogó felújításának része, amelynek keretében a Fülöp-háza és Solt közötti útszakasz újul meg. A fejlesztés során összesen 4 új körforgalmat alakítanak ki. A projekt célja, hogy biztonságosabbá és gördülékenyebbé tegye a közlekedést ezen a forgalmas útvonalon, ahol az elmúlt években több baleset is történt. A munkálatok idején forgalomkorlátozásokra és sebességkorlátozásokra kell számítani, ezért a szakemberek fokozott figyelmet kérnek az érintett útszakaszon közlekedőktől. Továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben Bács-Kiskunvár megyében a tartós szárazság és a magas hőmérséklet miatt. A szakemberek figyelmeztetnek, a kiszáradt növényzetben akár egy eldobott cigarettacsik, vagy egy apró szikra is komoly tüzet okozhat. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a szabadtéri tüzek többsége emberi figyelmetlenségre vezethető vissza. A tilalom idején az erdőkben, fás területeken és azok 200 méteres körzetében még a kijelölt tűzrakó helyeken sem szabad tüzet gyújtani. A vármegyében a nagy erdős területek, a homokhátsági növényzet és a külterületi tanyák miatt különösen magas a kockázat. Ma van apák napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az édesapák szerepére és felelősségére a családok, valamint a közösség életében. Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója rádiónknak azt mondta, jobb világot csak úgy lehet építeni, ha jobb gyerekeket nevelünk.
2: Nem olyan világ lesz, amilyen technológiákat ma létrehozunk, vagy törvényeket alkotunk, vagy gazdaságot építünk, hanem olyan világ lesz, amilyen gyereket nevelünk. Apaként ehhez hozzátenni, az egy hihetetlen fontos dolog. Apa és anya mást tesz hozzá a gyerekhez, például az apáktól tanulják a humort a gyerekek, és az élet megküzdéséhez ez nagyon szükséges.
1: Legtöbb 36 fokot mérhetünk Kecskeméten, Baján és a térségben. Folytatódik tehát a hőség. Elszórtan ugyan akár záporok, zivatarok is kialakulhatnak, viszont éjszakára sem hűl le a levegő 18 foknál jobban. A meteorológusok jelzése szerint a következő héten is ugyanilyen időre számíthatunk, 35-36 Celsius fokos csúcsokkal.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Balázsék pénteken pedig hajóznak, erről már többször beszéltem, viszont nagyon fontos, hogy idén is lesz zenei sztár vendég a hajón, nem is egy, mert hogy most a BSV-vel és DJ Metzger Vikivel bulizhatunk, miközben Balázsék csinálják a műsort, és pont ezért gondoltam arra, hogy vele folytassuk. DJ Metzger Viki a Stadium X-el és Sam Gray-jel jön. Az igazi mai slágerük a Let You Let Me Go, amit már is indítok a rádió egyen.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már csak pár perc és jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, holnap reggel pedig újra itt lesznek a stúdióban. Most viszont Taylor Swift jön, hát ha valamit nagyon eltalált, az ez a dal, az Opelite, ami na, hogy ott van a rádió egy top 50-ben is. Aki nem hallgatta meg tegnap, hogy hanyadik helyen, az ma ezt is pótolhatja meg, hogy 3 órától újra jön a lista. Most viszont jön maga a dal, Taylor Swift és az Opelite. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét és jó rádiózást a Rádió 1-gyel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3.

0: héten a műsorvezetőt telefonálj 10-ként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: A Sopronfest színpadán Hazaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Harszon Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest.
5: Július 2-3-4.
6: Hoppá! Szerintem ez piros lap.
7: Dehogy! Szerintem semmi nem volt.
8: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő gól jackpotból is. Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Miért hallgatják egyre többen a Rádió Egyet?

0: csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nivo.hu.
2: Az igazi komfort nem luxus. Hűtse el magát a 20 éves Bács Klíma Kft-vel.
3: Iveco! Iveco! Nem mondtad, hogy ilyen jó. Vagy mondta bár valaki? Az Iveco szalai. Iveco reggel, Iveco este, de a déli Iveco-nak nincs párja. Így hát a készlet erejéig tárkarokkal várja a Szalai Autóász Kft. Az ön Iveco márka kereskedője. Térjen be hozzánk! 6000 Kecskemét, Katonatelep, telefon 76 505 600. Iveco szalai.
4: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Osan benzinkutakon.
5: Most a 95-ös benzin és a dízel védettárából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
4: Irány az Osan, spórolj okosan!
0: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden vasárnap 10-től 17 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
6: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676-414-010.
0: Rádió egy gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
7: Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
3: Érkeznek az új Gripen vadászgépek Kecskemétre. A Bányai 12A nyerte a kecskeméti tablóversenyt. Másodfokú hőségriasztás van érvényben. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok. Legkésőbb június 30-áig megérkezik Kecskemétre a 4 új vadászgép, az MH Vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. repülődandár bázisára. A fejlesztésnek köszönhetően a Magyar Honvédség Gripen flottája 14-ről 18 repülőgépre bővül. A magyar pilóták emellett több nemzetközi misszióban is részt vesznek, például a balti államok légtérvédelmében, számolt be róla a Vármegyei Lap. A bővítés a haderőfejlesztési program része, amelynek célja a légierő képességeinek erősítése. A Bányai Júlia Gimnázium 12. A osztálya szerezte meg az első helyet a Kecskeméti Média Centrum idei tablóversenyén. Az eredményhirdetést a tanévzáró fesztivál keretében tartották meg, írja a híres.hu. A 2016 óta megrendezett versenyre idén 14 iskola, több mint 50 végzős osztálya nevezett. A tablók a főtéren és online is megtekinthetők voltak, a szavazás során pedig több ezer voks érkezett a résztvevőkre. A győztes Bányai 12A osztály 705 szavazatot kapott. A második helyen a Kecskeméti Piarista Gimnázium 12D osztálya végzett 365 szavazattal, míg a harmadik helyet a Bányai Júlia Gimnázium 12. B osztálya szerezte meg 302 voksal. A szervezők szerint a tablókiállítás és a verseny nem csak a végzősök bemutatkozását szolgálja, hanem közösségépítő szerepe is van, hiszen alkalmat teremt a találkozásokra, a beszélgetésekre, a régi emlékek felé. Idézésére. Másodfokú hőségriasztás van érvényben kedd éjfélig. Az országos tisztifőorvosa tartós meleg miatt rendelte el az intézkedést. Fontos, hogy senkit ne hagyjunk parkolóautóban még néhány percre sem. Erről Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvívője beszélt rádiónknak.
4: Egy napon, vagy akár csak szélárnyékban parkoló autó belső hőmérséklete ilyenkor akár a 70-120 fokot is meghaladhatja. Éppen ezért életveszélyesabban tartózkodni. Soha egyetlen percre se hagyunk gyermeket, idősembert vagy házi állatot parkoló autóban.
3: Legtöbb 36 fokot mérhetünk Kecskeméten, Baján és a térségben. Folytatódik tehát a hőség. Elszórtan ugyan akár záporok, zivatarok is kialakulhatnak, viszont éjszakára sem hűl le a levegő 18 foknál jobban. A meteorológusok jelzése szerint a következő héten is ugyanilyen időre számíthatunk, 35-36 Celsius fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! A szavazók kedvence, Ráskó Eszter!
6: Rákóczi Feri és Balázs!
5: Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
7: Mit találtam? Képzeljétek el, tudtátok azt, hogy Dél-Koreában milyen trendek mennek mostanában?
8: Kevéssé követjük.
7: Nem követitek a dél-koreai trendeket.
8: De milyen zenei öltözködés?
7: Nem, el, hogy azt mondják a dél-koreaiak, hogy létrehoztak pár éve úgynevezett dopamin oldalakat, ami arról szól, valami érdekes jelenség. Ezek az oldalak lehetővé teszik, hogy a felhasználók imitáljanak valamit, amit a való életben egyébként nem csinálnak meg, csak végig mennek bizonyos folyamatokon, amitől nekik termelődik a dopamin, de nem történik meg a végén az, amit ők szeretnének. Tehát mondok egy
9: nincs
7: példát.
9: Happy ending.
7: Nincs happy ending, nincs befejezés. Ők azt mondják, hogy a dopamin oldalak arra jók, hogy amikor te vásárolsz, amikor te ételt rendelsz, amikor te rendelsz magadnak valamilyen kütyűt, akkor már önmagában a vásárlási folyamat, és az, hogy te kiválasztod, hogy kosárba rakod, hogy kifizeted, már az is nagyon sok örömhormon termel. És egyre népszerűbb a fiataloknál az úgynevezett ilyen fék oldalak, ahol te tudsz kaját rendelni, úgyhogy kiválasztod a kaját, de nem rendeled meg, nem érkezik meg. Nyomon követheted, hogy hol tart az étel. Kiválaszthatsz ajándékokat, tárgyakat, mindenféle, hát hogy is mondjam, csak a online vásárlás alkalmas dolgot, amit nem veszel meg, de egészen odáig, hogy megérkezik a futár a házadig, leköveteted, hogy megtörténik.
8: Nagyon
7: és
8: baj.
7: Iszonyatosan népszerű a dolog.
1: És ott fogsz állni a kapuban, ja igen.
8: Ja, mégse jön. Tudod, elteted magad ezzel.
7: Igen.
1: Mennyi szabad idő kell ehhez?
7: A dopami oldal lényege, hogy minden vásárlási folyamat lezajlik, komplett generációk használják már, és ugye az a lényeg ennek, hogy nincs. Tehát maga a jutalmazás mondják ők, hogy neked az a fontos, hogy kiválaszd és kosárba rakd és kifizesd. Igaz, hogy fizetés nem történik, de a várakozás, a felkészülés, a válogatás izgalma, az termeli a dopamint, és ez egy ingyenes stresszlevezetés nekik, hogy eljátszanak ételrendelési folyamatokat, de nem rendelik meg, mert nem ehetnek. De ott tartanak, hogy végigcsinálják a procedúrát.
8: De hát annak az a csúcsa, mert persze termelődik a dopamin, amíg rendelek, amikor kijön a megrendelt dolog.
7: Hát ne, ők azt mondják, hogy kézed, de azt mondják, hogy nem feltétlen, amikor kijön, akkor már megtörtént a kielégülés a rendeléssel, megtörtént a kielégülés a fizetéssel, és hogy ezek az oldalak, ezek teljesen úgy néznek ki, mint a valódi oldalak, ezek ilyen vásárlási platformok, de hogy hamis vásárlási platformok iszonyatos térnyerésben vannak.
8: Jó, tehát válogatok, nézelődök,
7: milyen durva.
8: Kattingatok, de a végén nem ütöd le a boltot.
7: De leütöd ebben? A boltot, és még megjön a futár a cuccal, de nem érkezik meg, és még van egy kamuvásárlásod is.
8: Tehát a rossz lányokon nézegetek, de nem megyek oda.
1: Elmondom
8: a
1: végén.
7: Kosárba helyezed a terméket.
1: Teljesen őszinte leszek, ezt megtöltsen bármelyik sima oldala, és annyi, hogy a végén nem nyitott ki az ajtót a futárnak.
8: És visszamegy.
1: És visszamegy. Tehát mindent kérj utánvétel, és ne nyisd ki soha az ajtót. És ugyanezt fogad átvenni, teljesen ingyen van.
7: A rendelés leadása után figyeld, a rendszer egy virtuális futárt rendel a csomaghoz, megjelenik egy nyomkövető felület, amely azt mutatja, hogy a futár éppen hol jár és mikor érkezik meg. A folyamat végén azonban nem jön semmilyen csomag, hiszen nem a termék, sem a futár ugye valójában nem létezik. A cél kizárólag, hogy a felhasználó átélje az online vásárlás folyamatát, és ez a vásárlás függőség egyik új ellenszereként is apostrofálják dél-koreai hozzáértők, akik azt mondják, hogy tökéletes egy generációnak az, hogy nem történik meg, de minden örömhormon betermelődik, amikor te kiválasztasz egy cipőt, nézegeted, méretre színreállítod, megrendeled, dobozba rakod.
1: Ezt hogy lehet megcsinálni
8: a rosszlányok.hu-val? Hát, hogy nézelődsz, de nem mész oda.
7: Figyelj, mennyire durva, de mennyire és érdekes,
1: és az
7: nem?
1: Ember, aki, és te mivel foglalkozol? Én futár vagyok, egy hamis online ezért, el kell mennem a házig. Hova. A házig kell csak elmenni, de már sosem megyek be.
7: Van egy olyan oldaluk, hogy Food Never Comes nevezetű oldal, ez mindennel rendelkezik, ami egy ételkiszállítási alkalmazás. Böngészhetsz az éttermek listájában. Kiválaszthatod a tételeket, módosításokat végezhetsz, megadod a címeret, fizetési módot, és nyomon követik a futárt, hogy érkezik a kamu étellel. Megőrülsz. De nem jön, érted? Jól lakik attól, és megtermelődik neki az adag azáltal, hogy ő kiválasztja a turogombócot, a szecsuáni csirkét, és a nem tudom, a mangós rizs felfújtat. Zseniálisak!
8: És akkor jönnek, mennyire ugye, beteg? Jönnek ugye a visszajelzések, hogy a rendelésed eljutott egy emberi lényhez. Az ételed már készül, 20 perc múlva futár indul. Végignézed az egészet, és neked ettől jó.
7: Igen, ez abszolút jó. Igen.
8: Hát, tényleg.
7: Hogy azt mondja, hogy a dopamin az ugye általában jutalomra számítva szabadul fel az agyban, nem pedig akkor, amikor megkapod azt a bizonyos dolgot. Ez azt jelenti, hogy a vásárlási gombra kattintásnál már te jól érzed magad, és nem a valódi termék hozza meg a jó érzést, hanem az, hogy te ott rányomtál és kiválasztottad. Mennyire zseniálisak! Iszonyat beteg világ. Ez rettenetesen beteg világ.
1: De jó, de akkor utána mikor jön meg az a bűntudat, amit érzem, akkor megjön a futár? Akkor azt hogy adják meg?
7: Hát ez nincsen bűntudat. Pont az, hogy nincsen bűntudat.
1: Nézzétek, ha én nem rendeltem meg a dagasztógépet, mint amit megalázott érte Balázs, úgyhogy...
8: hogy lesz így új dagasztógépen?
7: Ilyen kolécikből, hogy jövök ki, szarul, komolyan mondom. Elintettárom a világ nagy dolgait, és a mondat vége az, hogy egy köcsög a Balázs. Tényleg? Délkorában kalózolok benneteket, és én vagyok a tűrő.
1: Ugyanezt csináltam. Nézegettem ezeket a nagyszerű, nagyon drága kavarógépeket. Feri elmondta nekem a pró és kontrákat, és erre csak egy felvont szemöldökkel rám, és azt mondta, hogy valóban?
7: Ennyi volt. Tehát igen. Ez egy nagyon finom, diszkrét kérdés volt csak, hogy biztos. Tényleg akarod?
1: Azóta is gondolok rá, de már nem olyan elánnam.
8: Mivel fogod megkavarni a kis pitét?
1: Kis kezeimmel.
8: Igen?
1: Vagy pedig készítek egyet otthon. Majd a mérnöki vinnám a
8: kavarógépet.
1: Igen.
7: Szenzációs. Miből lehetne még dopaminoldalt csinálni? Tehát ugye ők vannak a, van a kajakiszállításuk, van a csomagküldésük, és vannak már virtuális cigiszünet oldalak is.
1: Na, ezt próbáljuk csak.
7: Megőrülsz, mondom. Virtuális cigiszünet oldalak, szintén Dél-Koreában. Egy gomnyomással belépsz egy online térbe, ahol másokkal együtt tartasz egy rövid szünetet. Iszonyatosan jó arcok. Az oldalon láthatod, hányan vannak jelen, és névtelen üzeneteket is olvashatsz, miközben te elszívsz egy kamu cigarettát, és kicsekolsz egy szünetre.
8: És tudod értékelni az éttermet vajon, ahonnan rendez, de nem jön meg soha semmi?
7: Hát ez egy jó kérdés, hogy aztán te éhes vagy-e. És azt mondja, hogy segít elkerülni az impulzusvásárlást, csökkenti a magányérzetet, enyhítik a stresszt és a kiégést, és olcsó kikapcsolódást nyújtanak. Mert hogy olyan szinten magasak a megélhetési költségek Dél-Koreában, és az erős teljesítménykényszer és a digitális életmód, hogy sokan vágynak élményre, de nem tudnak költeni rá, és ezért ezt a piaci hiányt használják ki ezek az oldalak, amik úgynevezett dopamin oldalak.
8: És mondjuk a rendelésnél utána kensz magadnak egy vajas kenyeret? Vagy,
1: Nem, csak lefekszel sírni magzakhozva. Sír,
8: hogy nem vettél még semmit.
1: De most azt mondjátok meg a kedves hallgatók, most egy csomóan elkezdtek irogatni, hogy nagyon, nagyon gáz dolgiát csinálni, Eszter, hogy nem veszed át. Figyelj, vicceltem, ez egy poén volt, és az van, hogy én konkrétan üldözni szoktam a saját futáromat, és erről be tud neked számolni a GLS és a DPD is.
8: Már menekülnek.
1: Amikor látom, hogy nem fogod hívás a idegen számra, mert csak azt mondom, hol vagy?
8: Megyek.
1: Hol vagy? Megyek. És tegnap is a Drégei utcán ott kavarogtam, és már csak megállnak az utcán, nyújtják a csomagot, és már le se lassítok. Csak lehúzza az ablakot, és átveszem tőlük. Tehát én a saját futáron futárja vagyok. Úgyhogy légy szíves, próbálj meg disztingválni.
7: Igen. Az STK ugyanez, írja valaki, húzok egy sorszámot, figyelhetem a monitoron, és soha nem körülök sorra.
8: Ugyanez a MÁV. Megveszed a jegyedet, és vársz.
7: Tele vagyunk dopamin oldalakkal itthon. Nézd meg, STK MÁV, tele vagyunk dopamin oldalakkal. Két darab gumit rendeltem, 130 ezer forintért a motor, a pályam teljesen kiborult, de ez jó lesz, köszi, beadom neki, és egy kamu oldalról rendeltem, mondom neki, hogy csak egy dopamin állok. Hello, Kevin.
1: De ez úgy lenne, hogyha ha ki is lehet, tehát fizetnél is, és egy üres doboz kapnál.
7: Itt fizetés élmény ugye nincs, tehát tranzakció nincs. Te nem fizetsz, csak úgy csinálsz, mintha kifizetnéd, de nem vonnak le tőled. Tehát még kapsz egy virtuális összeget is, hogy ennyivel kevesebb van mondjuk a virtuális számládon. De nincs valódi vonás. Nekem ez van otthon a feleségemmel, simogatás, csók, levetköztem, aztán ennyi. Dopamin cunami, Feri küldte nekünk. Megbeszélitek a randit, aztán csak petting van, pont mint otthon.
8: Na.
7: Igen, hetete ötször mozdulok rá a feleségemre, a páromra, és rám fölment ötször egy héten, nem vagy te egy kicsit elhetetlen? Az ötből nem történik semmi. Tehát itt is tele vagyunk dopamin autókkal. Mobile.de, nézegettem és elképzelem az álomautót. Hát hányszor megyünk úgy föl egy oldalra, hogy mobile.de, hányszor néztem én is motort, autót. Mit csinálsz?
1: Van a BZRT-nek aukciós oldala, tudod, és akkor szoktak csinálni ilyen aukciókat.
7: És azokat nézegeted?
1: Nézd, volt már, minden volt már. Ott sok fényes dolog volt.
7: Te egy kis izé vagy, igen. Garázsvásáros, gyűjtettős.
1: Nem. Drága dolgok, drága, fényes dolgok. De azokat én sem veszem, mert csak nézem.
8: És jó, kielődősz meg, vagy?
1: Borzasztó jó dolgok vannak, és azon gondolkozom, akinek ilyen van a tulajdonában, hogy hogy élhet? Tudod, ilyen hatalmas gyűrűk, meg ilyen nagy izék, ilyen nagy...
8: Aranyozott komódok, velencei tükrök.
1: Faberzsi tojás formájú.
7: De az, itt is az, hogy nem akarsz vásárolni, csak maga a nézelődés okoz egy kis
8: tervelés. Nem akarsz, ott nem tudsz.
7: Vagy nem tudsz, nem tudsz 3 millió. Temun csinálom ugyanezt, azt írja, órákat töltök válogatással, kosárba rakással, de nem fizetem ki, megnyugvást ad sokszor ez a folyamat. Hát ez hasonló tulajdonképpen, amit Andi ír. Ő is csinál ilyen fékvásárlást.
1: És szerinted folyik a nyálad a gondolattól, hogy ilyet lehet csinálni?
7: Szerintem szenzációs. Igen. Ez olyan lehet, mint amikor családok étvégén elmennek ingatlant nézni, de nem veszik meg. Ugyanez?
8: Hogy megeteted magad ezzel, hogy bent vagy, a látvány, hogy milyen egy ház, és utána mész, hogy köszönöm.
1: Az a legfényes, ezt évek óta csinálni, pörgetem az ingatlan.com-ot, és akkor nézem ezeket a nagyon drága ingatlanok, és akkor megtalált benne, ami gusztustalan. Ez, ennyi pénzzel, ez a parkó, ez. Mik vagytok? Kutyák vagytok? Mi ez? És amúgy nem, tehát ennyire
7: de
1: durva,
7: tök hogy... jó például lakásokat, házakat nézni.
1: Én lefekvésőt gyakran csinálom.
7: Igen, igen, ah, igen, igen.
8: Van, aki repülőjegyeket és destinációkat nézeget órákon keresztül, és soha sehova nem utazik.
7: Úgy hívják Gyula?
8: Ja.
7: Tehát elmondom neked, hogy látom az ő oldalát, mert tükröz a monitorja. Figyelj, annyi eladóházat, börzsönyt, mátrát, repülőjegyet, destinációt, és senkinek az oldalán nem látok. Mindig csak egyetek, hova utazol, Gyula? Hát nem, semmi, csak nézegetem, csak nézegetem. Tehát tulajdonképpen most is csináljuk ezt a dopaminféket, érted? Hogy megnézeget bizonyos oldalakat, nem történik valódi vásárlás, csak szeretsz ott egy kicsit elidőzni, ki motorokkal, ki autókkal, ki gumikkal, ki házakkal, ugyanez. És a családok hétvégén, akik ingatlanokat néznek. Hát nem ezt csinálják? Látod rajta, hogy nem akar ingatlant venni? Hát tudod, hogy nézelődő.
1: Meg három éves halásznadrágot hord, és tudod, hogy esélytelen, hogy valahogy közelébe kerüljön ennek az átkategóriának, de igen, igen. És ez, amúgy szerintem ez így rendben van. Mert hogy érted, az nézni azért szabad. Hát, ha nem lenne szabad nézni, akkor mit lehetne csinálni egyáltalán?
7: Én sokszor kirándulok a Google térképen, el is fáradok, Sanyi küldte nekünk. Használtautók.hu oldalt nézem állandóan, de nem akarok autót venni. Hát akkor megvan az analógia. Tehát ez tulajdonképpen ez történik.
1: A Facebook Marketplace-t néztem ugyanígy. Na, az is óriási élmény. Meg van a Wrangler Jeepnek, van az, ami a Szívek szállodájában volt a főszereplőnek, hogy nincs teteje, tudod, hanem csak az a érzék vannak, ezek a bukó...
8: keretek.
1: Na igen, és hogy ez ilyen régi álmom, hogy legyen egy, amúgy a Balázsnak is csak mondom, és azokat szoktam keresgélni én is, hogy ez, na, hát egy
7: de ez mi ez? Mi ez pontosan?
1: Na mi ez, Balázs? Na mi ez?
8: Tudod, ami neked is álmod.
1: Na tudod, a álmodról beszélek.
7: Ja, na, tudom, az autót mondod? Igen, az autót, a keretes autót, a Jeepet?
1: Igen, igen. Na, hogy olyan? Hogy összeraktál?
7: Visszajöttem. Most még nem tudtál rajta kapni, nem figyelek.
1: És hogy olyan szeretnék ajtó nélkül.
7: Ajtó nélkül.
1: Ajtó nélkül, igen. És izé, és akkor abban egy ilyen szép színes.
7: Igen. Én ezt most kicsit elengedtem, igen. Mert nem tudom hova tenni a motorokat, meg
1: de mondtad, hogy be tudsz állni a kocsiba.
7: kicsit muszáj lejjebb adni, nem akarok tárgyakat gyűjteni, igen. Hetente egy órát töltök, naponta repülőjegy és destinációk nézik.

0: vagy ilyesmi, akkor mindig elmentünk sétálni Ikeába. És ott volt a többi beteg gyerek, akik ezt időről sétáltak, mert ugye kint hideg volt, nagyon fújt a szél, nem lehetett kimenni, de kellett valami, amivel ugye lekötöd. És
1: van játszósarok.
0: Annál minden. Semmi sem szebb, amikor így sétálgatok a sorok között, és összenéz egy másik kiégett tekintető anyukával, hogy jobb lesz, jobb lesz.
2: Igen. Gyerekkoromban néztem mindig az újságban az autóhirdetéseket, milyen autót vennék, persze pénzem nem volt rá. Azóta annyi változott, hogy idősebb lettem. Nagyon jó SMS. Azt mondja, hogy olyan csóró vagyok, hogy dopamin oldalon se tudnék rendelni. Ez ugyanolyan, mint amikor annó anyámmal elmentem a kis közértbe, a kosárba beleraktam háromfajta édességet, de aztán csak egyet vehettél meg. Tényleg így van.
3: Nyugalom, nyugalom emberek! Hallom már, hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér! Épp

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Közmeghallgatást tart Kecskemét önkormányzata, gyalogos híd köti majd össze a Neumann Egyetem két kampusz részét. Folytatódik a hőség. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Közmeghallgatást tart Kecskemét önkormányzata június 24-én a Városháza dísztermében. A fórumon a helyi lakosok és szervezetek képviselői kérdéseket tehetnek fel, illetve javaslatokat fogalmazhatnak meg a várost érintő ügyekben. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a kérdéseket legkésőbb 3 nappal az esemény előtt írásban kell benyújtani a jegyző részére. A beadványokat személyesen postai úton vagy e-mailben is el lehet juttatni. A közmeghallgatás azok számára is követhető lesz, akik nem tudnak személyesen részt venni. Az eseményt online is közvetítik. A fórum június 24-én délután 3 órakor kezdődik a Kecskeméti Városházán. Látványos szakaszába lépett a Neumann János Egyetem Campus 2 fejlesztése Kecskeméten. A mintegy 19,5 milliárd forintos beruházás keretében megkezdődött az Izsáki út felett átívelő gyalogos híd csatlakozásának kialakítása, írja a hírös.hu. A híd a jelenlegi GANF épületet kapcsolja majd össze az új campus résszel, így a hallgatók és az oktatók a közúti forgalom érintése nélkül biztonságosan közlekedhetnek a két terület között. A kivitelezés több helyszínen is zajlik, jelenleg gépészeti, villamos és száraz építési munkákat végeznek. A tervek szerint az új létesítményeket 2027 harmadik negyedévében vehetik birtokba a hallgatók és az egyetem partnerei. Új fogalmakat vezetne be az új KRESZ. A jelenleg társadalmi egyeztetés alatt álló tervezet szerint megszűnne a párhuzamos közlekedés fogalma. Helyette egyértelműen meghatároznák az előzés, a kikerülés és a mellette elhaladás szabályait, mondta a rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub KRESZ bizottságának elnöke.
2: Az előzés az nagyjából azonos a korábbi fogalmi rendszerrel, pontos, hogy úgy kell végrehajtani, hogy a forgalmi sávot az ember elhagyja, és az abba való visszatérés után se zavarja a szemben jövő forgalmat. A kikerülés az azt jelenti, hogy a szemben jövő forgalom zavarása nélkül, akkor ha az úton tilos előzni, akkor is ki lehet kerülni a gépjárművet.
1: Legtöbb 36 fokot mérhetünk Kecskeméten, Baján és a térségben. Folytatódik tehát a hőség. Elszórtan ugyan akár záporok, zivatarok is kialakulhatnak, viszont éjszakára sem hűl le a levegő 18 foknál jobban. A meteorológusok jelzése szerint a következő héten is ugyanilyen időre számíthatunk, 35-36 Celsius fokos csúcsokkal.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Olvasátok ezt a hírt? Négy gyerekét hagyta a játszótéren egy anya, a legkisebb 2 éves volt. Hát, gyerekek! Komolyan mondom, magamban kerestem elkezdeni keresni
1: zárt
0: a hibát.
1: Zárt játszótér volt?
0: Nem.
1: Volt kerítés?
0: Nem. Figyelj, nem tudjuk, hogy mi a mentális állapot, se az, hogy mitől lett sok az anyukának. De még csak nem is akarjuk bántani, de hogy ezt így elolvasod, és rájössz arra, hogy lehet, hogy te szorongtad egy kicsit túl ezt a gyermekvállalást. Lehet, hogy azért néha le kellett volna az ilyen típusú szülők elülni egy kicsit. Azt mondta, dolga van, maradjanak, amíg akarnak. 4 gyerekét hagyta a 11. kerületi játszótéren, este 10 után érkeztek a gyerekek, ehhez a rendőrök, akiket kihívtak, azt mondták, az anyukájuk elment, azt mondta, maradjanak, amíg akarnak. A legkisebb gyerek csak 2 éves volt, és egy buddy volt rajta. Én meg görcsöltem, tehát, hogy a gyerek hány grammot eszik.
1: Igen. Jó-e a köles golyó?
0: Jól csinálom, elég jó-e? Igen, van-e elég tök a tök főzelékben, amit megveszek? Érted? Jó-e a köles golyó, és ehet-e már magosat, meg szemeset, mit tudom én, 3 évesen?
1: Megfelelő-e a hozzátartalás?
0: Rottyra vágtad magad, annyi videót megnéztél, és szorongtál, és nem aludtál. Anyuka meg azt mondja, hogy köszönöm szépen, egy kicsit legyetek el egyedül, elmegyek, dolgommal jövök. Ott hagyta a 4 gyereket. A legkisebb csak 2 éves volt. A Bartók Béla úton történt, és a helyszínen tartózkodó gyerekek a rendőröknek elmondták, hogy édesanyjuk valami dolgokat, azt mondta, addig maradnak a játszótéren, amíg csak akarnak, érezzék jól magukat.
2: És mi volt anyuka terve, hogy a gyerekeknek már nincs kedve maradni a játszótéren, hogy hazasétálnak egyedül?
1: Hát négyen vannak, akkor a legnagyobb hazaviszi a másik, a 3-at, a 2 éves is nyilván.
0: A rendőrök a gyerekeket és a kerékpárjukat, valamint a kismotort is hazaszállították. A megérkező édesanyának épségben átadták őket.
2: Nem kérdezték meg, hogy anyuka hol volt? Mi volt az a halaszthatatlan, ami miatt lepasszolod a 4 gyereket?
0: Valószínűleg tudják, de az is lehet, hogy mama azt mondta, kicsit elég. Sok. Köszönöm.
2: Nekem így, ma estére.
0: Nekem így ebben a formában ez elég, érted? De összehasonlítva az én idő egyéni értelmezéseid a szilveszter. Igen, azt mondta, mama, most szükségem van egy órára, kicsit kicsekolok.
2: Mekkora volt a legnagyobb gyerek, nem tudjuk?
0: Azt nem írják, csak a legkisebb volt 2.
2: Hát mert érted, ha már egy 10-eskét megnyaltod, ki tudnak maradni azok este 11-ig.
0: Játszótérre vittük, csak egy másodperce nem láttad a gyereket, érted? Már sikoltozva lögtél félre mindenkit, és mentél oda, hogy eltűnt a gyerek, közben csak fönn volt a csúszdán. Na most ehhez képest anyuka lazában van. Jó, a 4-et már lehet, hogy nem izgulott túl, nem? Tehát, hogy valószínűleg itt már az van, jó, megoldjátok.
1: De figyelj, akkor mindenképpen volt velük olyan korú gyerek, aki meg tudta mondani a pontos címüket, hogy hova kellene hazamennünk. Tehát akkor ez így rendben volt.
0: Fölhívták az anyukát? Mert a nagyobb gyerekek már tudta a telefonszámot.
2: Hát, akkor miről akkor beszélünk? Hát ez egy gondos anyuka.
0: Nincs ezzel probléma.
2: Tudták a címet a gyerekek, telefonszámot. Miről beszélgetünk? Ez egy fölkészített rendes gyerekcsapat
0: az érdekes,
2: volt.
0: Az, hova ment a mama 9:30-kor, hogy 4 gyereket ott hagyta? Tehát 9:30-kor azért már nincsen nagyon halasztat. Most okmányirodába kell menni, délután 2-re megérted, hogy kell egy segítség. De 9:30-kor hova fűzött le a muter, hogy neki el kell mennie? Nem tudjuk, a nagyobbak mekkorák voltak. De az az érdekes, hogyha 12, oké, megoldják a kicsivel, de most volt ott még egy 6 éves, meg egy 9 éves.
2: Az egy 12 éves gyerek mellé se hagysz ott egy 2 évest, meg este 10-kor egy darab bodyban kint.
0: És bocsán, attól függ, hogy van szocializálva az a gyerek.
1: Ilyenkor a rendőrség fogja, beteszi a hátsó ülésre a 4 gyereket, hazaszervírozzák, átadják anyukának, majd azt mondják, hogy szolgálunk és védünk, és elmennek? Ennyi?
0: Tulajdonképpen igen. Én azt hiszem, hogy nincs jogszabályban leírva az,
1: hogy meddig lehetek a gyerekek a játszótéren.
0: Nem is azt hiszem, hogy te mikortól hagyhatod egyedül. Ez nincs törvényileg szabályozva. Gondatlanságból téged előállíthatnak, megbüntethetnek. Követhetsz el törvénysértést. De az, hogy te hány éves kortól hagyhatsz otthon vagy egyedül gyereket, az nincs jogszabályban leírva. Az nincs meghatározva. Semmilyen szinten Magyarországon.
2: De nem is tudnád. Hát most van olyan 10 éves gyerek, aki már annyira önálló. Igen. Van olyan 14
0: de hogy igazából az anyuka nem követett el semmit. Mert hogyha nincs szabály arra, hogy hány éves kortól egy gyereket egyedül hagyni, akkor nem is tudod büntetni, mert hogy milyen jogszabály alapján bünteted.
1: Akkor lehet, hogy csak erre játszik, tudod, hogy valaki kicsit mindig hozza haza a gyereket.
0: Igen, valaki
1: előbb-utóbb valahogy haza
0: kicsit kevered. Kicsit jelzik a gyámügynek, a gyámügy majd ott kicsit ráncolja a szemöldökét, megkérdezik az anyukát, anyu azt mondta, hogy volt ott egy órás dolgom, el kellett menni, gyerekekkel nem történt semmi, és kész. Tehát, hogy valójában semmi nem történik.
1: Istenem, mi parákat toltunk.
0: Na most ehhez képest gondold el a te szülői létedet. Hát hol vagyunk mi ennyire feketeövesek?
1: Amit mondtál is, és hányszor volt ilyen, hogy mondjuk egy nagyobb játszótéren, amikor úgy pillanatra lenézel és felnézel, és nincsen a gyerek sehol. És így elkezd, így felpattansz, és először csak így téblábolsz egy darabig, és nem találod sehol, és szólítunk azod, és eltűnik. Az a hideg, a szőr feláll a hátadon.
0: Hogyne? Persze.
1: Rémálom.
0: A 2 éves a 11 évesen se hagyodott, mert az vizionált, hogy biztos leesik, történik valami, ha nem vagy ott, érted? Tehát, hogy így.
2: Itt valaki írja, hogy Magyarországon este 20 óra után tilos 14 év alatti gyermeknek az utcán egyedül lennie. Tehát akkor mondjuk az igaz, akkor itt ugye
0: egy esti utcán levés a szabályozva.
1: Hány óra után?
2: 20.
1: Este 8 után nem lehet 14 éven aluli gyerek az utcán.
2: Egyedül nem lehet. Szülői felügye jelent.
0: 14 nem lehet este 8 után.
2: Nem, ezt írják. Hát most nem ellenvízi pörlek egyetek gyerekek.
0: Ez jó hülye jogszabály. Hát miért ne lehet?
2: 13 és fél éves, ne járkáljon egyet.
0: Tehát jön haza edzésről a gyerek, 13 és fél évesen valahol közelben lakik, akkor te elvileg szabálysértés követsz, mert nem lehet egyedül az utcán.
1: De játszótére lehet két évesen.
0: De játszótére viszont lehet. Igen,
2: nem
0: igen.
2: Az utcán volt.
0: Igen. Biztos kezdődött valami sorozat az anyukának. A rendőrautóban volt gyerekülés? Hogy kérdezzem meg.
2: Hogy vitték haza a két éves?
0: Igen. Aha. Ezért ez így érdekes. Egy kis okmányiroda, a szexi fehérnemű vétel is készül, és az ötödik írja Zoli. Aztán gyerekülés volt ám a rendőrautóban. Ezt többen föltették ezt a kérdést. Jó.
1: Egyébként... Ez kimeríti a kiskorú veszélyeztetése kategóriát?
0: Szerintem igen.
2: A két évessel kapcsolatosan minden.
0: Szerintem igen. Uh-huh. Tudnod kellene, hogy a nagyok hány évesek voltak. Ugye? Yeah. Tehát, hogy hány éves a nagy. Mert akkor ha tényleg...
1: Hát a kiskorú, akkor mindenki. Tehát akkor nincs, de teljesen mindegy, hogy hány éves.
0: De miért ne hagyhatnál egy 14 évesen, nem? Vagy este már nem hagyod rá?
2: Este 10-kor, kint az utcán.
1: Egy szábádiban.
2: Én nem vagyok egy ilyen túl féltős sávó, de az azért úgy...
0: Mi legyen rajta, téli kabát?
2: Ez is igaz, meg vastag cipő, bunda.
0: Sársakkal kezdjük. 10-kor a két gyereket. Rágyújtott egy cigár, ívott egy korzsot, el volt a nagyokkal, nem volt semmi probléma.
2: Igen, és egyébként valószínűleg rohadt jól érezték magukat a gyerekek, hogy
1: nincs
2: ott. Kérdés jön, még egyszer hangsúlyozom, nagyon jó, mi lett volna, ha történik valami, akkor mi van, tudod?
0: Igen, persze. Ismerve egyébként a szerencséget, valószínűleg nekünk történt volna.
1: Nekik soha.
0: Abba a pillanatban akkor esik le fejjel lefelé a mászókáról, érted a gyerek, tehát ez így csodálatos. Igen. Na mindegy, jó, hát azért ezek ilyen érdekes történetek. Én kicsit azért irigylem ezt a fajta lazasságot. Mi azon szülők voltunk szerintem, aki megjelent egy piros pötty a gyereken, és ezért 6 orvos hívtál fel, és rohantál be, hogy annyira túlszorongtad ezt az egészet. De vannak, aki ezt egy kicsit máshogy értelmezik.
1: Én szerintem ő szimplán szarik rá.
0: Igen?
1: Aha.
0: Hát nyilván most a lazaságot idézőjelben mondom, tehát hogy nem a laza, persze.
1: Németországban 12 éves kortól lehet egyedül hagyni pár órára a gyereket.
0: Aha, tehát ott szabályozó van, hogy a 12 éves kortól egyedül maradhat. Aha. Egyébként valószínűleg mi szülők izguljuk ezt túl, nem?
2: Azt mondtam az előbb, hogy ő nekik eszükbe se jutott izgulni a négy gyereknek. A játszón jól érezték magukat, végre nem figyel senki, minden játékhoz odaférsz, mert este 10-kor már nincs kint senki.
0: Azt jársz, amit akarsz.
2: Óriási szabadság.
0: Azt jársz, amit akarsz. Igen. Érdekes azért ez a szülői lét egyébként, hogy ez mennyire túl. Tehát azért, amikor nagyobbak a gyerekek, rá tudsz jönni, hogy mennyire túl izgultad, mikor kicsik voltak. Nem? De mivel első gyerek, így végig kell ezeken a folyamatokon menni. Mire lazábbá válsz, vagy mire belejössz ebbe az egész szülőségbe.
1: Hát meg a saját példádból indulsz ki, hogy tudod, hogy téged milyen szinten hagytak sokszor magadra egyedül, és hogy abból mi lehetett volna. Tehát, hogy beindulnak ezek a mechanizmusok, és ezért kezdett túl szorongani, túl aggódni, hogy hányszor úsztál meg nagy baleseteket, ilyen tragédiákat, pusztán a szerencsém múlott az, hogy nem hagytad ott a fogad akkor, amikor a haverjaiddal voltál, itt ott lemengedtek, és akkor ez így pörög a fejedben, hogy úristen, mi történhetett.
0: Igen, de
1: volna?
0: A mi önállóságunkat azért nem az határozta meg, hogy nem volt ennyi idejük ránk. Tehát, hogy szerintem mi sokkal önállóbb generáció vagyunk. Nem természetes, hogy 9 évesen egyedül mentél tömegközlekedéssel az iskolába, de simán megcsináltad.
2: Lehoztad.
0: Teljesen jól lehoztad. 8-9 évesen héveztél és metróztál. Én is, és mentem egyedül iskolába. És megoldottad.
2: Én is akartam, csak új kigyorsan nem volt egyik igen, se, de mi ringáztunk.
0: Ide, aki 8 évesen vittem hajnalban a hugomat az oviba, utána mentem suliba. Gázfűszerén tojást ütöttem, más gyerek a játékát sem találja meg. Tehát, hogy valójában azért mi egy önállóbb generáció vagyunk. Hát, erről sokszor beszéltünk.
1: Igen.
0: Majd jövünk, és aztán túlfétjük a mi gyerekeinket.
1: Igen,
0: és nevelünk belőlük megint nem önálló.
1: A jó szülőség ismerve most az, hogy folyamatosan ott vagy, elérhető vagy, minden tekintetben támogatod a gyereket, ha kell, akkor a sofőre vagy, ha kell, akkor
0: az személyi asszisztense,
1: ha kell,
0: kulacsával rohangálsz, beviszed igen. Az iskolába a cuccait, igen. Igen.
1: Mert hogy igen. Azt látod minden fórumon, hogy egyébként ez az ideális, miközben egyébként meg...
0: Anyád mennyire hozta volna utánad a pulóveredet az iskolába?
2: Semennyire.
0: Most meg főjöv a gyerek, és segítesz neki, és beviszed, és oda mész, és oda rohansz, és teljesen természetes módon segítesz neki. Nem? Hát azért nem ez a világ volt.
1: Pénzt utalsz a Revolut kártyára, hogy tudjon venni a Fornett is nőreket.
0: Fornett itt nemleges létsz, és attól tudod, hogy mindig ilyen.
2: Igen. Hat évesen
0: szoktam le a cigiről, írja Krisztófer.
2: Akkor már túl voltam mindenen 8 évesen. 8 évesen én már 12 éves voltam.
0: Igen. 30 éve nyáron simán ott hagytak minket, mindenki melózott, de feltáltuk magunkat. Persze.
1: De pont ez
0: nem volt szülői kíséret és gardedám azért, hogy te a nyári szünetben el legyél. Tehát szülők reggel lefűztek, este megjöttek.
1: De nektek megvan, hogy mi volt 8-9-10 évesen, 12 évesen a nyári szünetben? Nekem volt egy hét tábor, igen, és mi volt a maradék?
0: Paneltömbök, lépcsőházak és...
1: Lépcsőházak.
0: Hát
2: bringázás, strandra járás, bányatóban fürdés, amit el tudsz képzelni.
0: Jó, hát vidéki léten könnyű a nyári szünet érteni. Jöttél volna be az Aquincum Békás megye. Hetedik kerület Aquincum Békás megye.
2: Alig választottam.
0: Pókutca, kasszásgyűlő Békás megye, csillaghegy kombóba. Ott meg tudtad volna kísérteni. Bányatavak, meg izén liba kergetés.
2: A kerékpározás, tábortűzek. Jó éreztük magunkat, bocs gyerekek.
0: Az erkélyen egy nagyos labor a lábadnál, aztán nézted a szomszédot, hogy hűti magát, érted?
1: És hát... nagyon vártad, hogy elvigyenek a szecskába. Úristen, a szecskába mennyit jár.
0: Igen, lementél, visszajötted a sörös üveget, hazajött, elment a délelőtt.
2: Nagyjából kicsi apród.
0: Nagyjából ilyen szünetek voltak, azért nagyon izgalmas dolgok nem történtek, igen.
3: Mi is így voltunk a Mátrában, nem aggódtak értünk, össze-vissza csatangoltunk az erdőbe.
0: De az más nektek, hát vidéken ott az,
3: de azért
0: ott
3: nagy különbség így lenni, ezek a gyerekek ilyen elhagyatva voltak itt.
2: Gyerekek,
3: nem ugyanaz.
2: Hogy azt, amit mi nem kaptunk meg, a figyelmet, ugye, hogy beszélgetések legyenek, hogy törődjenek veled, hogy emberszámba vegyenek, azt mi most azzal pótoljuk, hogy nem csak ezt adjuk meg nekik, hanem rohanunk, hogy a pulóvert bevigyük az iskolába.
1: Igen, érted? De te akartál volna nagy mély beszélgetéseket apáddal? Te szerettél? Úristen, de hangosan korogatjunk.
0: Nem
1: igen.
0: Feltétlen. Voltak azért beszélgetések, de más jellegű kapcsolódás volt.
2: Igen, megkérdezik, hogy na mi volt az iskolában? Azt mondtad, semmi. Jó,
1: igen, hányos lett a matek, menjék ezek mosni ennyi.
2: Na,
1: de hogy nem...
2: hát szóval a minőségi kapcsolódás azért hiányzott a mikorosztályunkban a szülőköz.
0: Igen.
2: Ezt valljuk be. Most ezt megadjuk, meg még megadunk egy csomó olyan mindent, amit nem kéne.
0: Igen.
2: A fenék kínyalása gondol.
0: Hat évig nem ittam, nem cigiztem, aztán vége lett az ovinak. Elsős koromban már egyedül jártam iskolába, két év múlva már az öcsémet vittem. Teljesen természetes volt. Igen, 9 évesen nagyfater szerszámait árultam a piacon, hogy megvegyem a kis vonatot.
2: Hogy jött az öreg?
0: 9 évesen. Teljesen irreális, hogy megváltozott. Jó, hát reméljük azért anyuka, amikor a másik véglet. Tehát, hogy azért az reméljük, hogy nincs vele valami. Igen, mentális mondatom. Probléma, vagy valami komoly baj, nem szabad azért őt bántani, nem tudjuk, hogy milyen élethelyzet szült ezt, azért ezt mindig hozzá kell tenni.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
4: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék

0: Hajósz Balázsékkal a Bahalkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 20-

0: Kapricoltok, jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fecsa nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a fél éves kiárusítást. Részletek durko.hu/üzletrablás.
5: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Harszon Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
6: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
7: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
8: Iveco! Iveco! Nem mondtad, hogy ilyen jó. Vagy mondta bár valaki? Az Iveco szalai. Iveco reggel, Iveco este, de a déli Ivecónak nincs párja. Így hát a készlet erejéig tárkarokkal várja a Szalai Autóász Kft. Az ön Iveco márka kereskedője. Térjen be hozzánk! 6000 Kecskemét, Katonatelep, telefon 76 505 600. Iveco szalai.
9: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Osan benzinkutakon.
10: Most a 95-ös benzin és a dízel védett árából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
9: Irány az Osan, spórolj okosan!
11: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
12: Bármennyit is üt az óra, csobbanj a vadkertitóba. Új varázslattal vár a vadkertitó partja. Gyere hozzánk Solt vadkertre, ne legyél a barát. Tóparti élményekkel szeretettel várunk. Vadkertító. Oázis a homokhátság szívében.
13: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát facebook.com/Rádió 1 Gong és hallgass minket online weboldalunkon www.radio1gong.hu.
7: A Rádió 1 Gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden vasárnap 10-től 17 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 Gongon. A Rádió 1 Gongon.
14: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió 1 Gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek. Köszöntsék fel barátaikat. Mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676-414-010.
7: Rádió 1 Gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
3: Új körforgalom épül az 52-es főúton Izsák közelében. Fokozott a tűzveszély Bács-Kiskunban. Ma van az apák napja. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Fontos közlekedés-biztonsági fejlesztés kezdődött Bács-Kiskun vármegyében. Megkezdődött egy új körforgalom építése az 52-es főúton a Kis-Izsáki és Szabadszállási elágazás térségében, írja a Vármegyei Lap. A beruházás az 52-es főút átfogó felújításának része, amelynek keretében a Fülöp-háza és Solt közötti útszakasz újul meg. A fejlesztés során összesen 4 új körforgalmat alakítanak ki. A projekt célja, hogy biztonságosabbá és gördülékenyebbé tegye a közlekedést ezen a forgalmas útvonalon, ahol az elmúlt években több baleset is történt. A munkálatok idején forgalomkorlátozásokra és sebességkorlátozásokra kell számítani, ezért a szakemberek fokozott figyelmet kérnek az érintett útszakaszon közlekedőktől. Továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben Bács-Kiskun vármegyében a tartós szárazság és a magas hőmérséklet miatt. A szakemberek figyelmeztetnek, a kiszáradt növényzetben akár egy eldobott cigarettacsik, vagy egy apró szikra is komoly tüzet okozhat. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a szabadtéri tüzek többsége emberi figyelmetlenségre vezethető vissza. A tilalom idején az erdőkben, fás területeken és azok 200 méteres körzetében még a kijelölt tűzrakó helyeken sem szabad tüzet gyújtani. A vármegyében a nagy erdős területek, a homokhátsági növényzet és a külterületi tanyák miatt különösen magas a kockázat. Ma van apák napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az édesapák szerepére és felelősségére a családok, valamint a közösség életében. Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója rádiónknak azt mondta, jobb világot csak úgy lehet építeni, ha jobb gyerekeket nevelünk.
4: Nem olyan világ lesz, amilyen technológiákat ma létrehozunk, vagy törvényeket alkotunk, vagy gazdaságot építünk, hanem olyan világ lesz, amilyen gyereket nevelünk. Apaként ehhez hozzátenni, az egy hihetetlen fontos dolog. Apa és anya mást tesz hozzá a gyerekhez, például az apáktól tanulják a humort a gyerekek, és az élet megküzdéséhez ez nagyon szükséges.
3: Legtöbb 36 fokot mérhetünk Kecskeméten, Baján és a térségben. Folytatódik tehát a hőség. Elszórtan ugyan akár záporok, zivatarok is kialakulhatnak, viszont éjszakára sem hűl le a levegő 18 foknál jobban. A meteorológusok jelzése szerint a következő héten is ugyanilyen időre számíthatunk, 35-36 Celsius fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: Rákóczi-Feri és Balázs! Hú, micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Találtunk egy cikket, ami arról szól, hogy miért maradtál az exeddel, amikor már nem szeretted. Milyen jó felütés ez, ugye, hogy ez, aki benne ragadt egy valamilyen kapcsolatban, házasság, kapcsolat, az vajon milyen ideológiát, milyen valóságot épített annak érdekében, hogy ez elviselhető legyen, és mi volt az indok, amiért benne maradt, úgy, hogy akkor ő ezt már, hát tulajdonképpen nem szerette, tudta, érezte, akár elhidegülés van, akár az van, hogy hát nem volt új kapcsolat, vagy pénzügy megfontolás, vagy mit tudom én, de minden esetben nem lépett ki, és ezt nagyon szépen megideologizálta. Ugye? És akkor itt a cikkben összeszedik azokat a pontokat, ami alapján te el tudod dönteni, hogy te melyik kategóriába esel, vagyis miért nem szakítasz az exekkel, de ezek elég, hát hogy is mondjam, csak felszínes ügyek, tehát mi várunk azért további magyarázatokat, ha átgondoljátok a saját életeteket, hogy miért vagytok, vagy voltatok benne hosszú ideig olyan kapcsolatban, amiről már tudtátok, hogy halott, döglött, nem megy, de valamiért nincs meg a kilépéshez szükséges erő, önerő.
2: Jó, a gyerekek az
1: hitel,
2: átlagokat.
1: Szellem.
2: Na, az átlagokat hagyjuk, mert itt írjátok, hogy hitel meg a gyerek.
1: Oké, okay, hitel ne. Gyerek. De azt el tudjuk fogadni. Jó,
2: el tudjuk fogadni, igen, de ez az, ami egyből beugrik. Próbálj mindenki arra koncentrálni, amikor még így viszonylag szabadon élte az életét.
1: Igen.
2: Tehát ezek ilyen fiatalkori dolgok, amikor már tudod, 20 éves vagy, már igazából nem szeretted, de a férfiként ugye a leggyakoribb érvünk az az szokott lenni, hogy gyáva szarok vagyunk megmondani, hogy vége. Igen, nem ez van.
1: De engem érdekel az életközepi benne maradás is, tehát azért azt ne vessük el, mert ugye van a gyerek, meg a hitel, minden, aztán kicsit jobban megkapargatod, annak a mélyén mindig van még valami más is. Van még valami más is, mert hogy azok az igazán nehéz dolgok, az ilyen 5-10 éves dologból kilépni. A Fere se tudja, hogy persze, hát amikor fiatal vagy, könnyebben szakítasz.
2: Még... De akkor, de épp ez az érdekes, hogy amikor 20 éves vagy, és azt mondod, hogy még előttem az élet, még lehetne menni, még biztos, hogy van új nő, vagy van új férfi, tök mindegy, akibe szerelmes tudok lenni, és mégis ülsz benne hosszú-hosszú időn keresztül. Már rég nem szólsz semmiről, már unjátok egymást, ő is téged, te is őt.
1: Nincs kémia, nincs szex, meghalt a dolog, igen.
3: Azon múlik, hogy kit mennyire szerettek a szülei.
2: Hogyha nagyon szerettek, akkor nem szerintem, hagyodott?
3: Hogy, szerintem azon, hogyha valakivel, tehát a gyerekkorában elhitették vele, hogy minden jár neki, és nagyon szeretik őt, és nincsen baj a hibáival, és rendben van nemet mondani, azok az emberek ritkábban maradnak benne egy toxikus kapcsolatban, mint azok, akik hozzászoktak a terrorhoz, meg ahhoz, hogy a boldogság az egy fiktív dolog.
1: De várjál, igen, a toxikus kapcsolat az nem...
3: Akkor a melegek! Szaktanári!
1: Igen, tehát várjál, a toxikus kapcsolat az egy szélsőség, most itt szerintem a cikk inkább arról szól, hogy már nem működik, nincs kémia, nem szereted, langyos is, elvagytok, de hogy úgy nem rossz, nem büntet, nem bánt, nem vagy rosszba vele, egyszerűen csak érzed, hogy már lépned kellene, de valamilyen ideológiát, indokot támasztasz, és nem teszed meg, de nem mérgező a kapcsolat.
3: Túl jó a szex, mondjuk, és akkor nem akarod ott hagyni, mert a szex az jó, de minden más meg elviselsz neki.
1: Ha de jó a szex, hogy lehet minden más rossz?
3: Hát mert mit tudom én, például egy csomószor az, hogy ilyen nagyon fura lányokkal járnak ilyen nagyon jó fiúk, és akkor gondolkodsz rá, hogy mi lehet az, ami ott tartja mellette, és aztán rájössz, hogy valószínűleg a szex az, ami...
1: Hát várjál, a szexszel valakivel együtt maradni, ez egy nagyon nyomós ér.
3: Az egy jó
2: baj. Nem értem, hogy mi a baj. Hogy
1: kéne szakítani.
3: Álljunk le.
1: Ez most nincs meg ez a téma.
2: Jó a szex. Maradok életem végéig.
1: A rossz kapcsolatot úgy képzeld, hogy már keveset szexelünk, elhidegültünk, langyos, laptopozunk egymás mellett, böngészi a gépét, nem nézünk közösen.
3: Ez mindig a jó kapcsolat.
1: Csöndben van, ez üldös a lábam.
2: Várjál, akkor tisztázunk nálad, mi a rossz kapcsolat.
3: Nekem ez egy nagyon jó kapcsolatnak tűnik.
1: Igen, csöndben van, nem akar szexelni, nyomkodja a telefonját, és nem büdös a lábam.
3: Telefonszámokat kérek.
1: Mutasd egy ilyen férfit, életem.
3: Olyan férfit fog Péter után, hogy egyszer megmurdál, hogy olyat, aki csukott szájeszi a magyarót.
1: Az jó.
3: Minden más lehet, mint a Péterre, csak ezt kérem, hogy csukott szájegye vagyok.
1: Na csak például mondok példákat. Tehát itt azt írja a cikk, hogy nagyon sokan hivatkoztak arra, hogy kapcsolatfüggő vagyok, képtelen vagyok egyedül lenni. Tehát ugye nem jött még senki, aki ebből kirántaná. Jobban valaki van mellettem, nem vagyok egyedül. Érzem, hogy azért valahol várnak, félek is az egyedüléttől, kapcsolatfüggő vagy, benne maradok. Ha jön valaki, megyek, de amíg nem jön senki, elülök ebben a langyos vízben.
3: Van egy ilyen szlogán, van még cégnek, hogy mert itt érzem, hogy otthon vagyok.
1: Igen. Pánikolok, ha nincs senki. Mert ez volt az egyik érv.
2: Micsoda, pánikolok?
1: Pánikolok, tehát kapcsolat függő, hogy pánika éppen nincs. A másik azt írta, hogy hasonlóképpen, ha hátam közepére se kívántam az akkori pasimat, de úgy voltam vele, hogy amíg nincs jobb, ő is megteszi. Nem vagyok büszke, de így volt, amíg nincs betárazva egy új kapcsolat, nem lépek ki az előzőből. Ez ilyen durva, ugye? Tehát vannak a kapcsolat.
3: A biztonsági játékos.
1: Ez a biztonsági játékos.
3: Ők a remete rák típusú emberek, akiknek mindig kell, hogy legyenek kis kecójuk, ahova vissza lehet húzódni.
2: Remete rák.
3: Igen, igen. Aha, ezek ilyen kis...
2: Ez nem homár, ugye?
3: Ez nem homár.
2: Nem a homár.
3: Nem azok a nagyon szép állatok, azok a nagy ollókkal, hanem azok a kis félősek.
1: A következő csajszik, a következő körben nagyon sokan azt említették, hogy nagyon kellemes élmény volt, elhalmozott ajándékokkal, utazásokra vitt, fizette a kiadásaimat. Azt mondta neki, ez természetes, ha az ő aktuális párja semmiben nem szenved hiányt. Volt havi apanázsom, fodrász kozmetikus körmös, és előre kifizette az albérletemet. Ott az anyagi megfontolást írják, hogy tudták, hogy vége, de a pasi finanszírozó dolgokat, és ebben úgy jól el voltak. De várták, hogy jöjjön valaki.
2: Egy kényelmi párkapcsolat.
1: Ez egy kényelmi az. Párkapcsolat volt, igen. Aztán azt mondja, hogy sosem volt ilyenben részem, és azt kell mondjam, hogy jó, a valóban jót nagyon könnyű megszokni. 8 hónap után nem bírtam tovább, megmondtam neki, hogy nem érzek semmit, és nem fel ez így vele szemben. Ez korrekt.
2: Ez eltartott, ugye?
1: Ez az eltartott, igen. Igen, igen, igen, igen. Ez aki azt írja, a pénzügyi megfontolás. Aztán van, aki a szexet írja, tehát, hogy jó szex, de hogy minden más az rossz, azt nem tudom elképzelni.
2: Hogy minden
1: azt el tudom
2: más
1: képzelni,
2: rossz.
1: Hogy minden más rossz lesz, és ezért szar lesz a szex is, de ha jó a szex...
3: Nem, ez tökre létezik, ez egy valid szituáció.
1: Hogy jó szexel, minden más rossz.
3: Nem, hogy az vagy, hogy ezt az egy képességet ezt csúcsra járatta, ezt az egyet, erről szól a személyisége is, tudod, ez a fajta embertípus. Egy ilyen Cameron Diaz, tudod, hogy ebben nagyon-nagyon erős, és a többivel ezért nem kell soha foglalkoznia, mert ez már elég volt neki ahhoz, hogy eladja magát, érted?
2: Na de ha 24 órából csak 8-at vagytok együtt.
3: Abban 7 órát.
1: 7 órát az ágyban töltötök.
2: Hát 7 órát nem tudsz végig szexelni.
3: Hát ugye ezért szakítottak veled.
2: Vagy 7-7-50-et, hogy az a maradék ti, érted?
3: Igen,
2: tehát, hogy a szex az egy tök fontos dolog, és nagyon jó a szex, de ha mellette egyébként 90%-ban csesztetnek, minden más rossz, akkor az nem tudja
3: De te
2: elvinni.
3: Is tudod, hogy a szex, az annak a nettó értéke az a szám, amit te mondasz, hogy mennyi ideig tart, igen. De van a bruttó értéke, az azt megelőző időszak, amikor már a kerülgetés, meg van az követő időszak, amikor pedig a elégedettség érzése van. Ugye a bruttót nézel a szex, akkor lehet, hogy másfél perc volt a szex, de ezt még egy-egy óra előtte, meg utána meg...
2: Én kettőig is bírom, jó? Nem kell
3: hát
2: te más
3: nem ezt hallottam. Béka írt a Viber csoportban múltkor, és nem ezt írta, de mindegy, nekem oké.
1: 5 évig voltam együtt egy lányjal, soha nem voltam szerelmes, folyton más csajokat kerestem, mikor ő szakított velem, majdnem belehaltam. Ez hiúság. Én nem szerettem volna megbántani, de 5 évet vettem az életükből. Egyébként itt jön az, amit te mondasz, hogy sokan egyszerűen félnek. Tehát gyávák megmondani, hogy legyen vége. Ez szerintem inkább fiatalabb korosztály. Nem vagyok még érett személyiség, nem merem fölvállalni, félek, hogy megbántalak. Inkább te tegyél ki engem, mint én kiteszlek téged. Itt van valamilyen gyermeki infantilizmus a személyiségben, ahol megvárom.
2: Meg ha te szakítasz, akkor beismered, hogy elcseszted. Te is.
1: Igen, az a te felelősséged. Igen. Nem vállalok felelősséget. Ez a te, mondd ki te, akkor ez a te felelősséged lesz. Nekem könnyebb, de a felelősség az ráthárul. Viselte az ódiumát annak, hogy kimondtad. Ez meglehetősen gyermeki működés azért így ebben a formában.
3: Igen, meg szerintem csomó ember a kudarcot nem akarja felvállalni, amit másokkal szemben érez, amikor szakít. Tehát, hogy azt nem akarja, hogy hol van Józsi? Hát szakítottunk, és ezt nem akarja, ezt az ó-t, mert hogy attól van a kiborulva nagyon sokan, hogy mit gondolnak róluk mások. Nagyon jó az MLM rendszeres gondolkodás, figyelj. 10+ évig voltam itt az exemmel, minél tovább voltam vele, annál inkább azt éreztem, ha most elhagyom, akkor minden eddigi befektetett effort odavész. Ja. Tehát akkor tulajdonképpen saját magad ezt spiráloztad be, hogy, tehát, hogy minél többet vagy vele, annál több a vesztenivalód, annál nagyobb a kár. Nem?
1: Igen.
2: Igen.
3: Hát ez nagyon nehéz. Ha így gondolkozol, akkor soha nem fog semmi változtatni.
1: Ő azt írja, hogy szétmentek aztán, külföldön lediplomázott, és elkezdett az érzelmileg elérhető férfiakhoz vonzódni, önismereti munka után, és jelenleg is egy ilyen férfivel ismerkedem. Lépjetek, puszi Vivi.
3: Nagyon sokfajta motiváció van amúgy, ami az ilyen rideg fickók mellett tartja a nőket. Először azt hittem én is mindig, hogy ez ilyen önszeretet kérdése, vagy rossz az értékítélete, de vannak olyan emberek, akik ahhoz vannak szokva, hogy folyamatosan stimulál van az idegrendszerük, tehát hogy ebben nőttek fel, mondjuk, hogy mindig van körülöttük valami cirkusz, vagy egyáltalán megszokják, ez az alapértelmezetnek, és hogy azért keresik az olyan férfiakat, akiktől folyamatosan van valami negatív, tehát ez a húzavona, mert azt érzi, hogy ez kell neki ahhoz, hogy működni tudjon.
2: Ilyenkor nem is hiszi el a jót. Tehát szerintem... ha véletlenül ráakad a jóra, akkor azt mondja, hogy úristen, ez nekem tök idegen?
3: Hát torz az értékelése, torz az érzékelése, és azt érzi, hogy ez a jó. Érted?
1: Aha. Igen, az ilyen típus sokszor a jót unalmasnak tartja. Igen, mert ahhoz vagy hozzászokva. Ér. Tehát az idegrendszered ahhoz van hozzászokva, hogy állna legyen valami készenlét vagy feszkó, vagyis találsz egy normálisan működő, téged szerető, a tenyeri hordozó ember, és eldobod, azt mondod, nem kell, unalmas. De közben nem unalmas, csak megszoktál valamit, ami százszor durvább. Évekig éltem rossz házasságban, mert gyerekként hallottam, mikor apám azt mondta anyámnak, a mi családunkban nem divat a vállás. Kb. Féltem apám véleményétől, de azóta már divatot teremtettem. Az én hegedűm jó, de a terem akusztikájával vannak problémák, írja valaki. Aha. Benne madarodok a házasságomon, mert nem tudom eldönteni, valóban rossz-e. Én érdekes, ez is látod, és egy indok. Egyik nap a pokolba kívánom a férjem, másnap úgy érzem, minden rendben. Váljak el annak reményében, hogy lesz olyan, amikor minden nap szép lesz? Vagy 20 év után ilyen úgysem lehet, ezen gondolkodom folyton.
3: Szerintem lehet bármiből bármit csinálni, de hogyha rávársz, hogy ő egyik napra másra megváltozon, az nem fog megtörténni. Magának a pszichoterápiának szerintem az a lényege például, hogyha a struktúrában egy ember elkezd változtatni, tehát mondjuk te elkezdesz terápiára járni, akkor a körötte lévő összes ember kénytelen változtatni, mert ahogy te elkezdesz mozogni, meg változni, ezért nem tud megmaradni a régi struktúra. Szóval én azt szoktam ilyenkor javasolni az embereknek, hogy menjenek el és foglalkozzanak magukkal nagyon célzottan, kezdjék megoldani, hogy mi az, ami ebbe a helyzetbe hozta, mi az, ami itt tartja őt, stb.

0: Igen. 13 év, két gyerek, közös hitel, már rég nem vagyok szerelmes, a szex is inkább kényszer, de egyszerűen nem tudok kilépni. Sportolok, nem nézek ki rosszul. Fel is figyelnek rám a férfiak, de borzasztóan félek, hogy milyen lenne a két gyerekkel egyedül, meg hogy kinek kellene egy gyerekes elvált nő. Úgyhogy egyelőre marad a hibernált házasság, ami elég bátorságot nem gyűjtök, puszi név nélkül. Nem
1: olvasom. Sok embernek kell egy gyerekes nő. Szerintem már egy gyerekes nő, vagy egy gyerekekkel rendelkező nő, a két különböző dolog. Én mind a kettő vagyok.
2: Szerintem, ha ráadhatsz valakire, akit szeretsz, ott az nem lehet kizárók, hogy van gyereke.
1: Nem, egyáltalán nem. Szerintem az egy másik kérdés, hogy milyen a kapcsolat a
0: gyerekkel. Nem szeretsz bele?
1: Hogy érted?
2: A gyerek
0: miatt? Mondja fel, hogy ráakadsz valakire, akinek van gyereke, szerintem... nem lehet kizárók. És én azt mondom, ezért sok férfi bele se szeret. Tehát meghallja, hogy nő gyerek, és...
2: De akkor meg...
0: Hát abban a pillanatban, hogy vagy, elváltam, van két gyerekem, mekkorák, 8 és 9. Fizetek! Érted? Nem, hogy nem nincs benne a következő randi, mert
2: meg nem kár, hogyha ő elmegy.
0: Hát lehet, hogy nem kell, hogy sok pasi az esélyét nem adja.
1: Jó, de ez nem is az, ez szerintem az a felelősségvállalás, ez egy másik dolog, amiről te beszélsz. Ezt értem, hogyha valaki szórakozni szeretne, meg világutazni, az nem köti le magát egy vagy két gyerekkel, de azért nem csak egyfajta férfi a világon, mert van olyan férfi, akinek meg az az élete álma, hogy egy családnak legyek a tagja, és ott lehessen. Tehát, hogy én ezt nem jelenteném ki kategorikusan, hogy az nincs erre lehetőség. Az biztos, hogyha van egy olyan kapcsolat a gyerekkel, ahol minden szituációban azt fogod priorizálni, hogy ti legytek egy egység, és hogy nem engedsz be valaki más, hogy az egységnek a része legyen, az nehéz. De ez megint egy másik problémakör. De szerintem azért ne bélyegezd meg magad, hogy hát nekem gyerekem volt, nem fog kelni senkinek.
2: Nagyon sokan írják, hogy nincs szívem elhagyni, mert magamon kívül neki nincs senkije. Boldogtalan vagyok vele.
0: Igen.
2: A másiknak senkije nincs, ha én elhagyom, akkor abba belehal, nyilván nem, de ezt gondoljuk róla. Hogy amikor saját magad elé helyezel egy másikat.
0: Gyávaság, felmentés. Gyávaság, felmentem magam, ráfogom, elbújok.
2: Nem én mondtam,
0: gyáva vagyok, szembenézni, ezért inkább én vagyok az áldozat, és megmentem őt, és azért nem hagyom el. Ez egy szerep, amit eljátszol, de ebben nincs önismeret.
1: Nagyon szép, amit mondtál Balázs, hogy ez egy szerep, mert akkor, amikor azt mondod, hogy te vagy, akitől a másik függ, különben meghalna, akkor ez tulajdonképpen kinek a tükör, tudod? Tehát, hogy mit állítasz ezzel magadról? Azt állítod, hogy te vagy az, aki életben tartod a másikat.
0: Igen.
1: Tehát, hogy te vagy
2: hogy te vagy
1: a herceg, a lovaga, mit tudom, hogy értem, és ez egy tök jó gondolat lehet magaddal kapcsolatban, de hogy szerintem ez azért nem teljesen racionális.
0: Igen, abszolút, ez inkább a megmentő. Igen, nekem kell az elvált nő, írja valaki.
1: Nekem olyan ismerősöm, aki elvált, van gyerek, és azt mondja, hogy most csak olyan nőt keres, akinek szintén van egy gyerek, mert ő nem tud többet játszani vele. Alkalmatlan erre.
0: Igen, négy gyerekes anyukával jöttem össze, imádom. Zoli küldte nekünk, igen. Apaságomon csorba esne, ha nem lehetnék minden napot mellette, írja egy apa, valószínűleg szintén az elhagyási indok ellen vagy mellett. Tehát, hogy ponttal küldte, tehát értem, hogy mi van benne. Hogy valószínűleg a feleséggel már nem működik, a házassága rossz, de hogy egyszerűen az egója és az apasága nem bírja ki, hogy ne legyen ott a gyerek mellett minden nap.
1: Ez tehát nagyon keveset beszélnek az emberek, hogy amikor elválsz, és azt választod, hogy szeretnél teljes életet élni, szeretnél érzelmileg egy teljesen más életet élni, mint most élsz, és el kell mondani a gyerekeidnek a hétköznapi jelenlétéről, hogy ez egy milyen iszonyatos vállalás, és mekkora gyász, és mekkora fájdalom. Mert mindig csak az, hogy jaj, hát elmen, nem fáj neki, de ez nem igaz, mert nyilván ez egy rettenetes dolog, mert azt van egy bűntudatod, azért, mert magadat választod ugye a gyereket helyett, ami a valóságban megint nem igaz, mert
2: nem, a gyerekedet te nem fogod elengedni, más lesz persze, hogy nem vagy ott velük minden nap, de nem engeded el.
1: Meg hány olyan gyerek van, hogy bárcsak elvállalnak. Bárcsak elvállalnak. Mert hogy abban szerintem, amikor azt gondolod, hogy nincs a felszínen a feszültség, de a gyerekek ezt megtanulják sokkal magasabb szinteken érzékelni. Tehát attól, hogy nem üvöltöttek egymással, ő belép a szobába, és pontosan tudja, hogy ez nem egy szeretetteljes közeg. És amúgy meg a gyerekednek mi az, ami jó? Tehát a nyugalom a jó neki, meg a szeretet a jó neki, meg a kiszámíthatóság a jó neki, és ezeket mind meg lehet adni úgy is, hogyha nem egy háztartásban vagytok.
2: Igen, a két helyen kapja meg ugyanezeket.
1: Igen, meg lehet ez egy jó együttműködés, egy jó barátság, egy jó kapcsolat, attól függetlenül, hogy érzelmileg nem egymást szolgáljátok ki, hanem mindenkit, aki utána megismerkedtek.
0: Igen.
1: Ez egy másik tészta, igen.
3: És akkor egy rövid szünet! Anna Júlia!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Érkeznek az új Gripen vadászgépek Kecskemétre. A Bányai 12A nyerte a kecskeméti tablóversenyt. Másodfokú hőségriasztás van érvényben. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok. Legkésőbb június 30-áig megérkezik Kecskemétre a 4 új vadászgép, az MH Vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. repülődandár bázisára. A fejlesztésnek köszönhetően a Magyar Honvédség Gripen flottája 14-ről 18 repülőgépre bővül. A magyar pilóták emellett több nemzetközi misszióban is részt vesznek, például a balti államok légtérvédelmében, számolt be róla a Vármegyei Lap. A bővítés a haderőfejlesztési program része, amelynek célja a légierő képességeinek erősítése. A Bányai Júlia Gimnázium 12. A osztálya szerezte meg az első helyet a Kecskeméti Média Centrum idei tablóversenyén. Az eredményhirdetést a tanévzáró fesztivál keretében tartották meg, írja a híros.hu. A 2016 óta megrendezett versenyre idén 14 iskola, több mint 50 végzős osztálya nevezett. A tablók a főtéren és online is megtekinthetők voltak, a szavazás során pedig több ezer voks érkezett a résztvevőkre. A győztes Bányai 12A osztály 705 szavazatot kapott. A második helyen a Kecskeméti Piarista Gimnázium 12D osztálya végzett 365 szavazattal, míg a harmadik helyet a Bányai Júlia Gimnázium 12. B osztálya szerezte meg 302 voksal. A szervezők szerint a tablókiállítás és a verseny nem csak a végzősök bemutatkozását szolgálja, hanem közösségépítő szerepe is van, hiszen alkalmat teremt a találkozásokra, a beszélgetésekre, a régi emlékek felidézésére. Másodfokú hőségriasztás van érvényben kedd éjfélig. Az országos tisztifőorvosa tartós meleg miatt rendelte el az intézkedést. Fontos, hogy senkit ne hagyjunk parkolóautóban még néhány percre sem. Erről Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvívője beszélt rádiónknak.
2: Egy napon, vagy akár csak szélárnyékban parkoló autó belső hőmérséklete ilyenkor akár a 70-120 fokot is meghaladhatja. Éppen ezért életveszélyesabban tartózkodni. Soha egyetlen percre se hagyjunk gyermeket, idős embert vagy házi állatot parkoló autóban.
1: Legtöbb 36 fokot mérhetünk Kecskeméten, Baján és a térségben. Folytatódik tehát a hőség. Elszórtan ugyan akár záporok, zivatarok is kialakulhatnak, viszont éjszakára sem hűl le a levegő 18 foknál jobban. A meteorológusok jelzése szerint a következő héten is ugyanilyen időre számíthatunk, 35-36 Celsius fokos csúcsokkal.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: tetszettek-e figyelni az Instagramnak az ő folyását.
1: Ja, most ez komolyan téma nálunk, hogy kirettem a fürdőre, hát az Instagramra.
0: Imádtam.
1: Köszönöm szépen.
2: Ez a fürdővás képet?
1: A fürdővás képet?
0: Láttam.
1: Homárok vannak rajta. Tudjátok, mennyi éjszakai böngészés volt találni egy homáros fürdőruhát?
0: Rendelős.
1: Beszéljünk arról a nehézségről, amit át kell érni egy testes nőnek ahhoz, hogy szép fürdőruhája legyen.
2: Tök bátor gépjét kirakni is.
0: Na jó, rögtön a szüri.
1: Szeretem, annyira szeretem. Ez egy biztonságos környezet. Nagyon bátor. Hát, hogy
2: így? Tudod, tudod, hogy ez egy biztonságos óvó szerető környezet. Szerintem tök bátor vagy. Nem, én meg is lepültem.
1: Teljesen őszinte. Ez nem vagyok is minkelve, nem vagyok megfésülve. Így, itt a kerti tevékenység közben megörökítettem az izét, és ez igen, valóság.
2: Ugye csak mondjuk el, hogy kiraktál egy fürdőruhás képet.
1: Egy beleset.
2: Igen, egy valóságban kézből fotózva egy fürdőruhás kép. Ez úgy szembe jött. És én mindig, amikor megnyitom az oldaladat, én várok valami angol idézetet, várok valami, amint gondolkoznom kell egy kicsit, hogy ezt most vajon miért rakta ki, mibe van, mi a gondolatiság, mi, tudod, hogy elmerengek, és úgy rámentem, mondom, Eszter kirakott valamit, hogy megnézem a sztoriéteket, kirak, és fürdőruha. És mondom, ez bátor.
0: Mert
2: te is egy olyan vagy, aki nem nagyon mutogatod magad, nem válasz címlapot, nem mész oda, nem mutat, ilyen tök zártad élet, és egyszer csak azt mondtad, hogy itt vagyok.
1: Ilyen volt a hangulatom.
2: Miben voltál? És nem a ruhailag értem, hanem a hangulatot kérdezem, ez nagyon bátor.
1: Köszönöm szépen. Én is a kollégáim nevében egy stáb
2: csinált. A Mányer szakaszokban hol voltál éppen?
1: Ez pontosan. Így van, Balázs.
2: Nagyon fönn voltál?
1: Nagyon fönn voltam.
2: Azt mondtad, ide nekem mindegy.
1: Elmondom neked, hogy most 9-esre állítottam az emelkedőt a futógépemen, és ezen kapaszkodás nélkül 45 percig gyalogoltam, utána pedig levezettem még fél óra lefelé sétálásra, utána leültem a kanapéra egy selyem köntösben, szintén az internetről vásároltam, ami gepárdok vannak,
0: wow,
1: és azt mondtam, hogy
0: ma arról akarunk fotót.
1: Hogy izi, hogy mit is akartam, és akkor megláttam ezt a képet, és mondom, figyelj, ez olyan, amilyen, de hogy hát ez ilyen. Nem ez a lényeg, hanem...
2: Tökre tudtam, hogy egy ilyen szakaszban vagy. Ezt a képre mondom,
1: azért nem
2: most kell hívni bulizni. Most nagyon megy, nagyot megy. Most
1: és úgy én is ráéreztem, több meghívásra igen mondtam tegnap. Mi bajunk lehet?
2: Mondom. Hát, pontosan lefestem azt a lelki állapotot, amiben voltál tegnap.
1: De tényleg ez a két állásom van, az ilyen teljesen elzárkózás, és a semmi sem drága igen. Szituáció.
2: Ezt mondom, most ön van, most ebben a szakaszban van, igen. Ennek lesz majd egy lefelé ívelő szakasz, de éljük.
1: Ha kipénzkülnek és megírják valahol, akkor lesz a lefelé ívelés.
2: Ha ma már letörlött, tudom, hogy elindult a lefelé szakasz.
1: Csak sztoriba tettem, Gizol, fontolva haladó vagyok, de a lényeg, hogy igazából arra voltam nagyon büszkő, tehát, hogy ilyen fürdőruhát, mert gyerekkoromban nagyon vágytam ezekre, de ugye nyilván nem volt rám jó semmi, soha. És akkor most felnőttként végre a ruhagyárak leképezik ezt a réteget, a felelőtlen pénzköltőket.
0: Mennek az
1: igény után. És nem csak ilyen nem van, hanem van olyan is, ami rózsaszín, és egy nagy piros szív van a mellkasomon, azt majd a jövő héten várhatjátok egy másik.
0: Gyönyörű homárok rajta, szijámi harcos hal, érted, maga igen. A tenger eleve.
2: Igen, igen, igen, szerettem, de pont a jelenséget szerettem, hogy ránéztem, és igen, bátor, jó, akkor most a fenti szakaszában van, jó. Ennek meg lesz a bőtje.
1: Költsek ilyenek egy kis pénzt.
2: Raktam én is kihat, amikor rájöttem másra, hogy nem, ez csak egy elkap a pillanatból, de ez éljük most a hullámot, amíg tart fönn majd.
1: Köszönöm szépen. Ja, várjál, és ezzel párhuzamos elmondja, miket csináltam még este, ami a mániás szakasznak így a verzió. Rájöttem, hogy nem elég nekem a statikus izommunka, amit edzőteremben végzek, úgyhogy bejelentkeztem egy új edzőhöz is, aki pedig azzal a fajta, tudod, a saját súlyos ilyen, tudod, ilyen kézeljárásokat csinálja, ilyen parkokban.
2: Igen, és az ilyen kalesztenik, vagy mi az, nem?
1: Már megírtam neki, hogy biztos, hogy gyűlölni fogjuk egymást, de hogy ettől féltem, most bele kell mennünk ebbe az életszakaszomba.
2: Jó, viszont azt szeretném, hogy az első kézenállásra hagyd legyek ott. Tehát amikor ez kiforrott, amikor ez kiforrotta magát, és ebből van egy ilyen, nézd, megtanultam, és fölcsapod magad kézállásba, én azt mindenképpen szeretném.
1: Jack Black az abszolút példaképem, aki ugye szintén testes, és rendkívül jól tud cigánykerekezni, és azt gondolom, hogy ezt én is meg kell tudjam csinálni.
0: Tehát a cél a cigánykerék.
1: Igen.
0: Mikorra hozod?
1: Nem tudom. Feri, őszinte leszek, nem tudom.
0: Jó, az első edzést várjuk meg, ott kérdez ki a mester.
1: Én tudom, hogy sírni fogok. És,
0: és ő is.
1: Különbözően egyszer végigéltem ezt a szakaszomat, és csak annyit kérdezett tőlem, hogy saját súlyos edzés, hogy nem lehetne valaki másnak a súlyával kezdeni, hogy... hogy tudod, legyen valami fokozatosság.
2: Biztos, hogy egyből mély vízbe kell menni. Jó.
1: Igen.
2: Jó, de... Egyébként a tegnapi fotódat azért is ünnepeltem, mert átéreztem, hogy te is most már akkor úgy gondolod, hogy megszűnt a riposzt.
0: Nem tudják
2: megnyugodni. Jó, ez is megnyugodott. Jó, ő is megnyugodott. Nem fél már a riposzt.
1: A napszellője vagyok, így van.
2: Igen, ő is látta, hogy megszűntek bizonyos bulvárlapok, így már nem kell attól félni, hogy rossz indulatban álltam.
1: Abszolút hiszek abban, hogy mindenki nagyon sebezhetően néz ki fürdőruhában. Úgyhogy ezt most felvállaltam, és ez van. Ez van. Ezek,
0: de példát mutattál, írnak nők most, hogy ők csak 50 kilósak, de sose tettek volna ki ilyen képet, de most utánad mennek, és merik vállalni magukat.
1: Igen. Röcögős testeket elővenni.
0: Vagy.
1: Igen. Minden, jöhetnek. És ugye, te semmi nem fog történni.
2: Ezért imádlak, most nézte meg a képed, ebben a hazug, álszent, megjátszott világban imádom. Látod? Köszönöm igen, szépen. Van benne kendőzetlen őszintesség.
1: Arra gondolsz, hogy ami az arcomat illeti? Hogy úgy nézek bele, mint amikor elkapnak egy vadat a vadkamerán, tudod, ez egy... Erre gondolsz? Hát igen. És gondoljátok be, hogy a férjem ezt az arcot kapja akkor is, amikor szimpatikus nekem. Ezzel fekszik.
2: Azért üdítő egy ilyen kép, mert tényleg ez van, amit a hallgató ír, hogy a mostában a szétfilterezett, nagyon beállított, szexi 30 kilós nők világában, gyönyörű pasik, gyönyörű férfiak, tehát ilyen mindenki nagyon maszkol.
0: Gyönyörű
2: meg
0: pasik, gyönyörű férfiak, győztek.
2: És itt van a te képet.
1: Itt van nem is a gyönyörű
2: férfiak. Nem
1: itt van ezek a gyönyörű férfiak, meg te, hogy...
2: És ez a kontraszt,
0: azért, ahogy de így csinál.
2: Most, tehát értitek, mit akarok mondani? Nagyon feszít, nagyon megy, nagyon tengerpart, nagyon Olaszországban vagyunk, Balcsin vagyunk, Olaszban nyaralunk, így nyaralunk, hogy mindenki nagyon fenszi, nagyon szexi.
1: És itt van a menopauza előtt álló.
2: Tegnap azt mondta, gyere rám nyár.
1: Tudod, kinek kell a kollagén? Megbaszhatja magát a kollagén, nem érdekel a kollagén. Így vagyok gyönyörű.
2: Így van. Aki szeret, így is
1: fogad. Láttátok a szomszédaim rémült arcát, amikor elkezdek gyomlálni.
2: Hát, ha így gyomlál. Jézusom, kim van?
1: Takard el a gyerek szemét? Amúgy nem, mert a gyerekek idővel kapnak ilyen beállításokat, azt fogják hinni, hogy ez a vonzó, csak mondom.
0: Ez a normális.
1: Gondoskodom a következő
2: generációt. Ezt kell sokszor normalitásra megkapni, és akkor ez lesz újra a normális, ami régen volt a normális. Mert
1: közlek le, Balázs, jobban érezted magad.
2: Én ezt gondolom, hogy minden nap.
1: Otthon kámban?
2: Minden napi eszterünket.
1: Ja, ez óriási, de minden nap villantok valamit. Holnap cellulitiszelét fogok jelentkezni a Spaceból, és megmutatom, hogy hogyan kell akkor eltenni az uborkát. Na de Balázs, mikor látjuk meg a te beolajozott testedet, ahogy motort mosol a garázs előtt, alulra fotózva.
2: Az klasszikista kép lenne, tudod. Az a klasszikista, szép motor, test, és akkor...
0: Jó?
2: És akkor nagyon dörzsölöm. Na, az ilyenek készülnek. Nekem olyat kell csinálni, amilyet te tegnap,
1: jó, értetek. Challenge, akkor legyen ez, most én feldom a challenge-et. Legyen ez, induljon el, legyen a hashtag, nem tudom, Balázsék, és mindenki tegyen ki magára egy nagyon realisztikus nyári fotót.
2: Egy nagyon realisztikus nyári fotót.
1: Egy nagyon realisztikus nyári fotót.
2: Magáról? De rajta kell, hogy legyen?
1: Te például egy fél papucsban, ahogy szedre a cseresznyét.
2: Igen.
1: Azt élem.
2: Egy kicsit ilyen koszlott...
1: Egy koszlott mackonadrágban. Ennyi húgyfoltos oldalt, és abban szedre a cseresznyét.
2: Fehér atlétával, ami cseresznyefoltos.
1: Igen.
2: Valami ilyesmivel, egy retro belegítőben.
1: Realisztikus nyár. Amúgy nekem a Tony Soprano nyár most a kedvencem. Az pedig nem más, mint hogy pörölni a családoddal, és pánikromokat kapni a medencében. Úgyhogy én ebben hiszek most jelen pillanatban.
2: Figyelj, ezzel a fotóval tegnap te megnyitottad a nyári szezont.
1: Köszönöm szépen.
2: Tehát, hogy tulajdonképpen bekezdted.
1: A birodalom volt emiatt.
0: Letetted
2: a mérföldkövét.
0: Az magasra.
1: Ennyi. Hát ez van, figyeljetek, srácok, ez a szuper, szuper reális.
2: Ebben a szakaszban ilyen képet kell kirakni.
1: A kedvencem az a képen látható, hogy kicsit pigmentfoldos itt a bajszom felett, mert egyszer lelézerezték, és a nap megsütöttek, hogy mindig látszik. Na, szívesen, srácok.
2: Ja, egyébként szerintem egy ilyen kép tök sok nőnek ad erőt, nem? Tehát, hogy így...
1: Hogy elhagyja az országot.
2: Igen.
1: Hanem, hát nem tudom, lehet.
2: Hogy úgy tudod, hogy ez úgy, mert ilyet megmutatni szerintem az önbizalom kérdése. Tehát ilyet azért úgy nem, hogy azt mondta, igen, ez vagyok, és tökre szeretem magam, és így nézek, és mindenki bekaphatja. Ez tök sok nőnek erő, aki lehet, hogy máshogy néz ki, nem tudom, de takargatja magát, nem veszi le, szégyellős, gátlásos, és hogy így azt mondta, hogy gyerekek, miért ne? Hát emberek vagyunk, sebezhetőek vagyunk, így nézünk ki.
1: hogy az önbizalom amúgy nekem valahogy azzal szokott összefüggni, hogy mikor hogy gondolok a testemre, hogy mennyire vagyok éppen aktuálisan izmos, képzeld el. És most érzem, hogy izmos vagyok, mert egy csomó dolgot jobban tudok csinálni. Hát, el van rejtve ott.
0: A zsír alatt azért lehet,
2: hogy izmos. Nem én mondtam.
1: Nem izmos vagyok, akkor sem. Gyere.
2: Hát de olyan edződ volt, érted? Hát egy Mr. Olimpiával edzettél már egy éve. Brutál a csávó, akivel edzel.
0: El is vitte a fókuszt.
1: És rájöttem, hogy az összes többi dolog az már csak köret. Úgyhogy nyugodtan nézzetek a standom, hogy lebaszok egyet nektek. Valahogy azt érzem, hogy hogy így az most így oké.
0: Nekünk nagyon az volt. Én szerettem.
1: És azt is szeretném legitimálni, hogy az is oké, hogyha néha nem érzed jól magad a bőrödben. Tehát szerintem az is oké, hogy azt mondod, hogy ezt srácok, most ezt nem.
0: Ez tegnap az nem volt nálad.
1: De tegnap nem ez volt. Valószínűleg petérésem van különben, most a végig gondolom.
2: Változik ez ilyen gyorsan egyébként. Nem, miért nem konstans? Tehát, hogy van egy önképed, tök jó lenne, és megszereted magad, és azzal úgy el vagy. De ez olyan törékeny, olyan gyorsan állapotokat élsz meg. Nem szereted, utálod, jól vagy ott. Nem, egy ilyen gyors változóban vagy állandóan.
1: Szóval a környezet nagyon meghatározó ilyen szempontból, hogy kik vesznek körül. Mert ha olyan emberek vesznek körül, akiknek minden, hogy oké vagy, akkor azért ez könnyebb fenntart. Ha meg az van, hogy semmit sem oké, tehát már a legkisebb hibádat is kikarikírozzák, ugye érdekes, és akkor ugye nehezebb ugye ezt elérni.
0: A bántalmazó közegedről beszélsz?
1: Nem, amúgy a Balázs egyáltalán nem bántalmazó. Tudom, hogy így ismerjük őt, de ő nem.
2: Nem, tökre nem.
1: Balázs az én safe space-em.
2: Igen, hát ez egy biztonságos környezet, nem, tehát tökre
1: én lemásztam,
2: nem.
1: Lemásztam egy létrán, úgyhogy alatt állt Balázs fürdőruhában. Ezt szeretném elmondani, nem tudom elégszer elmondani.
2: Ez hol volt?
1: Hát a Maldívon.
2: Ja, Maldívon, igen.
1: Igen, tehát hogy alul állt Balázs, én pedig leereszkedtem a létrán. És tehát, hogyha ezt már követően tenni, akkor bármi meg tud tenni.
2: Csendben. Igen. Nekem az ovuláció adja ezt a szupererőt, írja Eszter.
1: Lehet, simán lehet amúgy.
2: Aha, az mi az, amikor érik, petejérés, ugye? Az a petejérés szakasza,
1: igen.
2: Ugye?
1: Akkor kancásak.
2: Akkor indultok be, igen.
0: Kancásak?
1: Igen, hát
0: akkor vagyunk kancás.
2: Miért nem rendeltek a fiúknak is egy ilyen homáros fürdőruhát, abba pózoljanak egy kicsit borátos cílusban.
1: Jó, de ha veszek nektek ilyen fecskét, felveszitek?
2: Hát az internet az a baj, minden megőriz.
0: A fecskét ne vegyél, de ilyen rendes.
1: De ez csak fecskével jó a felítés, tudod? Ez csak fecskével
0: jó. Attól én el tudok határolódni. Nekem vannak vicces fürdőnadrágjaim, de a fecske az...
1: Nem vagy body negatív vagy? Melyik része nem tetszik a testednek a fecskében?
0: Hát amit takar.
1: De mi a comb tövedet akarod eldugni?
0: Igen, azt szeretem, hogy
1: nem szereted, ha izé. De akkor mit akart? Mi az a csit? Vagy mi?
0: Nem jó a fecske, hát hogy nézel ki fecskébe? A fecske úszásra való. Egyedül. Úszómedencébe, de érted?
1: Sötétben.
0: Sötétben. Igen, ha egyedül vagy és sötétben vagy, rendes fürdőnadrágot vegyél.
1: Na, de kíváncsi vagyok, ha Feri, hogy ilyen komolyan vetted a gólya challenge-et a múltkor, akkor légy szíves, akkor ezt is. Jó? Tehát, ahogy dohányzol, egyik kezed egybe egy... mi ez ilyen kovászos uborkás üvegben nyúl, a másikban egy cigi van, és az asszony pedig a hátul vörös fejjel üvölt egy olyat ki.
2: Velencei hangulatkép. Velencei
0: életképek. Mindez a kiszáradt tópartja.
3: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
2: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Csónakázó tónál. Városliget, elektromos élmények, inspiráló pillanatok. DJ estek, akusztikus koncertek, piknik hangulat és exkluzív tesztvezetések várják szerdától vasárnapig 13 és 18 óra között. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
5: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Miért hallgatják egyre többen a Rádió egyet? Mert

0: Csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Auchan benzinkutakon.
2: Most a 95-ös benzin és a dízel védett árából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
1: Irány az Auchan, spórolj okosan!
3: Testítő nyári pillanatok Gyulán. Itt a helyed a várfürdőben, hogy élvezd a nap kényeztető sugarait, csúszdázz, hullámozz, és pihenj a csodálatos termálvízben. Tervezd meg a nyarat már ma! www.várfürdő.hu
4: A Lidl csapatához csatlakozni igazán megéri. Jelentkezz újonnan nyíló Kiskunfélegyházi logisztikai központunk nyitott pozícióira, ahol kiemelkedő fizetéssel és számos juttatással várunk. A részletekért és az állás lehetőségekért keresd fel még ma a jobs.lidl.hu oldalt. Lidl. Igazán megéri.
5: Vadász, ijász, túrafelszerelések, önvédelmi eszközök. Célpont a központban. Vadászbolt a zöldpontban. Zöldpont, vadász és fegyverbolt, military shop. Kecskemét, Nagykörösi utca 16.
0: A Rádió 1 gong nem hagy

0: Rádió 1 gongon. A Rádió 1 gongon. Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió 1 gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek. Köszöntsék fel barátaikat. Mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010.
1: Rádió 1 gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kormos Zsolttal. Csak igazi mai slágerme.

Itt a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Sziasztok! Lassított felvétel, egy teljesen tétlen, mezitlábas séta a konyháig, és az a felismerés a fejekben, hogy a mai napon semmi sem kötelező. Na, pontosan ebbe a végtelenül békés, lusta vasárnap délelőtt berobbanunk be most, Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon és a világ minden pontján, ahol éppen a rádió1gong.hu oldalon hallgatnak bennünket. Kormos Zsolt vagyok, 10 óra után 6 perccel, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Június 21-e van. Leila és Alajos nevű barátainkat ma külön is illeti a reflektorfény. Boldog névnapot kívánunk nekik. Ha pedig egy pillantást vetünk Hollywood felé, Lana Del Rey ma fújja el a 41 gyertyát a születésnapi tortáján. Boldog szülinapot kívánunk neki és minden ünnepeltnek. És ami a legfontosabb, ma van apák napja. Felejtsétek el a sablonos, méregdrága bolti ajándékokat, mert például egy közös nagy horgászat, egy családi ebéd vagy egy gyermekrajz ezerszer többet ér. Mutassuk meg az édesapáknak, mekkora kincset jelentenek számunkra. A közös élményeket ráadásul már most megalapozzuk, hiszen ma is folytatódik az Apa dönt kvízjáték. Ebben az órában egy apa-fia virtuális lövészetatét a Shooting Point jóboltából, a nap végén pedig gazdára talál egy 50 ezer forintos Zöld Pont Military Bolt bevásárlókártya. A feladat pedig a következő. Figyeljétek a dalok közé rejtett elsöprő gólöröm effektet. És amint meghalljátok, már jöhetnek is a nyerni szeretnék üzenetek SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Ha visszahívlak, egy focis kérdésre kell válaszolnod, és megvan a vasárnapi sikerélményed. A folytatásban nem sokára érkeznek a netpercek a YouTube vadonatúj korhatáros üzenetküldő funkciójával. Most viszont egy igazi mai sláger indul, Martin Garrix és a Butterflies.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató. A Deltanet. www.deltanet.hu
1: 4:11 után 3 perc.

egyáltalán nem érhető el. Ráadásul a visszaélések elkerülése érdekében a beszélgetést kizárólag egy egyedi meghívó linkkel lehet indítani, amelyet egy külső üzenetküldő alkalmazáson keresztül kell elküldeni a partnernek. A funkció az alkalmazás jobb felső sarkában vált elérhetővé, és azonnal generálja is a szükséges kapcsolatot. Ezek voltak a netpercek, és most... Felzúgott a kilátó, jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek SMS-ben vagy Viberen a 0620 9414 020-as számra. Apák napja alkalmából óranyereményünk, egy egyórás virtuális lövészetre szóló páros belépő, a nap végén pedig az 50 000 forintos zöld pont Military Bolt bevásárlókártya kerül kisorsolásra. Annak a szerencsés hallgatónak, akit visszahívunk, egyetlen focis kérdésre kell válaszolnia. Nem sokára jövök az időjárással, a folytatásban pedig itt van Major Lazer igazi mai slágere, a Cold Water.

0: A műsor támogatója az InterSilver kis- és nagykereskedelmi raktáráruház. InterSilver.hu.
1: Itt a Rádió 1. Gong 1 perc múlva 10:30. Ma rendkívül füllett, igazi rekkenő hőség várható, a legmagasabb hőmérséklet pedig eléri a 37 fokot Kecskemét, Nagykőrös és Csongrád utcáin. A délutáni óráktól kezdve a megnövekvő gomoly felhőkből azonban már több helyen előfordulhatnak heves záporok és intenzív zivatarok. Ma tehát a folyadékpótlás fontossága a fókuszban. Nem sokára jönnek a legfrissebb útinformációk, és már érkezik is Teddy Swims meg a Loose Girl.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: A VB Hírek támogatója, a Nitek Klímák forgalmazója, a H&H Klíma. www.hhklima.hu
1: 3:41-kor a Rádió 1 gongon a labdarúgó világbajnokság legfrissebb hírei következnek. A tegnap esti nyitányon Hollandia magabiztos játékkal 5-1-re gázolta el Svédországot. A svédek gólkülönbsége ezzel teljesen lenullázódott, hiszen a nyitófordulóban ők is pontosan ugyanilyen arányban verték Tunéziát. Tunéziának egyébként sincsenek könnyű napjai. A ma hajnali 6 órás mérkőzésen Japán kíméletlenül 4-0-ra ütötte ki az edzőváltáson is átesett afrikai csapatot, amely 2 forduló alatt már 9 gólt kapott. Ez a tunéziai vereség ráadásul történelmi mérföldkő, hiszen ez volt a világbajnokságok történetének 1000. mérkőzése. A jubileumi találkozót a magyar származású Kovács István vezette, aki a jeles alkalom tiszteletére egy egyedi ünnepi mezben fújta a sípot. Németország is ünnepelhet, ugyanis megszületett a második győzelmük a tornán. Julian Nagelsmann csapata Denis Undav duplájával hátrányból fordítva 2-1-re diadalmaskodott Elefántcsontpart ellen. A mindent eldöntő győztes gólt pedig a 91. percben lőtték a hálóba. A csoport másik meccsén viszont óriási bravúr született. Curaçao hősies védekezéssel 0-0-ás döntetlent harcolt ki Ecuador ellen. A curaçaói kapus Eloy Room 15 védéssel minden idők legjobb világbajnoki kapus teljesítményét produkálta. A programma is sűrű, este 18 órától Spanyolország-Szaúd-Arábia, 21 órától Belgium-Irán, éjféltől Uruguay-Zöldfoki Köztársaság, míg hajnali 3 órától Új-Zéland-Egyiptom összecsapás következik a képernyőkön. Ezek voltak tehát a VB legfrissebb hírei, a folytatásban rövidesen jönnek az útinformációk, és már indul is David Guetta és Bibi Rexa igazi mai slágere. Ez az I'm Good.

0: Találd meg a jó választ a focis kérdésre, aztán találj a célba virtuálisan. Apa dönt a Rádió 1 gongon. Rádió 1 gong.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: Az útinformáció támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
1: 10 perccel 11 óra előtt a Rádió 1 gongút információi következnek. Kiskunhalas közvetlen szomszédságában a Kunfehértói tónál autós találkozót rendeznek a mai napon. A fesztivál programjai között ügyességi versenyek, szépségversenyek és egy nagyszabású autós felvonulás is szerepel, amelyre a Kiskunhalas és Kunfehértó közötti útszakaszon kerül sor 11 és délután 13 óra között. A rendezvény miatt a tófürdő környékén, illetve a felvonulás teljes ideje alatt rendőri forgalomirányításra és időszakos lassulásra kell számítania a sofőröknek. Az utakon vigyázzatok magatokra is, egymásra is, balesetmentes közlekedést kíván a Rádió 1 Gong. Pár perc múlva a mai nap első játékosát hívom, a folytatásban pedig már is itt van Rúzsa Magdi és egy kis nyári zápor.

Itt a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Néhány perc múlva 11 óra. Ebben az órában egyetlen szerencsés játékos sem került be a sorsolásba. A következő órában újabb kört indítunk. Érdemes lesz újra figyelni a gólöröm effektet. A zöld pont Military Bolt 50.000 forintos fődíjáért és az óra nyereményért. A reklámok és a hírek után nem sokára programajánlatokkal jövök vissza. Az órát pedig Taylor Swift és a The Fate of Ophelia indítja majd.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Apa dönt a Rádió 1 gongon. Foci éjjel-nappal a világ minden részén a Rádió 1 gongon apák napján is. Nem kell szakértőnek lenned, hogy egy jó válasszal a gyerekeddel egy teljes órán keresztül virtuálisan gyakorolhasd a célba lövést. Ráadásul kis szerencsével spéci túra, túlélő, militári szerkók között válogathat.
2: Mikor nyert világbajnokságot Argentínával Lionel Messi?
1: Apa dönt a Rádió 1 gongon, a Zöld Pont Military Bolt és a Shooting Point támogatásával.
0: Rádió 1! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részletek durko.hu/üzletrablás.
6: Hoppá! Szerintem ez piros lap!
7: Dehogy! Szerintem semmi nem volt!
8: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő góljackpotból is! Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
9: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Harszon Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest.
10: Július 2-3-4.
11: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint. Az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
12: A Lidl csapatához csatlakozni igazán megéri. Jelentkezz újonnan nyíló Kiskunfélegyházi logisztikai központunk nyitott pozícióira, ahol kiemelkedő fizetéssel és számos juttatással várunk. A részletekért és az állás lehetőségekért keresd fel még ma a jobs.lidl.hu oldalt. Lidl. Igazán megéri.
13: Az igazi komfort nem luxus. Hűtse el magát a 20 éves Bács Klíma Kft-vel.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
14: Közmeghallgatást tart Kecskemét önkormányzata, gyalogos híd köti majd össze a Neumann Egyetem két kampusz részét. Folytatódik a hőség. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Közmeghallgatást tart Kecskemét önkormányzata június 24-én a Városháza dísztermében. A fórumon a helyi lakosok és szervezetek képviselői kérdéseket tehetnek fel, illetve javaslatokat fogalmazhatnak meg a várost érintő ügyekben. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a kérdéseket legkésőbb 3 nappal az esemény előtt írásban kell benyújtani a jegyző részére. A beadványokat személyesen postai úton vagy e-mailben is el lehet juttatni. A közmeghallgatás azok számára is követhető lesz, akik nem tudnak személyesen részt venni. Az eseményt online is közvetítik. A fórum június 24-én délután 3 órakor kezdődik a Kecskeméti Városházán. Látványos szakaszába lépett a Neumann János Egyetem Campus 2 fejlesztése Kecskeméten. A mintegy 19,5 milliárd forintos beruházás keretében megkezdődött az Izsáki út felett átívelő gyalogos híd csatlakozásának kialakítása, írja a hírös.hu. A híd a jelenlegi GANF épületet kapcsolja majd össze az új kampusz résszel, így a hallgatók és az oktatók a közúti forgalom érintése nélkül biztonságosan közlekedhetnek a két terület között. A kivitelezés több helyszínen is zajlik, jelenleg gépészeti, villamos és száraz építési munkákat végeznek. A tervek szerint az új létesítményeket 2027 harmadik negyedévében vehetik birtokba a hallgatók és az egyetem partnerei. Új fogalmakat vezetne be az új KRESZ. A jelenleg társadalmi egyeztetés alatt álló tervezet szerint megszűnne a párhuzamos közlekedés fogalma. Helyette egyértelműen meghatároznák az előzés, a kikerülés és a mellette elhaladás szabályait, mondta a rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub KRESZ bizottságának elnöke.
15: Az előzés az nagyjából azonos a korábbi fogalmi rendszerrel, pontos, hogy úgy kell végrehajtani, hogy a forgalmi sávot az ember elhagyja, és az abba való visszatérés után se zavarja a szemben jövő forgalmat. A kikerülés az azt jelenti, hogy a szemben jövő forgalom zavarása nélkül, akkor ha az úton tilos előzni, akkor is ki lehet kerülni a gépjárművet.
14: Legtöbb 36 fokot mérhetünk Kecskeméten, Baján és a térségben. Folytatódik tehát a hőség. Elszórtan ugyan akár záporok, zivatarok is kialakulhatnak, viszont éjszakára sem hűl le a levegő 18 foknál jobban. A meteorológusok jelzése szerint a következő héten is ugyanilyen időre számíthatunk, 35-36 Celsius fokos csúcsokkal.
13: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
16: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi, mai slágermegy.

Itt a rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. 37 fok ide vagy oda, Kecskeméten, Nagykőrösen és Csongrádon már hangolnak a harangok. A konyhaablakokon át pedig kezdenek kiszökni a legfenségesebb illatok. Sziasztok! A mikrofonnál 17 óráig veletek Kormos Zsolt. Megkezdjük délelőtti műsorunk második óráját, és a hangulat egyszerűen fokozhatatlan, hiszen az apáknapi készülődés legszebb, legpörgősebb pillanatai zajlanak. El ne feledjétek, egy őszinte digitális videóüzenet, vagy a régi családi emlékek felidézése sokkal mélyebb nyomot hagy az édesapák szívében, mint bármilyen vásárolt tárgy. A közös családi programot ráadásul egyetlen mozdulattal fel lehet dobni, méghozzá az Apa Dönt akciónkban. A tét most is egy egyórás virtuális lövészet, a nap végén pedig jön az 50 000 forintos zöld pont military bolt bevásárlókártya. A feladat továbbra is egyszerű, füleket a hangszóróra is, amint felcsendül a stadionok gólöröm effektje két dal között. Azonnal lehet küldeni a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Akit visszahívunk, egy helyes focis válasz után már is nyertes. Hamarosan jövök a legfrissebb programajánlatokkal, a folytatásban pedig Kygo és One Republic igazi mai slágerével megyünk tovább. Ez a Chasing Paradise.

Anyák napjára. Virtuális célbajvés a gyerekeddel egy teljes órán át. Csak egy jó választ várunk tőled, ha megcsörren a telefonod. Apa dönt, a rádió egy gongot.

tart, így a déli harangszó előtt még bőségesen ki lehet használni az ünnepi pillanatokat. Ha pedig egy kis kulturális rejtélyre vágyna a család, Nagykőrösön a Deák téren egy rendkívül látványos, interaktív szabadtéri kiállítás látogatható, amely a Marslakók címet viseli. A tárlat a magyar Nobel-díjasokat és a hazai tudományos élet kimagasló alakjait mutatja be egy kifejezetten szórakoztató, könnyed és modern formában. A távolabbi tervekhez pedig már most érdemes beírni a naptárba a jövő hét közepét, ugyanis szerdán elstartol a nyár egyik legnagyobb belvárosi fesztiválja, a Street Food, Street Art és Borsétány. A Hírös Agóra szervezésében június 24-e és 27-e között 4 napon át zseniális gasztronómiai kínálat, látványos utcai művészeti programok, koncertek és családi események várják a Kecskemét főterére érkezőket. A nagy színpad fellépői között ott lesz a Bagosi Brothers Company, a Blaha Louisiana, Horváth Tamás és a Magna Cum Laude is. Úgyhogy a hatalmas hangulat már most garantált. A kulturális és zenei csemegék után a pultnál már is fordul a kocka, és visszatérünk az igazi mai slágerekhez. Előtte viszont figyelem! Jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. A tét ebben az órában is egy egyórás virtuális lövészet apa és gyermeke részére. A nap végén pedig a Zöld.Pont Military Bolt 50 000 forintos bevásárlókártyája kerül kisorsolásra. A programokhoz kellemes időtöltést, a játékhoz sok szerencsét kívánok. Következik Accent, Sarah és Misha Miller közös felvétele a Don't Leave.

0: Az időjárás jelentés támogatója, a Nitek hűtő-fűtő klímák forgalmazója, a H&H klíma. www.hhklima.hu.
1: Itt a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. A mai napon tapasztalható 37 fokos csúcsértékek mellett a délutáni órákban észak felől már komoly-gomoly felhők jelennek meg az égen. Ezekből több helyen fordulhatnak elő heves záporok és zivatarok, akár viharos szélrohamok, felhőszakadás és néhol jégeső kíséretében. És a csapadék után hirtelen több fokkal is visszaesik a forróság. Holnap is hasonló lesz az időjárás. Helyenként újabb záporokkal, miközben az északkeleti szél mérséklődik, a csúcsértékek pedig 33 fok körül alakulnak. Ennyit az időjárásról. A folytatásban nem sokára jönnek az útinformációk, most pedig Lady Gaga-val megyünk tovább. Következik az Abrakadabra.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: 3:42 múlt 2 perccel, ez a Rádió 1 gong, jönnek a legfrissebb útinformációk. Az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél lévő Kecskemét északcsomópont átépítése miatt jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág használható. A lehajtóág zárva van, míg a Röszke felé vezető oldalon sem a le, sem a felhajtóág nem vehető igénybe. A munkák miatt a 73-as és a 77-es kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon halad a forgalom. Szigorú 60 km/h sebességkor változás mellett. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak az útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készüljetek. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Rádió 1 gong. Nem sokára jövünk egy hallgatóval és egy focis kérdéssel. A folytatásban pedig itt van Loi és a

Apák napjára találtuk ki legújabb játékunkat, melynek nyereménye virtuális célbalövés apával egy órán keresztül. Koncentrálj a Rádió 1 Gong műsorvezetőjének kérdésére. Apa dönt a rádió.

0: tessék!
1: Kormos Zsolt vagyok a Rádió egy Gong stúdiójából. Szia, Nándi!
0: Szia, Zsolt!
1: Focizunk! Van-e kedved hozzá?
0: Van.
1: Mondom a kérdésünket. Szerinted mit jelent a pályaszlengben a pókhálózás? Két választási lehetőség van. Az első, amikor egy játékos szándékosan húzza az időt a szögletzászlónál, vagy amikor valaki hatalmas gólt lő a kapu felső sarkába, a pipába.
0: Szerintem a második.
1: Gondold meg jól a választ.
0: Biztos, hogy a második.
1: A kifejezés egyébként onnan ered, hogy a tűpontos labda képletesen leszedi a sarokban lévő érintetlen pókhálót.
0: Igen, igen, a sarokban.
1: Megy neked a foci, ne tagadd le, bekerültél a fődíjsorsolásba, és tiéd óranyereményünk egy páros virtuális lövészet.
0: Köszönjük szépen.
1: Használjátok ki a lehetőséget, csak ne egymásra lövöldözzetek majd.
0: Jó, rendben.
1: Oké. Okay.
0: Köszönjük.
1: A következő órában sem érdemes eltéveszteni a gólöröm hangját, hiszen, amint hallottátok, a kérdések egyszerűek, a nyeremények pedig fantasztikusak. A Daily Mixet rövid reklám is a hírek után Ed Sheeran és a kamera indítja.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Apa dönt a Rádió egy Gongon. Foci éjjel-nappal a világ minden részén, a Rádió egy Gongon apák napján is. Nem kell szakértőnek lenned, hogy egy jó válasszal a gyerekeddel egy teljes órán keresztül virtuálisan gyakorolhasd a célbalövést. Ráadásul kis szerencsével spéci túra, túlélő, militári szerkók között válogathatsz.
4: Mikor nyert világbajnokságot Argentínával Lionel Messi?
3: Apa dönt a Rádió egy Gongon. A Zöld Pont Military Bolt és a Shooting Point támogatásával.
2: Rádió egy! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Osan benzinkutakon.
6: Most a 95-ös benzin és a dízel védett árából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
5: Irány az Osan, spórolj okosan!
7: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nivo.hu.
8: Vadász, ijász, túrafelszerelések, önvédelmi eszközök. Célpont a központban. Vadászbolt a Zöldpontban. Zöldpont, vadász és fegyverbolt, military shop. Kecskemét, Nagykörösi utca 16.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
9: Új körforgalom épül az 52-es főúton Izsák közelében. Fokozott a tűzveszély Bács-Kiskunban. Ma van az apák napja. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Fontos közlekedés-biztonsági fejlesztés kezdődött Bács-Kiskun vármegyében. Megkezdődött egy új körforgalom építése az 52-es főúton a Kis-Izsáki és Szabadszállási elágazás térségében, írja a Vármegyei Lap. A beruházás az 52-es főút átfogó felújításának része, amelynek keretében a Fülöp-háza és Solt közötti útszakasz újul meg. A fejlesztés során összesen 4 új körforgalmat alakítanak ki. A projekt célja, hogy biztonságosabbá és gördülékenyebbé tegye a közlekedést ezen a forgalmas útvonalon, ahol az elmúlt években több baleset is történt. A munkálatok idején forgalomkorlátozásokra és sebességkorlátozásokra kell számítani, ezért a szakemberek fokozott figyelmet kérnek az érintett útszakaszon közlekedőktől. Továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben Bács-Kiskun vármegyében a tartós szárazság és a magas hőmérséklet miatt. A szakemberek figyelmeztetnek, a kiszáradt növényzetben akár egy eldobott cigarettacsik vagy egy apró szikra is komoly tüzet okozhat. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a szabadtéri tüzek többsége emberi figyelmetlenségre vezethető vissza. A tilalom idején az erdőkben, fás területeken és azok 200 méteres körzetében még a kijelölt tűzrakó helyeken sem szabad tüzet gyújtani. A vármegyében a nagy erdős területek, a homokhátsági növényzet és a külterületi tanyák miatt különösen magas a kockázat. Ma van apák napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az édesapák szerepére és felelősségére a családok, valamint a közösség életében. Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója rádiónknak azt mondta, jobb világot csak úgy lehet építeni, ha jobb gyerekeket nevelünk.
10: Nem olyan világ lesz, amilyen technológiákat ma létrehozunk, vagy törvényeket alkotunk, vagy gazdaságot építünk, hanem olyan világ lesz, amilyen gyereket nevelünk. Apaként ehhez hozzátenni, az egy hihetetlen fontos dolog. Apa is anya mást tesz hozzá a gyerekhez, például az apáktól tanulják a humort a gyerekek, és az élet megküzdéséhez ez nagyon szükséges.
9: Legtöbb 36 fokot mérhetünk Kecskeméten, Baján és a térségben. Folytatódik tehát a hőség. Elszórtan ugyan akár záporok, zivatarok is kialakulhatnak, viszont éjszakára sem hűl le a levegő 18 foknál jobban. A meteorológusok jelzése szerint a következő héten is ugyanilyen időre számíthatunk, 35-36 Celsius fokos csúcsokkal.
11: A műsor támogatója az Intersilver kis- és nagykereskedelmi raktáráruház. Intersilver.hu.
12: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mik

A Rádió 1 gongot halljátok Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon. Kezdődik a mai Daily Mix. Sziasztok! Kormos Zsolt vagyok. Koccannak a tányérok. Jó étvágyat és finom vasárnapi ebédet kívánunk minden családi otthonba. És persze óriási pacsi az internetes hallgatóknak is, akik az ebéd mellé a Rádió 1 gong igazi mai slágereit választották. Ebéd közben sem érdemes lankadnia a figyelemnek, ugyanis az Apa Dönt játékban egy újabb virtuális lövészeti élmény várja a tulajdonosát apa és gyermeke részére ebben az órában. A fináléban pedig 5 óra előtt az 50 ezer forintos zöld pont Military Bolt kupon kerül terítékre. Amint meghalljátok a gól öröm effektet két dal között... Már küldhetitek is a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0620 9414 020-as számra. A pletyka rovatban körülbelül 10 perc múlva bemutatjuk majd, milyen elképesztő mélytengeri pincészeti eljárás hódítja meg az idei nyáron a nemzetközi elitéttermek elegáns asztalait. Jó rádiózást kívánok mindenkinek, következik Dua Lipa és a Scared to be Lonely.

Atlanti-óceán vagy a földközi tenger fenekére süllyesztik. Az ott uralkodó körülmények csodát tesznek az italokkal. A tengeri áramlatok állandó finom ringatása, a teljes sötétség, a folyamatos 10-12 fokos hőmérséklet és a víztömeg által biztosított egyenletes, magas nyomás olyan egyedülálló környezetet garantál, amelyet a legmodernebb szárazföldi pincékben is képtelenség leutánozni. A 12-24 hónapos mélytengeri pihenő után a palackokat kagylókkal, algákkal és tengeri hordalékkal benőve teljesen egyedi, természetalkotta dizájnnal hozzák a felszínre. A gyűjtők pedig csillagászati összegeket fizetnek egy-egy ilyen tengeri ritkaságért. A mélytengeri luxus után pedig jöhetnek már is a nyerni szeretnék üzenetek. Az apák napi játékunkban ugyanis már hallottátok a gólöröm hangját. Ha az ebéd mellé a virtuális lövészet is jól jönne a családnak, várom az üzenetet a 0620-9414-020-as számon. A nagy digitális kalap nyitva áll, egy helyes focis válasz pedig akár 50 000 forint értékű ajándékutalványt is érhet a Zöld Pont Militari Üzlet jóvoltából. Folytatódik a Daily Mix, Bibi Rexa és Faceless következik. Ez a New Religion.

hallottad, ez volt a jeladás. Üzenj azonnal! Apa dönt, a rádió egy gongon. Daily Mix, a rádió egy gongon.

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemet.hu.
1: Ez a Rádió egy gong, mielőtt elindítanánk a Daily Mix következő igazi mai slágerét. Vessünk egy pillantást a délutáni időjárásra. A csúcshőmérséklet elérte a 37 fokot Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon, miközben a napsütést csak elvítve zavarhatják meg gomoly felhők a viharok megérkezése előtt. Ma ugyanis késő délután a füllett kánikulában a megnövekvő felhőzetből több helyen alakulhatnak ki viharos széllel és jégesővel kísért felhőszakadások. Hihetetlen hőmérséklet visszaesés várható a gócok mögött, hétfőn pedig az északkeleti szél élénkül meg, de a csúcsértékek továbbra is 30 és 37 fok között alakulnak. A rekkenő hőség mellé pedig egy optikai tény, a sivatagokban vagy a forró aszfalton tapasztalható déli báv jelensége a fizika törvényein alapul. A tűző nap által felhevített talaj feletti ritkább levegő réteg egyfajta lencseként működik, ami egyszerűen meggörbíti a fentről érkező fénysugarakat, a távolból vizes felületnek tűnve a sofőrök előtt. Ne feledjétek, a folyadékpótlás nagyon fontos a kánikulában, főleg ha táncol az ember. Márpedig miért ne táncolna? Következik Shawn Mendes, Camila Cabello és a Señorita.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Pontosan 3:41 van, a Rádió 1 Gong útinformációi következnek a Daily Mixben. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén közművezetéket és légkábeleket telepítenek a szakemberek. A 78-as és a 80-as kilométer között a félútpályát lezárták, a járműveket jelzőrök irányítják. Szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezetéképítés miatt van érvényben félpályás korlátozás. Míg a 111-es kilométernél Kiskunfélegyháza déli határában üzemeltetési munkálatok miatt kell mérsékelni a sebességet. Az utakon vigyázzatok magatokra és egymásra. Jó utat kíván a Rádió 1 Gong. St. Johnnal folytatódik a Daily Mix. Következik a Rosie.

nem sima slágerek. Nem sima slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Ez a Daily Mix minden délben, két órán keresztül. Rádió egy gong.

0: Korma Zsolt vagyok, a Rádió 1 Gang stúdiójából. Szia! Az óra nyereményünk, azt tudod, hogy egy páros virtuális lövészet két fő részére. Ha válaszolsz a következő kérdésemre, ez már biztos a tiéd, és bekerülhetsz a fődíj sorsolásba is. 5 óra előtt fogjuk sorsolni az 50 ezer forint értékű ajándékutalványt a zöld.militariba. Hol rendezték az 1986-os labdarúgó világbajnokságot, amin a magyar válogatott legutóbb szerepelt? Két lehetőség közül tudsz választani, az Egyesült Államokban vagy Mexikóban.
1: Mexikó.
0: Ez a helyes válasz. Mexikó egyébként már harmadszorra rendez világbajnokságot, ők a csúcs tartók ebben. Bekerültél a fődíj sorsolásba, és ahogyan mondtam, tiéd a páros virtuális lövészet. Kivel fogsz menni?
1: Hukámmal esél.
0: Jó lövöldözést kívánok nektek, és további szép napot. Szia-szia! Rövidesen belevágunk a Daily Mix második órájába. Figyeljétek majd a gólöröm hangját, ha ti is szeretnétek bekerülni a fődíj sorsolásba. A reklámok és a hírek után egy síren érkezik, és az Aziz

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Apa dönt a rádió egy gongon. Foci éjjel-nappal a világ minden részén, a rádió egy gongon, apák napján is. Nem kell szakértőnek lenned, hogy egy jó válasszal a gyerekeddel egy teljes órán keresztül virtuálisan gyakorolhasd a célbalövést. Ráadásul kis szerencsével, spéci túra, túlélő, militári szerkók között válogathatsz.
2: Mikor nyert világbajnokságot Argentínával Lionel Messi?
1: Apa dönt a rádió egy gongon, a Zöld Pont Military Bolt és a Shooting Point támogatásával.
0: Rádió egy! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A rádió egy gong legfrissebb hírei.
3: Érkeznek az új Gripen vadászgépek Kecskemétre. A Bányai 12A nyerte a kecskeméti tablóversenyt. Másodfokú hőségriasztás van érvényben. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok. Legkésőbb június 30-áig megérkezik Kecskemétre a 4 új vadászgép, az MH Vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. repülődandár bázisára. A fejlesztésnek köszönhetően a Magyar Honvédség Gripen flottája 14-ről 18 repülőgépre bővül. A magyar pilóták emellett több nemzetközi misszióban is részt vesznek, például a balti államok légtérvédelmében, számolt be róla a Vármegyei Lap. A bővítés a haderőfejlesztési program része, amelynek célja a légierő képességeinek erősítése. A Bányai Júlia Gimnázium 12. A osztálya szerezte meg az első helyet a Kecskeméti Média Centrum idei tablóversenyén. Az eredményhirdetést a tanévzáró fesztivál keretében tartották meg, írja a híros.hu. A 2016 óta megrendezett versenyre idén 14 iskola, több mint 50 végzős osztálya nevezett. A tablók a főtéren és online is megtekinthetők voltak, a szavazás során pedig több ezer voks érkezett a résztvevőkre. A győztes Bányai 12 A osztály 705 szavazatot kapott. A második helyen a Kecskeméti Piarista Gimnázium 12 D osztálya végzett 365 szavazattal, míg a harmadik helyet a Bányai Júlia Gimnázium 12. B osztálya szerezte meg 302 voksal. A szervezők szerint a tablókiállítás és a verseny nem csak a végzősök bemutatkozását szolgálja, hanem közösségépítő szerepe is van, hiszen alkalmat teremt a találkozásokra, a beszélgetésekre, a régi emlékek felé. Idézésére. Másodfokú hőségriasztás van érvényben kedd éjfélig. Az országos tisztifőorvosa tartós meleg miatt rendelte el az intézkedést. Fontos, hogy senkit ne hagyjunk parkolóautóban még néhány percre sem. Erről Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvívője beszélt rádiónknak.
4: Egy napon, vagy akár csak szélárnyékban parkoló autó belső hőmérséklete ilyenkor akár a 70-100 fokot is meghaladhatja. Éppen ezért életveszélyesabban tartózkodni. Soha egyetlen percre se hagyjunk gyermeket, idős embert vagy házi állatot parkoló autóban.
3: Legtöbb 36 fokot mérhetünk Kecskeméten, Baján és a térségben. Folytatódik tehát a hőség. Elszórtan ugyan akár záporok, zivatarok is kialakulhatnak, viszont éjszakára sem hűl le a levegő 18 foknál jobban. A meteorológusok jelzése szerint a következő héten is ugyanilyen időre számíthatunk, 35-36 Celsius fokos csúcsokkal.
0: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szerviz. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Folytatódik a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai

a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Folytatódik a Daily Mix, a kanapék mágneses ereje hivatalosan is elérte a hétvégi maximumot. Sziasztok, Kormos Zsolt vagyok. Kezdetét veszi a vasárnap legkényelmesebb fázisa, a jól megérdemelt délutáni siesta a hűvös szobákban. Ez már a Daily Mix második órája. Apák napja tiszteletére pedig folytatódik az Apa dönt játékunk. Rövidesen ebben az órában is felcsendül a gólöröm hangja. Ez lesz majd a jel, hogy jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Akit visszahívunk egy helyes focis válasz után, megkapja az óranyereményt, egy virtuális lövészetre szóló meghívást a Shooting Point-tól, a nap végén pedig az 50.000 forintos Zöld Pont Military Bolt bevásárló kupon találgazdára. A pletyka rovatunkban nem sokára azonnal bevethető fizikai életmód tanács következik a szobák gyors lehűtésére. Addig viszont csak igazi mai slágerek szólnak. Sok zene, kevés szöveg. Következik Taylor Swift és az Oplight.

0: sede.
1: A rádió egy gongon továbbra is csak igazi mai sláger megy. A Daily Mix pletyka rovata következik. A mérnöki beszámolók és a légáramlási tesztek szerint a beltéri forróság ellen a leghatékonyabb fegyver a fizika törvényein alapuló fordított ventilátor trükk. Amikor a szobában megreked a meleg levegő, az emberek többsége a

Nálunk viszont továbbra is az apáknapi játék a legfontosabb. Ha a hűbös szoba mellé egy valódi virtuális lövészetet is beszúrnátok a családi programba, akkor már is küldhetitek a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0620 9414 020-as számra. A fődíjunkat 5 óra előtt fogjuk kisorsolni. Egy 50 ezer forint értékű ajándékutalványt lehet nyerni a Zöld Pont Military Üzlet jóvoltából. Nem sokára jövök a legfrissebb időjárás előrejelzéssel, a folytatásban pedig itt van Tóth Abigail, Accent és a

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
1: Ez a Daily Mix a rádió Egongon. A délelőtti tűző nap után a délutáni órákban már komoly felhők jelennek meg az égen. Ezekből több helyen fordulhatnak elő heves záporok és zivatarok, viharos szélrohamok, felhőszakadás és néhol jégeső kíséretében. Az intenzív felhőképződés holnap is folytatódik helyenként újabb záporokkal, de az északkeleti szél mérséklődik, a csúcsértékek pedig 33 fok körül alakulnak. Az időjárás megvolt, jöhet a Daily Mix következő igazi mai slágere az útinformációk előtt. Farruko és a Pepas.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Az útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpárfestékek szakértője, a Paint Brothers.
1: A Rádió egy Gong déli mixét halljátok. Ma délután az 52-es főút hídépítései és a Solt felé tartó szakaszok útépítő munkálatai követelnek fokozott figyelmet az úton lévőktől. Az 52-es főúton az autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítési munkák miatt az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum, valamint a Dunaföldvár felé vezető kanyarodósávokat lezárták a forgalom elől. Távolabb Fülöpszállás és Solt között. A 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak, emiatt a félútpályát ott is lezárták. A hídépítések mellé pedig egy érdekesség a múltból, a világ legrégebbi, mindmáig tökéletesen funkcionáló hídja, a Görögországban található Arkadikó híd, amelyet időszámításunk előtt 1300 körül építettek. Óvatosan a volán mögött, jó utat kívánok, következik One Republic és a Love Runs Out.

0: Rádió egy gong, Kormos Zsolt vagyok, szia!
1: Szia!
2: Mátyás József vagyok.
0: Focizunk, megint egy újabb kérdés következik, és téged sorsoltunk ki ebben az órában. Jöhet-e a kérdés?
1: Igen, jöhet.
0: Mi a kifli a labdarúgó pályákon? Két lehetőség közül tudsz választani, egy speciálisan megcsavart íves lövés, vagy beadás, vagy amikor a játékosok a földön fekve sérülést szimulálva próbálják megnyújtani a játékidőt. Ez a helyes válasz. A labda repülési íve ugyanis nagy mértékben hasonlít a kifli formájához. Ennek a korábbi angol szupersztár David Beckham volt a valóságos nagymestere ennek a fajta rugásnak. Bekerültél a fődíjsorsolásba, és tiéd óranyereményünk is egy páros virtuális lövészet két fő részére. Van-e olyan jelentkező a családban vagy a környezetedben, akivel szívesen elmennél egy kis lövöldözésre? Jó, sok szerencsét kívánok, majd 5 óra előtt fogjuk sorsolni a fődíjunkat. Így ért véget a mai Daily Mix. A következő órában indul a mozaik, érkezik Vízizalán, és két érdekes beszélgetésre is sor kerül. Megtudhatjátok, hogyan kell felkészülni a fényvédelemre, leégésre és az UV-sugárzásra, valamint Bindics Gábor edző és Ivkovics Milán mesél az egyetem kosárlabda csapatának kínai látogatásáról. A következő órát Loi és a Get Lucky indítja. A gólöröm hangja legközelebb 3 óra után csendül majd fel.
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Apa dönt a Rádió egy gongon. Foci éjjel-nappal a világ minden részén, a Rádió egy gongon, apák napján is. Nem kell szakértőnek lenned, hogy egy jó válasszal a gyerekeddel egy teljes órán keresztül virtuálisan gyakorolhasd a célba lövést. Ráadásul kis szerencsével, spéci túra, túlélő, militári szerkók között válogathatsz.
5: Mikor nyert világbajnokságot Argentínával Lionel Messi?
4: Apa dönt a Rádió egy gongon. A Zöld Pont Military Bolt és a Shooting Point támogatásával.
3: Rádió 1! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint. Az 500 g most mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest. Július 2-3-4.
9: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehér neműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
10: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
1: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Osan benzinkutakon.
11: Most a 95-ös benzin és a dízel védett árából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
1: Irány az Osan, spórolj okosan!
12: Az igazi komfort nem luxus. Hűtse el magát a 20 éves Bács Klíma Kft-vel.
13: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
14: Bármennyit is üt az óra, csobbanja vadkertítóba. Új varázslattal vár a vadkertító partja. Gyere hozzánk Solt vadkertre, ne legyél a barátunk. Tóparti élményekkel szeretettel várunk. Vadkertító. Oázis a homokhátság szívében.
15: Reklámot hallottak.
4: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
16: Közmeghallgatást tart Kecskemét önkormányzata, gyalogos híd köti majd össze a Neumann Egyetem két kampusz részét. Folytatódik a hőség. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Közmeghallgatást tart Kecskemét önkormányzata június 24-én a Városháza dísztermében. A fórumon a helyi lakosok és szervezetek képviselői kérdéseket tehetnek fel, illetve javaslatokat fogalmazhatnak meg a várost érintő ügyekben. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a kérdéseket legkésőbb 3 nappal az esemény előtt írásban kell benyújtani a jegyző részére. A beadványokat személyesen, postai úton vagy e-mailben is el lehet juttatni. A közmeghallgatás azok számára is követhető lesz, akik nem tudnak személyesen részt venni. Az eseményt online is közvetítik. A fórum június 24-én délután 3 órakor kezdődik a Kecskeméti Városházán. Látványos szakaszába lépett a Neumann János Egyetem Campus 2 fejlesztése Kecskeméten. A mintegy 19,5 milliárd forintos beruházás keretében megkezdődött az Izsáki út felett átívelő gyalogos híd csatlakozásának kialakítása, írja a híres.hu. A híd a jelenlegi GANF épületet kapcsolja majd össze az új campus résszel, így a hallgatók és az oktatók a közúti forgalom érintése nélkül biztonságosan közlekedhetnek a két terület között. A kivitelezés több helyszínen is zajlik, jelenleg gépészeti, villamos és száraz építési munkákat végeznek. A tervek szerint az új létesítményeket 2027 harmadik negyedévében vehetik birtokba a hallgatók és az egyetem partnerei. Új fogalmakat vezetne be az új KRESZ. A jelenleg társadalmi egyeztetés alatt álló tervezet szerint megszűnne a párhuzamos közlekedés fogalma, helyette egyértelműen meghatároznák az előzés, a kikerülés és a mellette elhaladás szabályait, mondta rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub KRESZ bizottságának elnöke.
17: Az előzés az nagyjából azonos a korábbi fogalmi rendszerrel, pontos, hogy úgy kell végrehajtani, hogy a forgalmi sávot az ember elhagyja, és az abba való visszatérés után se zavarja a szemben jövő forgalmat. A kikerülés az azt jelenti, hogy a szemben jövő forgalom zavarása nélkül, akkor ha az úton tilos előzni, akkor is ki lehet kerülni a gépjárművet.
16: Legtöbb 36 fokot mérhetünk Kecskeméten, Baján és a térségben. Folytatódik tehát a hőség. Elszórtan ugyan akár záporok, zivatarok is kialakulhatnak, viszont éjszakára sem hűl le a levegő 18 foknál jobban. A meteorológusok jelzése szerint a következő héten is ugyanilyen időre számíthatunk, 35-36 Celsius fokos csúcsokkal.
4: Mozaik, a Rádió egy gong magazin műsora minden szombaton és vasárnap 14 órától.
18: Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy, én Vízi Zalán vagyok, és Mozaik című magazin műsorunk veszi kezdetét ebben a pillanatban, így 2026. június 21-én, vasárnap van, és 14 óra múlt 3 perccel. Vajon hogyan került Kínába a Kecskeméti Egyetem kosárlabda csapata? Rövidesen kiderül, ahogyan szintén témánk lesz az is, mai magazin műsorunkban, hogy hogyan és miért érdemes védekezni az UV-sugárzás ellen, és hogy mit okozhat a leégés. Ebben a nagy nyári melegben szükségünk lehet ezekre a bőrgyógyászati tippekre, tanácsokra, úgyhogy tartsatok velünk.
4: Ez a Rádió egy gong.
19: Hogy csak igazi mai sláger megy.
20: Csak igazi mai sláger megy.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Javában a nyári szezonban vagyunk, annak is még azért az elején, de a fényvédelem egy olyan téma, amelyre fel kell hívni a figyelmet, és mindent, amit erről tudnunk kell az UV-sugárzásról, ennek a káros hatásairól, hogy hogyan védekezhetünk, azt dr. Oroján Ivántól a Kecskeméti Kórház, a Bács-Kiskunvár megyei Oktató Kórház bőrgyógyászosztályvezető főorvosától fogjuk megkérdezni. Jó napot kívánok, üdvözlöm!
2: Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Szóval fényvédelem, itt a nyár elején ezzel kell foglalkoznunk. Miért kritikus téma, vagy itt az elmúlt időszakban, vagy elmúlt években, akár a globális felmelegedés miatt, hogy egyre több és egyre forróbb napokat élünk át, megnövekedett-e annak a száma, vagy azoknak a betegeknek a száma, akik mondjuk a fényvédelemre nem tudnak, vagy nem figyeltek annyira, és emiatt bármilyen szinten a bőrük lett az, ami ezt hátrányként élte meg.
2: De mindenképpen az elmúlt évtizedek statisztikáit figyelve egyértelműen megállapítható, hogy míg korábbi időszakban az idősebb korosztálynak voltak olyan jellemző bőr elváltozásai és vagy betegségei, amelyek kezelésre szorultak, de ezek az elváltozások egyre fiatalabb életkorban jelennek már meg. Például, ami korábban 50 év fölötti tartomány életkorban jelent, tehát bőrdaganatokat, azokat már 20 éves fiatalokon is minden további nélkül megtaláljuk, illetve egyre nagyobb számot találjuk meg. Az UV-sugárzás mindenképpen lényegesen erősült az elmúlt évtizedekben. Ezt az idősebb korosztály is konstatálhatja, hogy kilépve a napra már erősebbnek érezzük a március, április, májusi napot is, mint a gyerekkorunkban éreztük ezt. A UV-sugárzás önmagában egy idézőjelben egy alattomos kárt okozó sugárzás gyakorlatilag, ami ellen nagyon nehéz védekezni, lévén három fő tartományból áll az UVA, UVB meg az UVC sugárzások. Ezek közül az UVA megy a legmélyebbre, az UVB tartomány egy kicsit felszínesebben nyelődik vagy verődik vissza a bőrről. Ezekre a sugárzásokra azt kell tudni, hogy hasznosak is valahol, hiszen orvosi szempontból három fő orvos szakma használja, egyrészt a gyermekgyógyászok használják, csecsemőknél az UV-sugárzás jótékony hatását, sárgaságet csökkentésére. Pszichiátriai vonatkozása is van, jelentős endorfin felszabadulással jár, és a pszichés állapotoknak a javulását is segítheti, illetve mi bőrgyógyászok a bőr immunrendszerének túlműködési állapotait szabályozzuk vele speciális fénykezelő eszközökkel, berendezésekkel, amelyek esetleg hasonlóak a szolárium-szerű berendezésekhez, azzal a különbséggel, hogy mi tudjuk, hogy mekkora dózist és mennyi időtartamat adunk le. Tehát még úgy kezeljük a betegeket, hogy a immunrendszeri túlműködési állapotokat próbáljuk fékezni a bőrébe, de még azon tartományon belül károsodást ne tudjunk okozni nekik. Ennek megfelelően a mi berendezéseink évente speciális mérnök csapat által bemérésre kerülnek, hogy milyen tartományban sugároznak még, és mikor kell a benne lévő sugárzott csöveket cserélni.
1: Ha már ezt említette, akkor itt a szaláriumozás kapcsán egy rövid kitételt tehetünk. Ez is talán a nyári időszakhoz is, de talán az egész évhez hozzátartozik. Mi a véleménye erről a hagyományos polgári szaláriumozásról?
2: Hát a véleményem az, hogy ezeket a rendezéseket sem volna baj rendszeres kontroll alatt tartani. Tudnélik, elég furcsa dolog, amennyiben rendszeresen használja az adott illető, például hetente egy vagy két alkalommal egy alacsony dózis tartománynak teszi ki magát, sokkal kevesebb károsodást tud magának okozni, mint az, aki rapszódikusan, például utazási szezon előtt, ez akár télen vagy nyáron, vagy a nagy hibának nemzetközi irodalom azt hívja, amikor báli szezon előtt hirtelen a urak vagy hölgyek egy kis alapszint szeretnének szerezni maguknak, és akkor elkezdenek intenzíven szoláriumba járni. Tudnélik, de arról van szó, hogy magának az UV-sugárzásnak a behatására a bőr bizonyos fajta védekező képességeket tud kialakítani magában. Ez részint a hámréteg vastagodását jelenti, részint a lépcsőzetesen fölépülő megerősödő pigmentációt, amelyek gyakorlatilag egy pigment sapkaszerűen a sejtmagok felett helyezkedik el, ezzel is a DNS állományt, az örökítő állományt védve. De ide tartozik a védekező képességéhez, ez a bőrnek, a szervezetünknek az a védekező képessége, hogy a felszabaduló gyulladásos eredetű úgynevezett szabadgyökök megkötésében és aktívabbá válik. Tehát, hogyha magyarul a szoláriumra visszatér, hogy az lépcsőzetesen fölépítve a bőr védekező mechanizmusát, és rendszerességen UV-sugárzásnak alacsony perszámmal kitéve csinálja ezt az illető, sokkal kevesebb bajt okoz magának, mintha rendszertelenül tenné. Alapvetően viszont kontrollálatlanul nem javasoljuk. Vannak bizonyos esetek, amikor természetesen azt tudjuk a betegnek mondani, ilyen azok azon esetek, amikor olyan helyen lakik például valaki, ahol ilyen speciális bőrgyászati UV-sugárzással bíró berendezések nem elérhetőek, akkor azt szoktuk nekünk mondani, ahogy kérdezett a szolárium, hogy alacsony perszámmal hetente egyszer-kétszer, ha van közelben szolárium, elmehet, de fokozott bőrgyászati kontroll mellett.
1: Innen folytatjuk már is a beszélgetésünket.
0: Nincs megállás. Itt csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is dr. Oroján Ivánnal beszélgetünk, a Kecskeméti Kórház bőrgyógyászatának osztályvezető főorvosával, és itt a nyári szezon elején, első harmadában természetesen a fényvédelem az egyik fő témánk. Itt beszéltünk már az UV-sugárzásról, a káros hatásairól. Akkor ennél is maradjunk, a szoláriumozást is megemlítettük, hogy érdemes erről lemaradt visszahallgatni, hogy mi a véleménye a főorvos úrnak erről, de akkor maradjunk az UV-sugárzásnak a káros hatásairól, hogyha valaki mondjuk nagyon leég, akkor milyen negatív következményekkel találkozhat, mondjuk legrosszabb esetben, vagy általánosan.
2: Próbáljuk meg hétköznapi nyelven sorba menni, hogy mit tud önmagában bajt, betegséget, vagy kóros állapotot előidézni az UV-sugárzás. A legfontosabb, pláne a leégések esetében, és itt a korai fiatal gyermekkorban, illetve fiatalkorban a többszöri leégések határozzák meg a későbbi évtizedekben megmutatkozó bajt, tudnélik ez a DNS károsodás. De maga az UV-sugárzás mutációkat, genetikai módosulásokat tud előidézni a bőrnek a sejtjeiben, amit egy ideig a bőrnek, illetve a szervezetnek az úgynevezett javító mechanizmusai kijavítanak. De egy idő után már bele-bele csúszik ebbe a javító mechanizmusba, itt-ott hiba, ennek eredményeképpen, ahogy már a műsor elején említettem, egyre fiatalabb életkorban találkozunk bőrdaganatokkal, vagy bőrdaganat megelőző állapotokkal. Ez a legsúlyosabb. De itt beszélhetünk arról, hogy magának az UV-sugárzásnak van egy, a túlzott UV-sugárzásnak egy helyileg, és egy szisztémásan immunrendszer gyengítő mellékhatása. Kell természetesen egy egészséges mennyű D-vitaminnal rendelkezzünk. Ezt régen úgy fogalmaztuk, hogy ami a pólóból vagy az ingből kilóg kezünk, lábunk, illetve arcunk, az elégséges szokott ahhoz lenni, hogy egy egészséges mennyiségű D-vitamin legyen a szervezetünkben. Tudnék, a D-vitaminnak van egy nem csak daganatellenes hatása, hanem van egy immunrendszert erősítő, tehát például fertőzésre kell lenni potenciális hatása is. Télen természetesen ezért kell pótoljuk a D-vitamint, hogy ez az egyensúly megmaradjon. De ne feledkezzünk meg arról például, hogy ez az UV, erős UV-sugárzás a szem struktúráinak károsulása is előidézheti. Például egyre több szemészeti daganattal találkozunk, szemészeti melanómával is találkozunk, amit a erős UV-sugárzás okozott. Ezért jó minőségű UV-szűrő tulajdonsága bíró napszemüvegek használatát szoktuk a betegeinknek is javasolni. De ide tartozik a szürkehályók is például, ami részben az UV-sugárzással is tehető összefüggésbe. De ugyanakkor ne felejtsük el, hogy a túlzott UV-sugárzás és a leégések a bőrkorai öregedését hozzák létre, hát erre az esztétikai ipar jelentősen ráár. Tudnék, a kollagénvesztést és az elasztin rostok vesztését, ezek ugye a bőr alapvető szisztémájának a fontos elemei. Amúgy is a kor előreadásával ezek szintje csökken, amelyek a bőr feszességéért, turgoráért, víztöltöttségéért felelősek, és a szépségipar arra hivatott manapság, hogy ezeket a korai bőröregedés esetén ráztalanítással, feltöltéssel és speciális kezelésekkel próbálja kompenzálni, amennyiben elég hatásos, akkor a paciensek, illetve a érintettek, elégedettek is lehetnek vele. Tehát magyarul a mély ráncok megjelenés és a bőr megereszkedését okozhatja az erős UV-sugárzás. A daganatokról már részben beszéltünk, de ne felejtsük el hangsúlyozni, hogy a rendszeres bőrgyászati szűrés például a szezon elején, illetve a szezon végén fontos lehet. Na, a közben kialakuló daganat megelőző állapotokat, ha időben elkapjuk, akkor a szikés műtétek általában megelőzhetőek. Sok más eszközzel, például a fogyasztással már el tudjuk tüntetni, vagy meg tudjuk szüntetni ezeket a bőrmegelőző állapotokat. Az erős UV-sugárzás és a leégéseket. Ne feledkezzünk meg arról, hogy nem baj, ha tisztában a érintett vele, hogy milyen bőrtípusa van. Én a legérintettebbek az egyes vagy és kettes típusú bőrűek, ezek a fehérbőrűek, kékszeműek, északi bőrtípusnak is szoktuk őket mondani, bár a kettes típusú bőrűek nehezebben, de tudnak barnulni, ettől függetlenül sérülékeny a bőrük. És ne felejtsük el, hogy az UV-sugárzás nagyon pazar tünetegyütteseket tud még csinálni, ha gyógyszereket szedünk, vagy táplálék kiegészítőket szedünk. Tudnélik, sok olyan hatóanyag, ami a vérünkben kering, a bőrben is megfordul, és allergiás reakciót tud kiváltani az UV-sugárzással együtt. Magyarán ez lehet fototoxikus, tehát egy fotó mérgezéses eredetű reakció, amit hatóanyag vált ki, csak kell hozzá az UV-sugárzás, de lehet fotoallergiás reakció is, ami vagy a keringésünkben lévő anyagra, vagy a bőre került anyagunk és az UV-sugárzás együttes hatására alakul ki. Például ez klasszikus példa az erős melegben, nagy melegekben a növények valami párát, nedvet szoktak kiválasztani maguktól. Az ilyen területen sétáló vagy kertészkedő emberek

0: van, hogy súlyos leégés történik, akkor természetesen orvoshoz illene fordulni, aki erősebb, szisztémás gyulladás csökkentő szereket és vagy allergia ellenes szereket ad, illetve akkor ne feledkezzünk meg arról, hogy ilyenkor az E-vitamin például, illetve más szabad gyűkötő kapacitással rendelkező gyulladás csökkentő készítmények hasznosak lehetnek, támogathatják a mi hamarabbi gyógyulását. Bár hát így, ha föl ezt kérdezi tőlem, akkor mi hamarabb érdemes volna bőrgyászhoz fordulni, hiszen magának a napégésnek is, majd annak a késői következményeinek is hosszú távú következményei lehetnek. Magyarul egy vizitet mindenképpen megérne.
1: Hogy hogyan ne jussunk el a leégésig, az is fontos téma. Nyilván mindenki ismeri a klasszikus védekezési formákat, a ruházattal való a bőrünk eltakarását, illetve a naptejek használatát, de mégis szakszerűen mit javasol, hogyan lehet a legjobban védekezni itt az UV-sugárzás ellen, leégés ellen.
0: Hát a felvetés nagyon jó, mert ugye a népi hagyományoknak megfelelően, ha visszagondolunk, akkor a őseink is könnyed ruhába jártak, és nem fürdőnadrágban töltötték a napon az egész napjukat. Tehát magyarul egy könnyen laza ruházat, fényvédő sapka vagy kalap használata, fényvédőkrémek, itt tehát mi hivatalból 50 faktorost javasolunk, jó minőségű, tehát nem volt itt, nem drogériát mondanék, hanem patrikai minőség, ezek azért az országos intézetek által bevizsgált készítmények. 50 faktor az körülbelül annyit takar, hogy 50-60 percig képes a bőrünket védeni. Ha vízbe megyünk, leizzadunk, letusoltunk, akkor pedig újra lehet kenni magunkat. Ezek mondanak az alapszabályok. Sokan azt gondolják, hogy párás, borultnak tűnő időben kevésebb az UV-sugárzás. Ez is a védekezés egyik formája, hogy tudjunk róla, hogy a földre leérő UV-sugarak visszaverődnek a felszínről, majd a felhők alsó rétegéről újra visszacsapódnak. Sok esetben még erősebb az UV-sugárzás ilyen esetben, de még a napernyő alatt is hasonló jelenséget élhetünk át. Tehát mindenképpen a fizikai védelem az a fontos. A védekezéshez tartozik az is, hogy vegyük tudomásul, hogy hol tartózkodunk, vízparton, vízfelületről, maradéktalanul csapódik vissza az UV-sugárzás. Sokszorosát érheti, sokszoros dózis érheti a bőrünk felszínét. De ugyanilyen a téli nyaralások alkalma, vagy akár síelés alkalma. Tudunk el azt, hogy milyen helyen tartózkodunk, és annak megfelelően kell. Nyilván nem túl lihegve a védekezés, de védekeznünk kell mindenképp. Hát meg fontos alapszabály volna, hogy 11 óra és 15 óra között, ha egy mód van, próbáljuk hűvös helyen tartani magunkat.
1: És akkor még egy zárszó, talán azt is kevesen tudják, bár ebben a válaszban is azért benne volt és kirajzolódott ügynagyjából, de árnyékban is akkor érdemes védekeznünk a leégés ellen, tehát ki hiába vegyünk ki a vízpartra és húzódunk árnyékba, ettől függetlenül ott ugyanúgy érhet bennünket sugárzás.
0: Mindenképpen, tehát ott is érdemes valami könnyű takaró ruházatot viselni, fényvédőt alkalmazni, ha ebben bizonyos 11 és 15 óra közötti spektrumban tartózkodunk kint. Igen, árnyékba húzódva is ér minket UV-sugárzás, nem ússzuk meg ilyen értelemben. Védekezni kell.
1: Védekezni kell. Nagyon szépen köszönöm, hogy a védekezéshez a legfontosabb tanácsokat most megadta nekünk. Köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm a figyelmüket.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Nemrégiben tért az a kecskeméti Neumann János Egyetem kosárlabda csapata egészen messziről, Kínából, hiszen ott játszottak a kecskeméti fiatalok egyetemisták, és erről lesz szó a következő percekben. Itt van velünk a csapat edzője, Bindics Gábor, és a csapat egyik játékosa, Ivkovics Milán. Üdvözöllek titeket itt a stúdióban.
2: Köszönjük a hallgatókat.
3: Szia.
1: Mit kell tudnunk erről a kínai tornáról? Már nem első alkalommal vett részt ezen a kecskeméti egyetem, hiszen tavaly is itt voltatok és meséltetek nekünk erről, tavaly is volt szerencsétek részt venni ezen a tornán. Gábor, így edzőként hogyan tudnád összefoglalni így a kosárlabda tornának a tapasztalatait, és azt, hogy hogyan is kerül egy kecskeméti egyetem Kínába egy kosárlabda tornára?
2: Igen, tavaly évben már volt szerencsénk részt venni ezen a tornán. Egyedüli európai csapatként akkor 10 csapatos torna volt. A többi csapat az mind távol-keleti ázsiai csapat volt, és hát minket ott hát egy kuriózum is voltunk, és nagyon szerettek a vendéglátóink, mert mellett azért jó barátságot is építettünk ki a helyi csapat edzőjével is. Talán ennek köszönhető az, hogy idén is kaptunk meghívást a tornára.
1: Ugye ez egy olyan torna volt, amelyet ők megrendeznek. Nem nevezném felkészülési tornának, tehát egy versenytorna volt, de egy meghívásos alapú torna, tehát úgymond egy nagy elismerés Kecskemétnek és az egyetemnek, hogy tavaly is, és idén is sikerült a meghívást elérni.
2: Hogyne, nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az egyetemnek vannak ilyen külkapcsolatai, és ilyen messzi helyekre is lehetőség nyílik. Egyébként nem csak mi voltunk, vagy vettünk részt a Csengcsóban ezen a tornán, illetve nem csak mi utaztunk, hanem az egyetemből még 20 hallgató is ilyen nyári iskolai jelleggel tanulási táborba vettek részt.
1: Nektek viszont feladatotok is volt a pályán.
2: Nekünk viszont volt feladatunk is.
1: Erről is rövidesen beszélgetünk. Milán, megvan ez az élmény, hogy mondták, hogy akkor Kínába lehet menni, szeretnél részt venni rajta. Ugye téged ismerhetünk már a kecskeméti felnőtt csapatból is, tehát a kosárlabda világában otthonosan mozogsz, így egyértelmű volt, hogy mint a kecskeméti egyetem egyetemistája részt veszel ezen a tornán?
3: Igen, tavaly sajnos nem tudtam részt venni, már akkor is lelkes voltam, és szerettem volna menni, de sajnos a szezon még tartott, mikor Kínába utaztak, de idén, mikor megtudtuk, hogy már végezünk a szezonnal, akkor egyértelmű volt, hogy menni fogok.
1: És mentél is, és ott is voltál a pályán. Tényleg mindjárt beszélgetünk a meccsekről, de még itt arról azért érdemes beszélgetni, hogy említetted, hogy az egyetemnek szerencsés helyzetben vagytok, hogy ilyen kapcsolatai vannak, és ott tudtok lenni egy ilyen tornán. Hány csapat volt, most is egyedüli európai csapatként vettetek részt az eseményem?
2: Most már más volt a felállás, volt rajtunk ki, egy másik európai csapat is, montenegrói együttes is itt volt. Mellette most kisebb létszámban került megrendezésre csapatokat, illetően a torna 6 csapat vett részt. Volt egy ausztrál csapat, szingapúri csapat, malajziai csapat, és egy ugye a vendéglátó csapat, a CS University-nek a csapata.
1: És akkor ez Csengcsó, ha jól
2: ugyan, mondom. Csengcsóban.
1: Erről mit kell tudni? Tehát nem biztos, hogy mindenki ismeri ezt a várost Kínában.
2: Honlan tartományában ez közép része Kínának, és egy 7,3 millió lakosú város. Nem kicsi, de nem sokat láttunk belőle, ugyanis az egyetem falain belül töltöttük az időnk a részét.
1: Ekkora utazásod volt már, Milán?
3: Nem, ilyen messzire még sose, ez nagyon kemény volt ez a 10 órás repülő, az átszállások utána még 2 óra, és másnap már meccset kellett játszani, túléltük.
1: És talán pont az első meccset sikerült is megnyerni, ha jól tudom. És akkor ezzel rá is térhetünk arra, hogy hogyan is alakultak a mérkőzések, mert a legelső mérkőzésen egy szingapúri csapat ellen, ahogy néztem az eredményeket, talán az volt a legérdekesebb mérkőzés, 51-50-re sikerült nyernetek. Milán, akkor most téged kérlek, hogy erről a mérkőzésről mesélj, akár azzal együtt, hogy milyen nehéz volt itt az utazás után.
3: Hát igen, még az utazást hevertük ki, reggel egy kicsit bementünk átmozgató edzésre, kicsit magunkhoz térjünk. Hát nem volt egyszerű, nem voltunk jó formában, ugye időeltolódás is volt, azért ezt a 6 órát is meg kell szokni valamennyire, de sikerült összeszednünk magunkat a meccsre. Ugye aznap ismerkedtünk meg a csapattal is, mert sokakat nem ismertem, vagy csak barátként, nem mint játékosként, de nagyon jól összeállt ez a társaság, szerintem már az első meccsre is tudtuk, hogy a leggyengébb csapat ellen fogunk játszani, szóval ezt mindenképpen be kéne húzni, és hát szenvedősen, de sikerült.
1: Az tavalyi évből sikerült már így következtetéseket levonni, tehát mondta Milán, hogy tudtátok, hogy talán az lesz a szingapúri csapat, amely verhető lesz, emellett azért volt még más győzelmetek is, erről is beszélünk mindjárt, de ők voltak ott tavaly is, és így már edzőként fel tudtad készíteni a srácokat?
2: Valóban, ők velük tavaly is egyébként egy szoros meccset játszottunk, két szoros meccsből az egyik az ellenük volt, de inkább azt tudom mondani, hogy hétfőn érkeztünk, ugye mi egy nappal később kezdtük a tornát, ugye a két átcsoportos játékos még szombaton bajnoki meccse volt, és így mi csak vasárnap indultunk, hétfőn érkeztünk, ugye az első meccsünk az egy nappal később került megrendezésre, de megnéztük az aznapi meccseket, és feltérképeztük az ellenfeleket, és hát láttuk, hogy a két nagyon erős csapat, az ausztrál, az a montenegrói csapat, az úgy kimagaslott, és volt a másik két csapat, a szingapúr és a malajzia, akiket úgy láttunk, hogy azért őket meg tudjuk fogni.
1: Csapatként mennyire nehéz összeállítani, vagy bocsánat, edzőként egy csapatot, amely hát azért nyilván egyetemi berkeken belül együtt szokott mozogni, de nem biztos, hogy a pályán, hanem lehet, hogy inkább a tantermekben.
2: Hát talán ez jelentett a legnagyobb kihívást is, hogy nagyon vegyes összetételű volt a csapatunk. Ugye két átcsoportos játékost kaptunk, ezúton meg is köszönöm itt a KTA-kos áradlaklub ügyvezetőjének, Sörös Jenőnek, és a szakmai stábnak is, a szakmai igazgatónak, Ivkovics Sztojánnak, hogy ránk bízták és elengedték a két profi játékost. Emellett voltak B csoportból a Nagykörösi Solymok csapatából, a Baja Bácska 21-es csapatából, és emellett, akik már abba hagyták utánpótlás korosztályokban. Amatőr játékosok, ők 8-an voltak, és igazából 4 igazolt játékosunk volt. Tehát elég heterogén összetételű csapatról beszélhetünk. De azt tudom mondani, hogy a torna alatt nagyon szépen sikerült összeszoknunk, és nagyon korrektül álltak hozzá a profi játékosok is az amatőrökhöz. A pályán kívül is volt lehetőség elmélyíteni a barátságot, és közös élményeket megélni, amit szerintem nagyon szépen összehozta a csapatot.
1: A meccsekről, a csapatról és a kínai élményekről még beszélgetni fogunk. Marad velünk Bindics Gábor és Ivkovics Milán, de csak a zenét követően.
0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
4: Szeretem, jó számok szólnak, földobják a napomat, jó fejek a műsorvezetők. Szoktam más is hallani, de azok nem fogták meg így, mint ti.
0: Rádió 1 gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt van velünk Ivkovics Milán, a Kecskeméti Naumann János Egyetem kosárlabda csapatának játékosa, és természetesen az edzője Bindics Gábor is velünk van, és arról beszélgettünk, hogy nemrégiben Kínában játszottatok, és ott vehetett részt egy tornán a Kecskeméti Egyetem. Ennek a történetéről már beszéltünk itt a zenét megelőzően, térjünk rá mérkőzésekre. Ugye az elsőt, a szingapúri meccset sikerült megnyerni, vagy a szingapúri ellenfelet legyőzni, és volt még egy győzelmetek egy maláj csapat ellen. A többi mérkőzésről összefoglalásképpen hogyan tudtok vélekedni? Melyik volt a legjobb mérkőzés? Ez a másik maláj meccs talán kiemelkedhet, vagy kiemellendő, de a többi meccs az milyen volt?
1: Hát a sorba megyünk, a szingapúri győzelem után azért sokat beletettek a srácok, utána erős ellenfél következett, talán a második legerősebb csapat az ausztrálok elleni meccs, ott azért inkább a pihenésen volt a fókusz és a erősebb rotáción. Azért mindenkinek adtam játék lehetőséget. Aztán következett a montenegrói csapat, a legerősebb csapat. A harmadik meccsünket velük játszottuk. Milán, mesélj a meccsről.
2: Szerintem nagyon-nagyon jól helytáltunk ezen a meccsen, a végén nagyon kikaptunk, már nem bírtuk, de szerintem háromnegyeden keresztül ott voltunk meccsbe egy ponton Montenegróval, akik ugye a legjobb csapat, szerintem profi játékosokkal, szóval az egy külön jó élmény volt.
1: Nagyon jól ment ott nekünk a játék, a harmadik negyedben 35-35-ös eredmény is volt, sikerült egyenlítenünk, szépen játszottunk, jó ritmusban, nekik annyira nem ment a játék, hát ezt sajnos csak a harmadik negyed utolsó percéig tudjuk elmondani, mert ott kilukadt a álló, és 10-3 pontost kaptunk így egymás utániban. Hát ezekre pedig nem tudtunk válaszolni, és ez a különbség lett sajnos a vége. De szerintem úgy emlékszünk vissza erre a meccsre, hogy egy nagyon jó meccs volt, és akár lehetett volna ez tényleg egy szoros végjáték is.
0: Folytatásban milyen meccsek voltak még? Ugye jön a maláj.
1: Ezután jöttem. Nagyon sokat nem sikerült így pihenni erre a mérkőzésre, mert azért kivett a montenegrói meccs is belünk többet a vártnál, de nagyon odafigyeltünk a pihenésre reggel, nyújtás, nem mindenki jött le már edzeni, inkább a pihenésem volt a főszerep, és hogy készüljünk a mentálisan is, és az esti mérkőzésre, amit ugye úgy mentünk bele, hogy azt ott az első pillanattól kezdve szeretnénk ledominálni az ellenfelünket, és azt tudom mondani, hogy ez sikerült is. Tehát az első negyedben már megalapoztuk szerintem azt a különbséget, ami végül is kitartott a mérkőzés végéig. Nagyon fegyelmezetten játszottunk, nyilván voltak szokatlan dolgok, mert ebbe is belemehetünk, ami egy kicsit az itteni európai mondjuk játékvezetéshez tőle mondjuk elrugaszkodott. Itt azért lezserebb játékvezetők is voltak. Nem panaszkodunk egyébként, mert az első mérkőzésünket leszámítva utána egészen korrekt fújást is kaptunk. És itt nem arról van szó, hogy hazai fújás lett volna, vagy ilyesmi, hanem egész egyszer lezser is, és nem tartják annyira a mérkőzést feltétlenül kontroll alatt.
0: És akkor volt még egy mérkőzésetek, akkor arról egy gondolat, aztán térjünk rá a kínai élményekre, az is nagyon érdekes tud lenni.
1: Utolsó mérkőzésünket a helyi csapattal játszottuk, hát ekkor már azért megfáradt volt a csapat. Nyilván akik 30 perceket játszottak, azok már erre a mérkőzésre pihenőt kaptak, és inkább azoknak adtam lehetőséget, akik nem annyira játszottak a korábbi meccsen. Jól kezdődött a mérkőzés, egyébként egy szoros első negyedben még fejfej mellett haladtunk a házigazda csapata ellen, de aztán bedaráltak a végére minket. Szerintem tisztesen helytáltunk, ennek a mérkőzésnek már nem annyira volt súlya.

0: oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt van velünk Ivkovics Milána, Kecskeméti Nalmely János Egyetem kosárlabda csapatának játékosa, és természetesen az edzője Bindics Gábor is velünk van, és arról beszélgettünk, hogy nemrégiben Kínában játszottatok, és ott vehetett részt egy tornán a Kecskeméti Egyetemen. Milán, milyen élmény volt így kínai, maláj, szingapúri kosárlabda kultúrákat megismerni és ellenük játszani?
2: Nagy élmény voltam, úgy már teljesen más, hogy kosárlabdáznak, sokkal jobban futnak, dobnak, ilyen nagyon pörgős kosárlabdát játszanak, jobban van a hangsúly a támadáson, mint a védekezésen, a védekezésben meg inkább letámadnak, ez is nagyon érdekes volt.
1: Akkor azt lehet megfogalmazni így ahhoz a kosárlabdához képest, amit mi ismerünk, hogy sokkal atletikusabb és sokkal pörgősebb, mondjuk?
2: Igen, sokkal pörgősebb. Uh-huh. Atletikusabb nem biztos, de pörgősnek mindenképpen.
1: Mennek akkor.
3: Meg azért az ázsiai csapatokra az is elvezető, harciasak, de utolsó pillanatig küzdenek, igen. Nincs elveszett.
2: És ugye a játékvezetők is sokkal jobban engedik a kontaktot, meg a verekedést. Itt is ugye azért föl kellett venni a ritmust. Talán az első mérkőzésen, ha tudjuk, hogy ez lesz, akkor könnyebb győzelmet arattunk, de a malájak ellen ma teljesen fölvettük a kesztyűt ebbe.
1: Kínai élményekre térjünk rá. Mi volt a legnagyobb élmény? Milán, mondtad, hogy ez volt a leghosszabb túrád életed során, ugye a világ másik pontjáról, mi az, amit magaddal tudtál hozni, mi az, ami a legjobban tetszett?
2: Fú, hát egy nagyon ilyen kulturális sok volt. Ugye már maga az, amikor megérkeztünk az egyetemnek a városába, ami egy fallal van körülvéve, és egy különálló város igazából, van minden bolt, mindenféle éttermek, nagyon különleges volt. Utána, amikor kimentünk, az meg megint egy másik sok volt, mert azért elég érdekesen élnek a kínaiak, főleg az ilyen kisebb városban, ahol mi voltunk, de ezt is jó volt azért látni, hogy ott mi van.
1: És ugye a kisebb város az egy 7 milliós város,
2: tehát azért ez
1: fontos, fontos hozzátenni. Mi tetszett a legjobban, és mi volt az, ami nem igazán tetszett, vagy ami úgy, amit re úgy értett, hogy kulturálisak, hogy hú, az kicsit megdöbbentő volt.
2: Hát, ami tetszett, ugye elmentünk a Shaolin templomba, és ezt megnéztük, ez egy nagyon jó élmény volt, egy nagyon különleges élmény. Ami annyira nem tetszett, az egy kicsit ilyen koszosnak éreztem a város napközben, de reggelre valahogy mindig tisztaság lett, szóval ez is egy tök érdekes kulturális dolog náluk.
1: Gábor, te már voltál kint tavaly, felkészülten mentél. Most akár céltudatosan, vagy célirányosan, de most akkor milyen élményt szeretnél bepótolni, ami tavaly esetleg nem sikerült?
3: Így van. Tehát ez tavaly is lehetőség lett volna erre a Shaolin kolostornak a meglátogatására, de nem fért bele egyáltalán a menetrendünk, hogy a reggeli edzés, esti mérkőzés ritmusban ez sehogy se passzolt bele. Most viszont volt egy teljes szabad napunk itt az utolsó mérkőzésünket követően. A vasárnapi nap pont jól is jött, kapóra jött, hogy elüssük az időt, egy kis kultúrprogram. És hát igen, amit nem sikerült megjegyezni, de szerintem Milánnak se megszokni, az a közlekedés kultúrája, az a dudálás is, ami ott folyik, meg azok az érdekes közös megjegyezésen alapuló elsőbség megadások, azok, hogy is mennek, de működik, mert nagyon balesetet nem láttunk, és ezt a számunkra kaotikus közlekedést, ezt egészen jól menedzselik a helyiek. Hát ellátogattunk, így van ebbe a Shaolin kolostorba, ez mindenféleképp kipipálandó dolog lett volna, és szerencsére össze és jött. Jó érzés volt egy ilyen történelmi, egy világörökség részét képező helyre ellátogatni, ahol a szerzetesek, illetve a harcművészek éltek, és ebbe betekintést nyerhettünk. Ott is láthattunk bemutató műsorokat harcművészetről. Ellátogattunk a kolostor melletti pagoda erdőbe, ahol a szerzetesek, a neves szerzetesek és harcművészeknek a sírhelyei voltak, és 200-valahány ilyen sírboltot láthattunk. Ugye ezek jók voltak nagyon.
1: Étkezésről tavaly is beszéltünk, akkor Gábor elmondta a véleményét, Milán.
2: Hát ugye az elején az mindig ez sok, mert nem tudod még, hogy szólni kell, hogy ne legyen csípős, mert náluk minden annyira csípős, hogy a szád lezsibbad utána egész nap, de hogyha ezt a csípős leszámítjuk, és kérjük, hogy ne legyen az, amúgy szerintem nagyon különleges ételeket lehetett kipróbálni, és nekem ízlettek is.
1: Pálcikával próbálkoztál, vagy?
2: Igen, ez a másik probléma volt, hogy csak pálcikát adnak, szóval, hogy mentem villát kérni, és az nincs, így valahogy pálcikával kanalaztam a tésztát, de abba is bele lehet jönni.
3: Közeli helyen azért találtunk kikapcsolódásra lehetőséget. Az egyik mérkőzés ausztráliok utáni meccsen tudtunk egy kicsit pihenni, volt egy kis lehetőségünk kikapcsolódásra, és hát meglátogattuk ezt a helyet, nem voltak sokan, úgyhogy ott nem is tudom, valamelyikünk bátorkodott számot kérni, és aztán csak azt hattuk érzem, hogy már magyar zenék mennek a helyen, és a helyiek ennek örülnek, sőt, mi vagyunk ott a fő attrakció, ugye magyarok táncolnak és énekelnek a színpadon. Ez mindenféleképp szerintem egy vicces momentum volt azért a kint eltöltött időben, hogy jönnek fotózkodni, hogy a magyarok hogy bulisznak.
1: Tetszettetek úgymond, ez én furcsa hangzik, de a kínaiaknak, tehát, hogy most is a magyarok voltak a fő attrakció. Bár most voltak montenegróiak is, nem egyedüli európaiak voltatok, de megint ezt éreztétek?
3: Igen, ezért érezhető volt. Folyamatosan keresték azért a társaságunkat, jöttek, próbáltak közeledni és felvenni a kapcsolatot velünk. Úgyhogy igen.
1: Gratulálok még egyszer a győzelmekhez is, ahhoz is, hogy ott lehetett az egyetem. Milán, neked jó pihenést és jó felkészülést majd a következő évad ami a KTE-t illeti, és remélem, hogy egy év múlva innen tudjuk folytatni, és ismételten meghívást kap majd az egyetem erre a rangos tornára. Köszönöm szépen ezt a kínai élménybeszámolót nektek.
2: Köszönjük.
1: Bindics Gábort és Ivkovics Milánt hallottuk tehát az imént. A Mozaikba ennyi fért ma bele, magazin műsorunk a jövő hétvégén, szombaton és vasárnap jelentkezem majd ismét. Tartsatok velünk akkor is, illetve a folytatásban is, mára viszont ennyi voltam. Vízi Zalánt hallottátok, sziasztok!
0: Ez volt a Mozaik, a rádió egy gongon. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmári.hu-n.
3: A Durkó és a Vízkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-tól 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Dorkó legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a fél éves kiárusítást. Részletek dorko.hu/üzletrablás.
0: Megérkezett a nyár, és vele a Triumf leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumf üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumf.
4: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját, és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a Libri.hu oldalon.
5: A Sopronfest színpadán Azaria, Pagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest. Július 2-3-4.
6: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint. Az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
7: Új körforgalom épül az 52-es főúton Izsák közelében. Fokozott a tűzveszély Bács-Kiskunban. Ma van az apák napja. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Fontos közlekedés biztonsági fejlesztés kezdődött Bács-Kiskun vármegyében. Megkezdődött egy új körforgalom építése az 52-es főúton a Kis-Izsáki és Szabadszállási elágazás térségében, írja a Vármegyei Lap. A beruházás az 52-es főút átfogó felújításának része, amelynek keretében a Fülöp-háza és Solt közötti útszakasz újul meg. A fejlesztés során összesen 4 új körforgalmat alakítanak ki. A projekt célja, hogy biztonságosabbá és gördülékenyebbé tegye a közlekedést ezen a forgalmas útvonalon, ahol az elmúlt években több baleset is történt. A munkálatok idején forgalomkorlátozásokra és sebességkorlátozásokra kell számítani, ezért a szakemberek fokozott figyelmet kérnek az érintett útszakaszon közlekedőktől. Továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben Bács-Kiskunvár megyében a tartós szárazság és a magas hőmérséklet miatt. A szakemberek figyelmeztetnek, a kiszáradt növényzetben akár egy eldobott cigarettacsik, vagy egy apró szikra is komoly tüzet okozhat. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a szabadtéri tüzek többsége emberi figyelmetlenségre vezethető vissza. A tilalom idején az erdőkben, fás területeken és azok 200 méteres körzetében még a kijelölt tűzrakó helyeken sem szabad tüzet gyújtani. A vármegyében a nagy erdős területek, a homokhátsági növényzet és a külterületi tanyák miatt különösen magas a kockázat. Ma van apák napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az édesapák szerepére és felelősségére a családok, valamint a közösség életében. Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója rádiónknak azt mondta, jobb világot csak úgy lehet építeni, ha jobb gyerekeket nevelünk.
8: Nem olyan világ lesz, amilyen technológiákat ma létrehozunk, vagy törvényeket alkotunk, vagy gazdaságot építünk, hanem olyan világ lesz, amilyen gyereket nevelünk. Apaként ehhez hozzátenni, az egy hihetetlen fontos dolog. Apa és anya mást tesz hozzá a gyerekhez, például az apáktól tanulják a humort a gyerekek, és az élet megküzdéséhez ez nagyon szükséges.
7: Legtöbb 36 fokot mérhetünk Kecskeméten, Baján és a térségben. Folytatódik tehát a hőség. Elszórtan ugyan akár záporok, zivatarok is kialakulhatnak, viszont éjszakára sem hűl le a levegő 18 foknál jobban. A meteorológusok jelzése szerint a következő héten is ugyanilyen időre számíthatunk, 35-36 Celsius fokos csúcsokkal.
9: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu
10: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: És most Rádió egy gong.

10 perccel 3 óra után ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Sziasztok, Kormos Zsolt vagyok. A vasárnap délutáni füllettségben a strandokról lassan hazainduló vagy a hűvös szobákban pihenő hallgatók már biztosan a hét utolsó óráinak legszebb pillanatait élvezik Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket és azokat is, akik az online térben tartanak velünk a radio1gong.hu oldalon. A mai napon ez az utolsó óra, amikor a fődíjsorsolásba még be lehet kerülni. Az apadönt játékban ebben az órában is a virtuális lövészeti páros belépőkért folyik a harc. A következő órában pedig kisorsoljuk az 50 000 forint értékű zöld pont military bolt bevásárló kupont. Továbbra is egyszerű a szabály, ha fületek tapadjon a hangszóróra, és ha meghalljátok a stadionok gólöröm effektjét. Már jöhetnek is a nyerni szeretnék üzenetek SMS-ben vagy Viberen a 0629 414 020-as számra. Egyetlen jó válasz egy focis kérdésre, és a nyeremény már is a zsebedben van. Nem sokára jövünk a tengeren túli labdarúgó világbajnokság legfrissebb, legropogósabb összefoglalójával. Jó rádiózást kívánok mindenkinek! Blondissal és Stevie Appletonnal megyünk tovább. Következik a Never Walk Alone.

0: A VB hírek támogatója, a Nitek klímák forgalmazója, a H&H klíma. www.hhklima.hu.
1: Ez a Rádió egy gong, 10 perccel fél négy előtt a labdarúgó világbajnokság legfrissebb hírei következnek. A 10. játéknap elképesztő holland sikert hozott. Az oranje 5-1-re gázolta el Svédországot, a mérkőzésen lőtt második találatuk pedig történelmi pillanatot jelent. Ez volt ugyanis a holland válogatott 100. gólja a világbajnokságok történetében. Ezt a bűvös határt Brazília, Németország, Argentína, Franciaország, Olaszország, Spanyolország és Anglia után a világon mindössze 8. csapatként sikerült elérniük. A torna eddigi legnagyobb meglepetését okozó zöldfoki köztársaság ma éjfélkor Uruguay ellen lép pályára. A spanyolok elleni bravúros döntetlen után a csapat 40 éves kapusa, Bozinha elsírta magát a kamerák előtt, amiért édesanyja anyagi és beutazási nehézségek miatt nem láthatta élőben karrierje csúcsán. A történet azonban csodás fordulatot vett. A nagykövetség a nyilatkozatot hallva azonnal intézkedett, elhárították a vízum problémákat, így az édesanyja már meg is érkezett az Egyesült Államokba, és ott lehet a lelátón a mai éjféli összecsapáson. A statisztikák szerelmeseinek is tartogat érdekességet a világbajnokság. A csoportkör felénél ugyanis már 23 olyan gól született, amelyet cserejátékos szerzett. A 4 évvel ezelőtti tornán a teljes csoportkör alatt született összesen ennyi cseregól. A menetrend ma is tartja a feszültséget, 18 órától Spanyolország, Szaúd-Arábia, 21 órától Belgium, Irán, éjféltől Uruguay, zöldfoki köztársaság, míg hajnali 3 órától Új-Zéland, Egyiptom csata következik.

jó egy gong. Üzenj most, ha nyerni szeretnél. SMS és Viber számunk 0620 9 414 020.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: A focin túl is van élet. Marslakók címmel például interaktív, szabadtéri kiállítás látogatható Nagykőrösön a Deák téren. A tárlat a magyar Nobel-díjasokat és tudományos életünk kimagasló alakjait mutatja be szórakoztató formában. A naptárba érdemes beírni, jövő héten szerdán kezdődik a street food, street art és borsétány. A Hírös Agóra szervezésében június 24 és 27-e között 4 napon át gasztronómiai kínálat, utcai művészet, programok, koncertek és családi események várják a belvárosba érkezőket. A nagy színpadon többek között a Vagosi Brothers Company, a Blaha Louisiana, Horváth Tamás és a Magna Cum Laude is fellép. Egészen június végéig lehet megtekinteni a Bács-Kiskunvár megyei rendőrfőkapitányság balesetmegelőzési bizottságának Így közlekedtek ti című pályázatára beérkezett gyermekrajzokból összeállított kiállítását a Katona József könyvtárban. A programokhoz kellemes időtöltést kívánok! Disturbed igazi mai slágere következik, a Sound of Silence.

0: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
1: Ez a Rádió 1 gong, ahol csak igazi ma is láger megy. Légvezetékek és kábeltelepítések lassítják a haladást az utakon. Jönnek a részletek. Az 51-es főúton a 169-es és a 170-es kilométer között mindkét oldalon új légvezeték hálózatot létesítenek, emiatt napközben útszűkület, időszakosan pedig félpályás lezárás akadályozza a folyamatos haladást. Baján a 161-es és a 162-es kilométer között optikai hálózat fejlesztéséhez telepítenek kábeleket. Itt szintén útszűkületre és félpályás korlátozásra kell készülni. És végül az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. Érdekesség a technológia világából, hogy a legelső gépkocsikban egyáltalán nem volt hagyományos kormánykerék. A sofőrök egy függőleges fémkarral, az úgynevezett kormányrúddal irányították a kerekeket, ami leginkább a hajók kormányzásához hasonlított. Kormányozzatok tehát óvatosan! Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Rádió 1 Gong csapata. Kygo és One Republic igazi mai slágere következik, a Chase in Paradise.

Ez a Rádió Egygong, ahol csak igazi mai sláger megy. 4 óra lesz, megérkeztek a legfrissebb hírek, rögtön meg is hallgatjuk őket, előtte viszont egy kicsit reklámozunk. A következő órában már nem lehet jelentkezni a játékra, jön a fődíj sorsolás, és kiderül, hogy ki nyeri az 50.000 forintos nagy bevásárlást a Zöld Pont Military üzlet jóvoltából. Plusz a pletyka rovatunkban elhozunk egy hihetetlen történetet a világ valaha volt legszerencsésebb emberéről. Maradjatok velünk a fináléra, a következő órát Teddy Swims indítja, jön a The Door.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Apa dönt a Rádió 1 gongon. Foci éjjel-nappal a világ minden részén a Rádió 1 gongon apák napján is. Nem kell szakértőnek lenned, hogy egy jó válasszal a gyerekeddel egy teljes órán keresztül virtuálisan gyakorolhasd a célbalövést. Ráadásul kis szerencsével spéci túra, túlélő, militári szerkók között válogathat.
2: Mikor nyert világbajnokságot Argentínával Lionel Messi?
1: Apa dönt a Rádió 1 gongon, a Zöld Pont Military Bolt és a Shooting Point támogatásával.
0: Rádió 1! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Auchan benzinkutakon.
5: Most a 95-ös benzin és a dízel védett árából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
4: Irány az Auchan, spórolj okosan!
6: Vadász, ijász, túrafelszerelések, önvédelmi eszközök. Célpont a központban. Vadászbolt a Zöld Pontban. Zöld Pont, vadász és fegyverbolt, military shop. Kecskemét, Nagykörösi utca 16.
7: Testítő nyári pillanatok Gyulán. Itt a helyed a várfürdőben, hogy élvezd a nap kényeztető sugarait, csúszdázz, hullámozz, és pihenj a csodálatos termálvízben. Tervezd meg a nyarat már ma. www.várfürdő.hu.
8: A Lidl csapatához csatlakozni igazán megéri. Jelentkezz újonnan nyíló Kiskunfélegyházi logisztikai központunk nyitott pozícióira, ahol kiemelkedő fizetéssel és számos juttatással várunk. A részletekért és az állás lehetőségekért keresd fel még ma a jobs.lidl.hu oldalt. Lidl. Igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
9: Érkeznek az új Gripen vadászgépek Kecskemétre. A Bányai 12A nyerte a kecskeméti tablóversenyt. Másodfokú hőségriasztás van érvényben. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok. Legkésőbb június 30-áig megérkezik Kecskemétre a 4 új vadászgép az MH Vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. repülődandár bázisára. A fejlesztésnek köszönhetően a Magyar Honvédség Gripen flottája 14-ről 18 repülőgépre bővül. A magyar pilóták emellett több nemzetközi misszióban is részt vesznek, például a balti államok légtérvédelmében, számolt be róla a Vármegyei Lap. A bővítés a haderőfejlesztési program része, amelynek célja a légierő képességeinek erősítése. A Bányai Júlia Gimnázium 12. A osztálya szerezte meg az első helyet a Kecskeméti Média Centrum idei tablóversenyén. Az eredményhirdetést a tanévzáró fesztivál keretében tartották meg, írja a híros.hu. A 2016 óta megrendezett versenyre idén 14 iskola, több mint 50 végzős osztálya nevezett. A tablók a főtéren és online is megtekinthetők voltak, a szavazás során pedig több ezer voks érkezett a résztvevőkre. A győztes Bányai 12A osztály 705 szavazatot kapott. A második helyen a Kecskeméti Piarista Gimnázium 12D osztálya végzett 365 szavazattal, míg a harmadik helyet a Bányai Júlia Gimnázium 12. B osztálya szerezte meg 302 voksal. A szervezők szerint a tablókiállítás és a verseny nem csak a végzősök bemutatkozását szolgálja, hanem közösségépítő szerepe is van, hiszen alkalmat teremt a találkozásokra, a beszélgetésekre, a régi emlékek felidézésére. Másodfokú hőségriasztás van érvényben kedd éjfélig. Az országos tisztifőorvosa tartós meleg miatt rendelte el az intézkedést. Fontos, hogy senkit ne hagyjunk parkolóautóban még néhány percre sem. Erről Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvívője beszélt rádiónknak.
10: Egy napon, vagy akár csak fél árnyékban parkoló autó belső hőmérséklete ilyenkor akár a 70-100 fokot is meghaladhatja. Éppen ezért életveszélyesabban tartózkodni. Soha egyetlen percre se hagyjunk gyermeket, idős embert vagy házi állatot parkoló autóban.
9: Legtöbb 36 fokot mérhetünk Kecskeméten, Baján és a térségben. Folytatódik tehát a hőség. Elszórtan ugyan akár záporok, zivatarok is kialakulhatnak, viszont éjszakára sem hűl le a levegő 18 foknál jobban. A meteorológusok jelzése szerint a következő héten is ugyanilyen időre számíthatunk, 35-36 Celsius fokos csúcsokkal.
7: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi, mai slágerme.

0: A műsor támogatója az InterSilver kis- és nagykereskedelmi raktáráruház. InterSilver.hu.
1: Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. 4 óra után 10 perccel elérkezett az a pillanat, amikor a vasárnapi pihenés és a családi pillanatok lassan átadják a helyüket a holnapi hétkezdés előtti utolsó perceknek. Hamisítatlan vasárnap délutáni hangulatot kívánok Kecskemétnek, Nagykőrösnek, Csongrádnak és az online térben belül tartó internetes hallgatóknak egyaránt. Kormos Zsolt vagyok, már csak néhány perc, és a stúdióból elindítjuk azt a bizonyos visszahívást, amely eldönti, ki lesz az a rendkívül boldog hallgató, aki zsebre teheti a mai nap fődíját, a zöld pont Military Bolt 50 000 forint értékű bevásárlókártyáját. És amíg a számítógépes rendszer kisorsolja a győztest, érkezik még egy izgalmas történet, a pletyka rovatban ugyanis górcső alá kerül egy olyan hihetetlen emberi sors, ami tökéletesen bizonyítja, hogy a szerencse néha egészen elképesztő kettős csodákra képes, méghozzá a legváratlanabb pillanatokban. Feszült és izgalmas utolsó percek várnak rátok a sorsolás előtt. Na meg igazi mai slágerek. Következik Alex Kenji és a Bambole.

0: A műsor támogatója az Intersilver kis és nagykereskedelmi raktáráruház. Intersilver.hu.
1: A rádió egy gongon csak igazi mai sláger megy. A nagyfődíj sorsolás feszült pillanatai közepette. Érdemes egy kicsit fellazítani a ritmust, és vetni egy pillantást a világ egyik igaz történeteinek egyikére. A nemzetközi sajtóban mindmáig az ausztrál Bill Morgan története számít a legnagyobb mérföldkőnek, ha a hihetetlen szerencséről van szó. A férfi egy súlyos autóbaleset után kerek 12 napig feküdt mély kómában. Az orvosok pedig már teljesen lemondtak róla, ám ő csodával határos módon teljesen egészségesen felébredt. Az életét megünnepelve vásárolt egy egyszerű sorsjegyet a sarki boltban, amellyel azonnal nyert egy vadonatúj, méregdrága luxusautót. A helyi televízió híradója annyira fellelkesedett a történeten, hogy megkérték Billt a kamerák előtt élő adásban játssza újra a pillanatot, és kaparjon egy újabb sorsjegyet a pulton. A férfi megtette, majd döbbent arccal a kamerába nézve annyit mondott. Most nyertem 250 000 dollárt. A tévétörténelem legbizarabb jelenetében a stáb és a nyertes is élőben esett le a lábáról a soktól. A hihetetlen duplázások és a sorsfordító szerencse után nem sokára nálunk is elérkezik a hétvége legfontosabb mérföldköve. A feszültség a tetőfokára hág, de előtte még néhány igazi mai sláger következik, és egy kis időjárás előrejelzés. Kashmirrel megyünk tovább, ez a Wild Ride.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: A rádió egy gongot halljátok Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon. A kora esti órákhoz közeledve a mai 37 fokos trópusi kánikula után észak felől megérkeznek a heves záporok és zivatarok a régióba, amelyeket felhőszakadás, viharos széllökések és néhol jégeső kísér. A gócok mögött hirtelen és drasztikusan visszaesik majd a meleg, az éjszaka folyamán pedig 15 fokig hűl le a levegő. Hétfőn is intenzív marad a gomoly felhőképződés, helyenként újabb záporok alakulnak ki, de az északkeleti szél mérséklődik, a csúcsértékek pedig 36 fok körül alakulnak. A felhők és a kánikula kapcsán pedig egy érdekesség, a hatalmas homokviharok képesek arra, hogy a sivatagi port akár több ezer kilométeres távolságba is eljuttassák az atmoszférában. A szaharai homokfelhők rendszeresen átszelik a kontinenst, és a zivatarok kíséretében lehullva vöröses réteggel vonják be a háztetőket, na meg az autók szélvédőit. Rövidesen jönnek a mai nap utolsó útinformációi. Marshmallow-val megyünk tovább, következik a Friends.
2: Jó.

0: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
1: Elérkeztünk a nagy hazatérési hullámhoz. Az M5-ös autópálya Kecskemétet elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot. A forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajos Mizse között szintén felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, a járműveket sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják. Az 5-ös, 52-es, 51-es és 54-es főutakon a belvárosi közmunkák, a hídépítések és a császártöltési kátyúzások miatt érvényesek a napközbeni félpályás korlátozások. Az utakon továbbra is vigyázzatok magatokra és egymásra. Nem sokára jövünk a fődíjasunkkal, és már itt is van Tim Kamrád és a Be Mine.

0: Eljött a pillanat, már is hívom a mai fődíjunk nyertesét.
1: Igen, tessék.
0: Kormos Zsolt vagyok a Rádió 1 Gong stúdiójából. Szia, Nándi.
1: Szia, Zsolt.
0: Hogy érzed? Szerencsés napod van ma?
1: Hát, hogy így fölhívtál, akkor lehet, hogy az.
0: Akkor lehet, hogy az. Ez egy nagyon jó megközelítés, úgyhogy nem is rejtem, béka alá megnyertétek a fődíjunkat. Gratulálok.
1: Jaj, köszönjük szépen, ez 5 pontos military.
0: Így van, 50 000 forint értékű ajándékutalvány. Szerinted?
1: Jaj, de jó.
0: Mire fogjátok fordítani? Mi az, ami érdekes lehet?
1: Hát, megnéztük a honlapját is.
0: Aha.
1: Úgyhogy igazából ilyen konyhakések, csontozókések, ilyen vadásztusztók, bicskák, pólók, horgász dolgok.
0: Aha.
1: Ha jól emlékszem.
0: Bizonyám, a nyereményedet pedig a jövő hét folyamán már át is tudod venni a Zöld Pont military üzletében.
1: Nagyon jó, köszönjük szépen.
0: Megvan a győztesünk, mára elbúcsúzom. Legközelebb, jövő héten pénteken találkozunk ugyanitt. A folytatásban érkezik Kuki, holnap reggel Balázsékkal rádiózhattok, 10 órától pedig érkezik Faragó Miki, és újabb nyeremények várnak rátok. Szép estét kívánok mindenkinek, és további jó rádiózást. Sziasztok!

0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Apa dönt a Rádió 1 gongon. Foci éjjel-nappal a világ minden részén a Rádió 1 gongon apák napján is. Nem kell szakértőnek lenned, hogy egy jó válasszal a gyerekeddel egy teljes órán keresztül virtuálisan gyakorolhasd a célbalövést. Ráadásul kis szerencsével spéci túra, túlélő, militári szerkók között válogathat.
2: Mikor nyert világbajnokságot Argentínával Lionel Messi?
1: Apa dönt a Rádió 1 gongon. A Zöld Pont Military Bolt és a Shooting Point támogatásával.
0: Rádió 1! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. I'm a firestarter. Sopronfest,
7: július 2-3-4.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Testítő nyári pillanatok Gyulán. Itt a helyed a várfürdőben, hogy élvezd a nap kényeztető sugarait, csúszdázz, hullámozz, és pihenj a csodálatos termálvízben. Tervezd meg a nyarat már ma. www.várfürdő.hu.
10: Az igazi komfort nem luxus. Hűtse el magát a 20 éves Bács Klíma Kft-vel.
11: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
12: A Lidl csapatához csatlakozni igazán megéri. Jelentkezz újonnan nyíló Kiskunfélegyházi logisztikai központunk nyitott pozícióira, ahol kiemelkedő fizetéssel és számos juttatással várunk. A részletekért és az állás lehetőségekért keresd fel még ma a jobs.lidl.hu oldalt. Lidl, igazán megéri.
13: Bármennyit is üt az óra, csobbanj a vadkertitóba. Új varázslattal vár a vadkertitó partja. Gyere hozzánk Solt vadkertre, ne legyél a barátunk. Tóparti élményekkel szeretettel várunk. Vadkertitó. Oázis a homokhátság szívében.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

akkor csak igazi ma is legjárnál az egyik SMS-i szól. Szia Kuki, Oli vagyok. Tegnapról és a papamnak és az apukamnak szeretnék zenét kérni, David Guetta, Sexy Chick című zenét. Voltatok

jakiś popsinem, a? Elul, atra, para, jobra. Elul, atra, para, jobra. Jakiś izé, hogy hívják ezt. Lecke. Elfáradtam is ebbe, csak gondolkodni, hogy mit kell lépni, jobbra, balra, elől, átra, nem mindegy. Allé, érkezik akkor az isteni Alex Kenji, az elég ügyedvel tőle. Bambolé ez a szám címe, ha? Allé, kicsit mozdulunk még, jó? Oké, mindenki jó?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
4: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsé.

Hajósz Balázsékkal a Bahar kopján. Tömj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fecsa nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tip-top, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Bencsó a Rádió Egyen.
1: Kívánságműsor, 20 óraig lányok fiúkkal. Van el túlsó végén most kit köszöntsünk?
2: Hello, Cookie Gizmo vagyok.
1: Hogy vagy?
2: Ja, nem túl jól. Anikóval, a Vikivel összevesztünk Mónikával tegnap este, és elmett lövesbe.
1: Most ne arrogod rám, kicsit süket vagyok, nem értettem, mi történt pontosan?
2: Mónikával szétmentünk.
1: Jaj, de miért? Mi volt az oka? Mi történt?
2: Nagyból köszönöm a feckó mostanában.
1: Ja, értem. De lehetséges az egy kis szünet, nem? Ki tudja?
2: Nem tudom.
1: Na, én szurkolok neked, jó? Mit szeretnél kérni cserébe?
2: Egy új Metzger Viktóriát.
1: Jó, kinek szóljon?
2: Anikónak, Pályának, és Dányának, Viviennek, és persze neked, családodnak, és mi szeretném meg persze Franciskának.
1: Oké, köszönöm szépen, és kitartást kívánok neked, jó Gizmo?
2: Köszönöm szépen,
1: ciao, ciao, érkezik Mecke Viktória, nincs egyedül, ott van meneten Nagy Bugi, és Miss Mood a szem címe Éden itt a Rádió Egyen.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

0: Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén Oliver, szervusz Oliver, hogy vagy?
2: Jól.
1: Na, én ott vagyok, köszönöm szépen. Mit szeretnél üzenni, parancsolj?
2: Boldog apák napját.
1: Boldog apák napját. Jó a kapcsolat a pukadal?
2: A Tiszatóról.
1: Jó, oké, rendben. Jó a kapcsolat a pukadal?
2: Persze.
1: Na, az jó, az nagyon jó. Köszönöm szépen, a telefonáltál, és akkor boldog apák napját kívánunk. Jó, oké, Oliver?
2: Oké.
1: Szia, szia.
2: Szia.
1: Na, lányok, fiúk, tényleg ma apák napja van? Ha? Kis ajándékozás, jó lenne? Viccelek. A legjobb ajándék az az, hogy apuka lettünk, tényleg. Érkezik nálunk fastboy, good life, a jobb kukika, mindíts be.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3

0: műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A van a túlsó végén Viki. Szerbusz Viki, hogy vagy?
1: Nagyon jó.
0: Nagyon jó? Mit jó csináltál ma? Milyen melegben?
1: Főztem, mostan takarítottam.
0: Ja, főzted. Mit főzted?
1: Csináltam ilyen gombapaprikás.
0: Gombapaprikás? De jó, jó hangzik, jó hangzik. Jó van, oké. Okay. Mit szerenekeni tőlem?
1: Tegán Lilinek a legújabb számot.
0: És kinek szóljon?
1: A fiamnak, másnak, nekem meg anyunak.
0: Oké, okay. Rendben, köszönöm szépen a telefonat el, és pihenjél egy picikén ma este, jó?
1: Köszönöm.
0: Ciao, szia, jó legyél, Viki, hello, az egyik SMS itt szól. Szia, Kuki, feleségemnek, Monikának egy összamot, életem, értelme, értettem. Érkezik Reganili, Heal Me, az a legújabb.
2: Sziasztok, Reganili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me,

0: Show a Rádió Egyen.
1: Még egy órán keresztül élő kívánság műsorunk, lehet még telefonálni, SMS-ezni, vagy bejárni a 0620-311-111-re. Az idék SMS itt szól, szia Kuki, én Szabó Tamás és Botos András szeretnék üzenni Vég Adrien és Majoros Erzsébetnek. Hamar az a jövünk, és jó utat szeretnék kívánni, aki jelenleg Németország felé tartsanak ebben a melegben. Ja, hát ez igaz. Allé, nem sokára újra zenélünk el egyet, érkezik egy újabb igazi mai slágert, elmondom ki az, milyen jó fej vagyok, nem? Érkezik Kamrad, Be Mine! Be mine.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió egy bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Durkó és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durkó legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a fél éves kiárusítást. Részletek durko.hu/üzletrablás.
4: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyskáruházban áruházban vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió egyen.
6: Tök szexi cucc van
7: kijött
6: rajta.
7: Kijött elé mindig egy csomószor, mikor hazajöttem 20 évesen a buliból, egy bugyiba volt, meg egy ilyen csipke pizsamába. Ilyen Halloween, vagy mi ez rajtad most, nem
6: na,
7: tudom.
6: Akkor azért a mama oda tette Pongyola az estéket.
7: Na, hát Pongyola, mi van rajtad?
8: Hát néztem reggel a sötétben, hogy ez menj.
7: Milyen poncsó, vagy mi? És megint sötétből öltözködtél.
6: Mi van, Zsűr, te is észrevetted? Gyerekek, csak én vagyok ilyen éles látó? Éles látó?
8: Takarja a szemét, hogy véletlenül sem.
6: Nem mersz ide nézni, Gyulus! Gyulus, gyere!
7: Hagyjad már, anyám korabeli izé. Várja, Terézi a korabeli izé. Asztal terítő van rajta.
6: Rajta, ne mondd már!
7: Hagyjad már, magára úszta a csipke, abba rossz érzed. Meg is sötétbe öltözött.
6: Az a fajta, gyerekek, az a fajta csipkem eltartó, ami ugye a csipkén kívül is alig tartalmaz anyagot. És
7: te, hát nem... ilyen az öreg, te ez ilyen öreg stílusa buksz? Már...
6: Mi lenne öreg? A Juli
7: nem
6: sem
7: úgy értem, nem úgy értem. Én tudtam, hogy azért már idősödsz, hogy te szereted. Szereted ez ilyen old school?
6: Egyébként igen.
8: Ezt a retro vonalat, ezeket a
7: retro vonalat, érted?
6: Hát én nincs vele bajom.
7: Egy dobos piros szimfóniát itt kidobnám. Na hihetetlen, egyszer már tudsz lámpát kapcsolni az, hogy fölöltözzél, érted? Mindig sötétbe kell öltözzél. Na, szagod meg, dohos?
8: Dohos.
7: Van egy ilyen kellemes pinceszag?
6: Egy kis aranyos kötött felső, az is csipkés, ugye a izénél, a végkivágásnál, és alatta Júli azért jó. Ezt oda lett éve.
8: Mi legyen? Takarjam el valamivel? Egér alá tétte?
7: Komolyan, én próbálok benne bármi szexit találni, basszus, de...
8: Ebben már!
6: Nem áll!
8: Már jó ideje nem látok semmit.
6: Meg vannak csináltatva a cickók, tök jó.
7: Amikor lomtanyítás van nálunk ott Diós környékén, ezekkel takarják le a mosógépeket.
6: Ez egy nagyon márkás, szép darab, Júli.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most. Rádió 1. Folytatódik a Rádió egy kívánság műsor Kukival és az igazi mai slágerekkel.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén egy kedves hallgató, egy hölgy. Szia, hogy hívnak téged?
2: Szia, Marianna vagyok.
1: Marianna, mi újság? Hogy vagy?
2: Jó vagyok, köszönöm. Ma van a szülinapom, és kiderült, hogy kismama vagyok, és a férjemet is szeretném köszönteni egy zenével.
1: Aha.
2: Szűcs Robertet.
1: Uh-huh. Ez a magyar nekemer kérdésem van, hogy derül ki, hogy nagymama lettél? Most szült a kisbaba?
2: Kismama vagyok.
1: Igen?
2: Igen.
1: De mondtad, hogy kiderült, hogy kismama vagy. Szóval ez nem rég történt a nagy csoda.
2: Így van.
1: Mikor?
2: Hát még a csoda az nem jelent meg, csak egy terhességi teszt, ami pozitív.
1: Gratulálok! Nagyon jó! Szuper! Sok-sok boldogságot és egészséget kívánunk a kisbabának, jó?
2: Köszönjük szépen!
1: Jó legyél! Köszönöm szépen, a telefonáltál!
2: Köszönöm. Hello.
1: Szia, hello, de kis cuki volt. Allé, aperkezik Taylor Swift, a szám címe, Opalite, ő is nagyon-nagyon cuki, nem Taylor Swift? Opalite.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyet.

0: a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lennök fiúk, remélem, hogy jól vagytok, a valátúsa vége, most ki ez ma szerencsém, haló.
2: Szia, Sanyi vagyok, Püspök Adányból.
1: Hello, Sanyikám, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, jól vagyok. Volt egy kis eső, végre.
1: Ah, kis eső, igen. Budapesten is, igen. Jól esett?
2: Igen, jó.
1: Piszkosul
2: esett most.
1: Jó, oké, rendben. Kiáteltelem Alex Kenji, Bambole, nagyon jó, jó kis
2: muzsika. Jó lett.
1: Kinek szeretnéd küldeni?
2: Ezt most úgy szeretném kiemelni, hogy Nagy Lajos és Nagy Lajosnénak vádhatyámba, továbbá Mezeiné Nagy Barbara és családjának szobra üzenet. Jó volt veletek találkozni, és a mielőbbi viszontlátás, mielőbb találkozunk újra, Sanyi, Anikó, és a család Püspök Adányból.
1: Oké, rendben van. Én köszönöm szépen a telefonot, vigyázz magadra, jó legyél.
2: Te is, további szép napot.
1: Neked is, ciao, szia. Alex Kenji érkezik, imádom, Bambale, allez hop, kukika, mindíts be.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén Hunor, Ausztriából, Guzgrot. Hello, szia!
2: Hello, hello, szia!
1: Ach, ich bin Kuki, ja, zusammen, das ist gut, ja?
2: Ja, ja, hallo.
1: Ah, schön, ja, Guzgrot. Mit csinálsz kint Ausztriában?
2: Hát én igazából, én itt élek Ausztriában, és igen, és ahol meg itt is tanulok, úgyhogy... Nagyon-nagyon jó.
1: Oké, de még városban megyek?
2: Steiermarkban vagyok, Graz mellett igazából.
1: Igen. Ott lesz jövő héten a Forma 1-en?
2: Hát sajnos nem tudok ott lenni.
1: Nem tudsz ott lenni.
2: Sajnos nem tudok.
1: Oké. Viszont kérdezem az isteni Tóth Abigail és a szem címe Sugar Daddy. Mondd meg, kinek szeretnéd küldeni?
2: Édesapámnak szeretném üzenni, mert ő most utazik Svájc felé.
1: Ach, das ist gut, az is, igen.
2: Ja, genau.
1: Ennyit tudok mondani, schreibe dich mal lieben, kommen Sie, igen. És mit szeretnél neki üzenni?
2: Azt szeretném neki üzenni, hát, hogy jó utat, és nagyon-nagyon szeretem.
1: Jó, ne felejtsd el, itt Magyarországon apák napja van. Mondd meg neki, akkor boldog apu...
2: Boldog apák napja, kívánok. Alles Gute zum Vaterstag.
1: Schön. Jó, van, oké. Köszönöm szépen, hogy telefonáltál. Vigyázz magadra.
2: A videózén.
1: Tschüss.
2: Tschüss, ciao.
1: Ennyit tudok németül. Ich liebe dich, mein lieber Kommen Sie. Vagy, na mindegy. Nem mondok semmi. Tóth Abigail érkezik, Sugar.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Egyen Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén kihez van szerencsém? Halló, halló!
2: Jó estét kívánok, Viktor vagyok, de...
1: Mi újság, Viktor?
2: Meleg van, nagyon meleg van. Gatyarohasztó meleg van. Végre.
1: Igen, meleg van.
2: Már várom, hogy dobálják lefele a göltöt a csajok.
1: Na jó, van oké, na. Nem kell venni mindig a nyarat, ezt megnézni, csak szólok, jó?
2: Ja.
1: Jó? Na, figyelj, kiátél tőlem az a jó kis Somerenc és Treat You Better. Konon, kinek szóljon?
2: Szóljon Ádámnak.
1: Ádám.
2: Arnótra.
1: Jó, jó barát gondolom neked.
2: Én együtt dolgoztunk ma.
1: Ő ja, dolgoztatok.
2: Én még nem pihenek.
1: Ja, jó, van, oké. Jó, hát ezzel egy kicsit nem muszáj pihenni, jó? Köszönöm szépen, hogy telefonáltál, vigyázz magadra, és kellemes estét!
2: Köszönöm szépen, szia!
1: Ciao, ciao, szia Viktor, ciao, ciao! Érkezik a Somerenc, Treat You Better, itt a rádió, jön a hol, csak igazi, ma is legyen, megy! 06

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonaltusó végén és az utolsó telefonáló Tamás. Hello Tamás, szia!
2: Szia, a feleségemnek és a kollégámnak a feleségének szeretnék üzenni, hogy nyugodjon meg, úton vagyunk, semmi probléma. Egy, másfél hét és ott van leszünk.
1: Jó van!
2: Szeretném üzenni azoknak, akik Németország felé tartanak, hogy kitartás nekik ebben a hőségben.
1: Igen, igen, meleg van, az biztos. Tessék vezetni nagyon óvatosan, és jó utat kívánunk is, jó, oké? Okay?
2: Rendben van, nagyon szépen köszönöm.
1: Én köszönöm, a telefonáltál, szia, szia!
2: Yeah.
1: Hello, hello! Lányok, fiúk, én búcsúzom tőletek, elég közelebb szombaton találkozunk 17 órakor, érkezik nem sokára a diszkosít. Búcsúzom elég ugye nagy bogival, a szám címe, azt is elmondom, jó leszek újra, de ezen Metzger Victoria Remix, kuki voltam, sziasztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
4: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint. Az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Reklámot hallottak.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
6: Tök szexi cucc van
7: rajta. Kijött elé mindig egy csomószor, mikor hazajöttem 20 évesen a buliból, egy bugyiba volt, meg egy ilyen csipke pizsamába. Ilyen Halloween, vagy mi ez rajtad most, nem tudom.
6: Akkor azért a mama oda tette Pongyola az estéket.
7: Na, hát Pongyola, mi van rajtad?
8: Hát néztem reggel a sötétben, hogy ez megy.
7: Milyen poncsó, vagy mi? És megint sötétből öltözködtél.
6: Na, mi van, Zsűr, te is észrevetted? Gyerekek, csak én vagyok ilyen éles látó?
8: Takarja a szemét, hogy miért
6: nem csinálsz. Nem mersz ide nézni, Gyulus! Gyulus, gyere!
7: Hagyjad már, anyám korabeli izé, Mária Terézia korabeli izé, asztalterítő
6: van
7: rajta.
6: Van rajta, ne mondd már!
7: Hagyjad már, magára úszta a csipke abrosz, érted? Meg is sötétbe öltözött.
6: Az a fajta, gyerekek, az a fajta csipke melltartó, ami ugye a csipkén kívül is alig tartalmaz anyagot. És
7: te hát nem... ilyen az öreg, te ez ilyen öreg stílus a buksz?
6: Mi lenne öreg? A Juli
7: sellje. Nem úgy értem. Nem úgy értem. Én tudtam, hogy azért már idősödsz, hogy te szereted. Szereted ez ilyen old school?
6: Egyébként igen.
8: Ezt a retro vonalat. Ezt a
7: retro vonalat, érted?
6: Hát én nincs vele bajom.
7: Egy dobos piros szimfóniát itt kidobnám. Na hihetetlen, egyszer már tudsz lámpát kapcsolni az, hogy fölöltözzél, érted? Mindig sötétbe kell öltözni. Szagod meg, dohos?
8: Dohos.
7: Van egy ilyen kellemes pinceszag?
6: Egy kis aranyos kötött felső, az is csipkés, ugye a izénél, a végkivágásnál, és alatta Júli azért ezt oda lett éve.
8: Mi legyen? Takarjam el valamivel? Egér alá tétte?
7: Komolyan, én próbálok benne bármi szexit találni, basszus, de...
8: Ebben már!
6: Nem áll!
8: Már jó ideje nem látok semmit.
6: Meg vannak csináltatva a cickók, tök jó.
7: Amikor lomtanítás van nálunk ott Diós környékén. Ezekkel takarják le a hajtogosógépeket.
6: Ez egy nagyon márkás, szép darab, hogy Juli.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Wide.
9: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon!
0: Indulunk!
1: Diszkósít! DJ-vel és Bárány Attilával.
10: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a rádió, egy csak igazi mai slágermegy. Indul a Diszkosit Radio Show a hét utolsó napján vasárnap este. Itt van Bárány Attila, Hanvai BJ és a játszóknál és a mikrofonoknál én DJ Junior. Ladies and gentlemen, my damon and herman and messi, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum, jó magam, Hanvai BJ vagyok, és köszönöm mindenkinek, aki ott volt tegnap este a fővárosban az 50. születésnapi bulimon. Én még aznapos vagyok, ugyanis még nem aludtam, és holnapig megyek, mindezt úgy, hogy semmit nem fogyasztottam, egyszerűen csak annyi benne még mindig az adrenalin, és annyira jó volt az élmény, hogy az valami fenomenális. Én soha, semmikor még születésnapomat nem ünnepeltem meg, de szerintem ebből tradíciót fogok csinálni, és mindig, hogyha lehet ezen a szórakozáján, ezen a dátumon, ugyebár már ekkor születtem, 6.-20-án meg fogom tartani. Még egyszer köszönöm mindenkinek, aki ott volt.
11: Hello, hello, jó szórakozást!
10: Bár egy rövidített, én meg elindítom a Diszkosit Radio Show-t.
11: Hálás vagyok,
10: hálás vagyok.
11: A következőben én leszek hálás, de rossz.
10: Tehát Galantis-szel és Joy Corival, Stay a Little Longer-rel, mert hogy hosszúak voltunk, írul a Diszkosit Radio Show itt a Rádió 1-en. Jó szórakozás mindenkinek.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy diszkosi trédesó.
1: Ez a kölcsönkenyér visszajár. Jó, akkor most én jövök, és először mondom az ünnepelteket, utána meg arról beszélgetünk, hogy milyen volt a tegnapi buli. Aztán évnaposok ma többek között az Alajosok, Lejlák, Albánok, Demetriák, Klóék és Olgák, a szülinapos pedig az ismerőseim közül a Prone Agency-ből Horváth Sándor, Gólya Tamás, Sas Detti és Novák József, Isten éltesse az ünnepelteket, és akkor annyit szeretnék csak mondani, hogy köszönöm szépen a Wallace Misinek, tegnap balosztok, megint zseniális volt, és Salgó Tanyámban is jó volt a fürdős buli, úgyhogy szávasztok gyerekek!
0: Horváth Sanyit én is csokoltatom, ugye, mert mi dolgozunk együtt egy-két projekten, és most megyünk tovább itt a Rádió Egyen az igazi mai slágerek között, még megköszönve a tegnap estét nálam szelidító volt, és zseniális volt, jó idő volt, jó buli volt, úgyhogy lehet, hogy még visszatérek oda a nyáron. Most pedig megyünk tovább itt a Rádió Egyen, Hugh Gallery, Angel, illetve az Ultra Natéval, és jön a Moving to the Sun, DJ Junior Remixben a Disco Sheetben.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkós itt Radio Show, a lejátszóknál DJ Junior, a mikrofonoknál Hanvai PG és Bárány Attila. Hanvai PG nagyot ünnepet, most visszadom neki a szót, hálálkodjon csak amennyit.
1: Nagyon fontos a hála szerintem egyébként, én szenzációsan.
0: Annál már csak a hála pénz.
2: Igen, ezt akartam mondani, pont ezt akartam mondani, esküszöm.
0: Hát mondta, hogy rám hasonlít, az most már.
1: Hát de tényleg Juniort elvesztettük egy 5-6 évvel ezelőtt, amikor belépett az ötembe. Én ígérem, hogy nem fogom tudni majd így megközelíteni, hogy ők megközelítik. Engem ennyire hálapénz nem érdekel, viszont a hála az maximálisan, mert a mai napig hálás vagyok az én kis életemért, mert szenzációs. Ez az elmúlt 50 év, ez nagyon-nagyon jó volt, és többen mondták, hogy itt ugye, hogy a lemez másik oldala, ugye?
2: A B oldal.
0: Igen.
1: De nem, hát én nem akarok 100 évig élni.
0: Persze, hogy nem. De nem azért mondják, hogy a B oldal.
1: Hát,
0: hanem azt nem tudom. Így gondolkozom rá, ja, csak azért, hogy már kifele mész a málnásból, de hát kit érdekel?
1: Hát én már úgy számolom, egyébként olyan 75-ig tervezek, most egyébként Borisszal is megbeszéltem a kutyámmal, hogyha ő marad 25 éves koráig, akkor én 75 éves koromban vele együtt elmegyek, szóval nekem az bőven elég a 75.
2: Tehát nem ilyen dolgokról ne beszéljünk, én úgy élem az életem, hogy day by day, oké, ezen megyünk tovább, itt a Diszkosít Rádió, ez az új DJ Junior dal.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalma, adrenalin, diszkosít a rádió egyen, itt vagyunk mind a hárman, a Bárány, a Hanvai meg a Junior, és legközelebb július 2-án játszunk majd együtt, kérem szépen méghozzá Ráckevén a helyi nagy fesztiválon, ahol a rádió egy stage-en csütörtökön mi indítjuk a partit.
1: És jut eszembe, ugyebár előbb említettem volt Boris nevét, aki az én vagyonatúj kis angyalkám, egy csivaváról van szó, és 100%-ig biztos vagyok benne, hogy a diszkó küldte, mert szenzációs, és ennyi véletlen nincs, ami bebizonyítja azt, hogy tényleg olyan dolgokat csinál ez az app, hogy az olyan félelmetes. Múlt héten ugye nem beszéltem róla, mert egy kicsit pikézsiás vagyok, de most már lehet, mert most már minden. Tehát, inkább nem is mondok semmit.
2: Na, én meg a fellépésekről, mert hogy jövő héten hétfőn nekem, azaz holnap már lesz egy bulim, méghozzá Budapesten. Budai rakparton. Pénteken, meg ott a te 50. szülinapi bulid volt, na nekem ott lesz Dark Blue a Jovánnal. Szombaton pedig egyetlen fellépésem lesz csupán, már pedig azért, mert otthon vecsésen még lesz egy kis dolgom, ugyanis születésnapozunk odahaza, és aztán megyek majd Vonyarcvashegyre, oda, ahol egyébként volt diszkosít pünköstkor. Úgyhogy minden információ rajongói oldalon a Facebookon.
0: Jövőt vasárnap János Halmán városi napon fogok pörgetni éjféltől, úgyhogy oda várok mindenkit nagy szeretettel. Most pedig a folytatásban egy olyan dal...
1: Ácsi bácsi, a többit nem tudom, hogy van, mi 50 fölött van ez a duma. Ácsi bácsi...
2: Igen, az 60-nál van.
1: 60-nál, de az hogy van?
2: Ácsi bácsi, nem Moácsi, jövőre 60 a Bárány bácsi.
0: Na mondjad, hogy te hol leszel. Atya
1: Jézus, Szentszűz Mária, pénteken én Gárdonyban várok mindenki sok-sok szeretettel, szombaton pedig Bicskén és a fővárosban, tessék csekkolni, hogy hol a social media felületeimen.
0: A folytatásban pedig egy olyan dalt pörgetek nektek, amely kikerült a DJ Junior videó csatornán, ami most már eredeti valódi lett, az is a csatorna, és meg a remixek is jön. Rosalia, Björk és Yves Tumor közössége, ez a Bergén, DJ Junior remixe a Disco Shitben.

0: Rádió egy csak igazi mai slágermegy diszkosít Rádió Show. A stúdióban DJ Junior, Bárány Attila és jó magam, Hanvai PG.
1: Azon gondolkozom, hogy mit lehetne neked jó tanácsot adni is.
0: Ne, a fiam, te jó tanácsaid, ne, inkább a Junior.
1: Végig tanultál belőle.
0: A rosszokból.
2: Tehát nekem van egy jó tanácsom, azt, amit ő mond, azt ne fogadj meg.
0: Igen, ez így volt egyébként, és ezt mindig megköszönöm az Attilának, hogy annyi rossz példát láttam tőle, és egy csomó dolgot nem úgy csináltam, de tényleg ezt így 50 után is köszönöm.
1: Na, akkor én egy dolgot azért elmondok, amit jól csinálok. A házasságom. Mert még van 23 év után. Erre ezt tudom mondani, és ezt bárki előtt büszkén vállalom.
0: Komolyan folytatom talán, mint a Rádió Egyetlen, hogy a diszkosi talaj, itt a Rádió Egyetlen.
1: Ez a szóri, gyerekek, szóri, csak ennyit tudok mondani.
0: Én is csak annyit mondok,

0: itt a vége, fuss el véle, hölgyek és urak, a diszkosi csapata búcsúzik. Már a DJ Junior, az 50 pluszos Hanvai PG és Bárány Attila is, aki meg mit szokott mondani, Ácsi bácsi, nem Moácsi, jövőre 60 a Bárány bácsi, a hülyeséget félretéve. Három fellépésem lesz a jövő héten, hétfőn privátozok, pénteken funky buli van, méghozzá ott, ahol Hanvai PG 50. születésnapi partija volt, szombaton pedig Vonyarcvashegyen találkozhattok velem. Minden információ rajongói oldalamon a Facebookon. Bárány Attila voltam, sziasztok!
1: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, Hanvai PG voltam. Lassan 21 éve csináljuk ezt a rádiódást, és szerintem rettentően szórakoztató, legfőképpen azok a részek, amelyek nem kerülnek adásba, vagy utólag ki lesznek válva, mert hát vannak ilyenek is egyébként, hogyha esetleg felvételről megyünk. Egy biztos, hogy jövő héten pénteken mindenkit várok sok-sok szeretettel Gárdonyban, szombaton pedig Bicskén és itt a fővárosban. Ezzel búcsúzom ma estére, szavasztok!
2: DJ Junior voltam, én mixeltem az elmúlt egy órában, minden elérhető a YouTube csatornámon, amelyek klippek, remixek és mixek, valamint a Facebook oldalamon azokat a remixeket, amelyeket elkészítettem, le tudjátok tölteni. És az a búcsúzom, hogy július 4-én egyébként Budapesten lesz egy Club Speed rendezvény, ahol kifejezetten Bakelitről fogunk pörgetni a Schulzzal meg a Küllel együtt, és ennek fényében játszom az utolsó dalt. Én egyébként jövő szombaton János Halmán a Városi Napon fogok pörgetni éjféltől. Most pedig búcsúzom a Montini Experience klasszikusával, ez a My House is Your House DJ Junior remixben. Holnap este 8-kor újra diszkosít itt a Rádió 1-en. Szevasztok!

0: A műsor támogatója a Ballantine's Wide. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot, meg az italokat, gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
4: Június 26 péntek, Szántódrév kikötő, reggel 7 óra, Balázs.

0: Balázsékkal, a Bahalkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebeld be a Summer's Bee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26. péntek reggel. Szántó Drév kikötő. Balázsék

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fecsa nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja július 2-3-4.

0: közben a műsorvezetőt telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Fogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Ígérem, tökéletes lesz velünk ez a nyár este. Tökéletes dance és house zenékkel. Wilcox kezdi a mai különkiadásunkat. Hello, hello!
1: Nagyon szép vasárnap estét kívánok! Egy olyan dallal indítjuk az órát, amit nagyon

0: a lemezjátszóknál.
1: Időről időre készítek olyan dalokat, amit nem kifejezetten a klubokba szánok, hanem inkább ide a rádió szettjeimbe. Nagyon szeretitek és szoktátok is kérni a Not Ready to Love-ot. Ennek ellenére nem egyszer játszottam már bulikban is, inkább a bulik első részében. Jöjjön tehát tőlem a Not Ready to Love, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

kell mindig elindítani, ezért szoktam játszani én is a fesztivál szettekben. Első trackként a Tequilát, amit nem mindig a legodavalóbb, viszont mindig a legjobban szerettek, és ez már meg tudja indítani, meg tudja alapozni a bulinak a hangulatát. Tehát amit most elhoztam nektek, mindennek az alfája és az omegája a karrieremben. Szóljon a Tequila az egészségetekre, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: nálunk szól.
1: Tudjátok, vannak azok a zenék, amikor egy buliban áldogáltok, nem igazán találjátok a helyeteket, majd aztán valami történik a táncparketten. Meghallottuk olyan dalokat, amire elkezd járni a fejetek, és hú, azt érzitek, hogy itt megindult valami, egyből több kedvetek van az egész estéhez. Ez egy kifejezetten ilyen dal. Benja és a Come a Little Closer egy nagyon nagy kedvencem. Ezzel menjünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: A vasárnap esténként ez volt a Save Me Tonight a Rádió 1-en, a Word Is Mine Radio Show-ban. Vadi új Martin Garrix és vadi új Bob Sinclair zene is jön majd 10 után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A Word Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World Is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
5: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot, meg az italokat. Gyerünk!
6: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
4: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
1: Június 26. péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék

0: Balázsékkal, a Bahar Kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26 péntek reggel. Szántódrév kikötő. Balázsék hajója

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fece nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja július 2-3

Show. A Rádió 1 stage minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Kuki, A World Is Mine sztárjai, Regali.

0: héten a műsorvezetőt telefonálj 10-én, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Harsonkóma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest.
3: Július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM

0: Mind Radio Show starts now. The world is mine.
1: Elmúlt este 10, hello mindenkinek, isteni dance és house zenék jönnek a folytatásban is, nagyon sok extra újdonsággal, ami kizárólag nálunk szólnak. Hello Wilcox, menjünk tovább!
2: Amivel indítani fogom az órát, az Joel Corey, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: tökéletes, abszolút nyárestére való dance és house zenék ma este itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban. Vilkók szelemezjátszói mögött, nézzük, hogy mivel jössz most.
1: A Rádió 1-es DJ-k, illetve a nagyvilágban a mainstream DJ-k nagy-nagy erőszeretettel játsszák Gordo zenét, ugyanis egy nagyon jó kis lágerről beszélünk, nem kevés marketinggel. Tőle hoztam tehát Gordótól a Lokót, ezzel megyünk tovább itt a folytatásban a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban.

0: itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show vasárnap este Vilkóczza lemezjátszói mögött négyszer nyerte már el itthon az év producerének járó díjat. Mi a helyzet a saját dalokkal? Hány zenén dolgozol most otthon?
1: Köszönöm a kérdést, Geri. Most is folyamatosan vadonatúj zenéknek az írásán, illetve a befejezésén vagyok. A rádióban is hétről hétre hallhatjátok a demo, illetve már a kész verziókat is. Például a Kipusson csak is itt játszom a Rádió 1-en, ami hamarosan meg fog jelenni hivatalosan is, illetve a Sundown című trackemet csak is itt hallhatjátok a Rádió 1-en, ugyanis azt még nem hoztam ki hivatalosan, de hamarosan arra is sor kerítünk. A következő előadó nem csak a slágergyártásban remekel, ugyanis Meduza bebizonyította már az elejétől fogva, hogy nagyon jó kis fesztivál, illetve klub zenéket is tud készíteni. Amivel menjünk tovább, az Meduza és a Don't Wanna Go Home. Itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól is benne a Word is Mine Radio Show Wilcox a lemezjátszói mögött, és nagyon-nagyon fogtok örülni annak a zenének, amit most indítunk. Egyszerre régi, egyszerre új.
1: A mai műsorban már beszéltünk arról, hogy Medúza képes nagyon jó kis rádiós lágereket készíteni, és említettem, hogy fesztivál himnuszokra is képes. A következő dal egy meghatározó elektronikus zenei előadó, Green Velvetnek a La La Land című trackjének a feldolgozása Medúza verziójában. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Word is Mine Radio Show-ban.

0: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
1: The World is My Radio Show is coming back.
2: A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
3: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
0: Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon

0: Hello mindenkinek, szokás szerint Briklékkel zárjuk a hetet, ővé ma is az utolsó egy óránk. Hello Briklék!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, alig vártam már, hogy ismét zenélhessek nektek, hoztam pár újdonságot a mai mixembe. Elsőként érkezik Robin Schulz és Szigala slágere, az AM to PM, itt a World is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Sonny Fodera, a D.O.D. és a Think About Us egy fantasztikus Cyril remixben. Itt a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban vasárnap este. Bricklék a lemezjátszóknál, mit teszünk rá erre?
1: Amivel megyünk tovább, az egy saját zeném, a világsztár trombitás producer, az ausztrál Timmy Trumpet is előszeretettel játszotta. Irány a csúcs felé, érkezik tőlem Bricklékről a Beyond the Top, itt a Third Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Minőségi, trendi, előremutató dance és house zenék vasárnap esténként is a Third Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, éjfélig Bricklék a lemezjátszóim mögött. Mivel megyünk tovább?
1: Egy újdonságot hoztam, most érkezik Esseltől az Activate című zenéje. Ez egy kicsit sötétebb hangulatú tech house, ami gonoszan lassan építkezik. Ahogy szoktam mondani, indul a katonamenet, ez ő most itt a Third Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Strictly-k a lemezjátszói mögött, és jön az idei nyár egyik legnagyobb slágere.
1: Alex Kenji Bamboli című zenéje az olasz producer egy tüzes groove-os house tracket hozott, ami mediterrán hangulatával azonnal felpesdíti a nyár estét. Ez jön most itt a Birdies Már Idősóban a Rádió 1-en.

0: Ez BB Rexa és a New Religion, vagy azt is mondhatom volna rá, Insomnia 2026. Ez volt ma az utolsó előtti zenék a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mi lesz az utolsó Bricklék?
1: Amivel pedig zárni fogok, egy saját újdonság tőlem Bricklék-től, és az amerikai producer társam Konától. A címe pedig Soul the Flash, egy francia nyelvezetű dal, igazi ilyen progresszív nyárias dal, úgyhogy mindenkinek ajánlom sok szeretettel.
0: Ma tehát ez a búcsúdalunk, nagyon köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, sziasztok!

0: Földíz Mind Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak itt.

Csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál a World is Mine után Király Tamás. A legnagyobb kedvencek maradnak, a következő 6 órában hozom ezeket megállás nélkül. Most Trade Out-on indít, ez a Do It Again, a telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620

Ez a Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy, és nagyon fontos infom van. A mai naptól a Live Mix délutánonként nem egy, hanem 2 órás Rádió Egy Live Mix Summer Edition 5-től egészen 7-ig megállás nélkül az igazi mai slágerek mixben pörögnek.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ha pedig valaki szeretne egy nagyon hosszú listát látni, akkor Joel Corey Instagram nézze meg az idei fellépéseinek listáját. Csak nyárra. Nagyon hosszú. És van ebben a világ kb. Minden pontja. Ázsiától, Európán és Ibizán át egészen az Egyesült Államokig. Ez pedig az aktuális kedvencünk tőle. Az igazi mai sláger Joel Corey-tól és a Galantis-tól a Stay Longer, amit már is indít.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. David Guetta akkor átment, hogy az valami elmondhatatlan. A Stade de France-ban már tavaly megkérdette, hogy lesz egy buli, aztán mondta, hogy csak a jegy, amit szeretnének, még akkor lesz kettő, aztán mondta, hogy még mindig van, aki venne, lesz három. Három olyan teltházat csinált, és elképesztő sztárokkal, akik meglepetésként érkeztek meg, valami elképesztő vizuállal, szóval megint megmutatta, hogy miről szól ez a szakma. Ez pedig az egyik legnagyobb

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: A Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a Rádió Egy csak igazi mai sláger megy. Remélem kellemesen telik az este. A mikrofonnál Király Tamás, vagyis hát már ez inkább éjszaka. Bátha nevezik annak, aki melózik kitartást. A legnagyobb kedvenceket én hozom ebben az órában is megállás nélkül, és azért, hogy jó legyen a tempó, a lendület és a flow, mindjárt Ray-jel kezdek. Ez a Where is my husband itt a Rádió 1-en.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Minelli, akit választottam a fogyadásban, rég játszottunk tőle dalt, és szerintem egyértelműen mind a mai napig, hogyha valaki azt mondja, hogy Minelli, akkor a rámpámpám, ami eszébe jut tőle. Ezt hozom én is az énekes dalszerzőtől, és ez nagyon fontos vele kapcsolatban, hogy a dalszerző is rengeteg sztárnak ír dalokat. Sok slágerről nem is tudjuk, hogy az valójában tőle származik, csak nem ő énekli. Hát ezt ő írta, ő énekli, és indítom Minelli és a rámpámpám, mit találjuk.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a mai naptól pedig a Rádió egy Live Mix egy órával hosszabb Rádió egy Live Mix Summer Edition 5-től egészen 7 óráig pörögnek mixben az igazi mai slágerek, aztán persze van kívánságműsor is, és persze este minden változatlan, lesz Discos It és World Is My Radio Show is, de egy picit megtoldjuk a nyári hangulatot a Rádió egy Live Mix Summer Edition-nel 2 órán keresztül. Én pedig most téma megszet hozom, hát erre a darra sem lesz panasz, az igazi mai sláger a Kings and Queens, amit már

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a Well Hello, a Halott Pénz és az Emlékszem Sopronban. Múlt héten ugye Sopron Fest páros belépőket lehetett tőlünk nyerni. Ezen a héten pedig nem hagyjuk abba a játékot. Jön az újabb lehetőség most a Dunapart Festre. Visszük el a hallgatókat óránként páros belépőkkel. Az igazi mai slágereket pedig na ne, hogy megállás nélkül hozzuk. Most én egy újat választottam, vagyis hát egy újra gondoltat. Egy Faithless dalból most Bibi Rex egy vadi új verziót hoz a New Religionnál.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.